Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

újra láthatom, mikor újra láthatom. Már években számolom a múlt olyan csalókat, de már boldogan írhatok a kedves kis naplomba, mert végre itt vagy. Kérlek, ne engedj, élni szeretnék, de nélkül

0: Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Jó reggelt kívánok innen a Lendvai stúdióból, 5:30 után 1 perccel. Nagyon kellemes reggelünk van. Szélcsendes, emellett olyan frissítő, tehát egyből ébreszti az embert, és nyugodtan lehet nyáriasan öltözködni, hiszen az időjárás szép, lassan ehhez igazodik, sőt, ha azt mondom, hogy jön a kánikula, akkor bizony májusban megkapjuk az első 30 fokokat, olyannyira, hogy amíg ma általában ilyen 26 fokra számíthatunk, holnaptól szép lassan emelkedik majd a hőmérséklet, és ezt érdemes is kihasználni, jön a pünkösdi hétvége, és jövő hét keddig szép időt várhatunk, kedden tetőzik majd a meleg, és jövő hét szerdától egy hidegfront, de csak néhány fokkal visszaveti a nappali felmelegedés mértékét, ilyen 20 fokra, és az alapvetően kellemesnek mondható, igazán szép időt hoz tehát a következő pár nap, időjárás tekintetében biztosan, és hát nyilván azoknak is, akik ma május 22-én ünnepelnek, a naptárban a Júlia és a Rita név szerepel, és ha ott van a Rita név, akkor ma május 22-én Szent Rita ünnepe is van. De hogy emellett mi minden kötődik még ehhez a dátumhoz, meg ehhez a pénteki naphoz, ezekre is szépen kitérünk majd a következő percekben, órákban, úgyhogy érdemes lesz ma is velünk rádiózni, velünk tartani. A zenéket a mai reggeli délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor válogatja, és ő a közvetlen segítőtársam és a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Istvánt hallják. Induljon ez a reggel is velünk, és folytatódjon a Muravidéki Magyar Rádióval, ahol most éppen Ákos fog énekelni.

Csak ölel, ez volt az Átölel Ákostól, és hogy tud átölelni egy reggel? Hát sokféleképpen. Hát lehet szó ugye a természet ébredéséről, a testünk fizikai érzeteiről, vagy arról éppen, hogy a szeretteink is kora reggel ott vannak velünk. Nagyon jó ilyenkor megérezni, vagy meglátni a szobába besurranó első melegpuha napsugarakat, amik tényleg fantasztikusak, ma is gyönyörű a nap felkelte. És ilyenkor, hogyha most tágra nyitják az ablakot, ahogy én is tettem, beáramlik a friss, hűvös hajnali levegő, és ez éberré teszi még a gondolatainkat is. De hogyha már átölel a reggel, akkor a frissen főzött kávé, vagy te a felszálló gőze illata, aromája szintén ott van, egy ilyen megnyugtató burokként körülöttünk, és hát ne feledkezzünk el ugye a madárcsicsergésről, meg a lassan ébredező világ zajáról, ami szépen lassan átvezet bennünket az álomból, a valóságba, tehát az ébrenlétbe, és egy picit talán mi is, a Muravidéki Magyar Rádió ennek részesei vagyunk, hogy segítünk akkor a reggeli ébredésben, főleg így pénteken, mert aki ugye hétfőtől péntekig dolgozik, akkor így egyre nehezebb talán korábban ébredni, vagy lehet, hogy éppen pénteken már könnyebb, mert jön az a lendület, hogy ez még a hét utolsó munkanapja, aztán jól megérdemelt pihenés, szabadnapokat lehet tölteni majd a hétvégén. Ugye pünkösdi hétvége következik, és nagyon sokan is terveztek kisebb utazásokat nagyon sok országban, néhány országban egészen pontosan. Ugye pünköst hétfő is ünnepnap Magyarországon, Ausztriában, úgyhogy egy picit meg lehet nyújtani majd a hétvégét, de most fókuszáljunk erre a péntekre, ami még kell, hogy lendülettel telítődjön, és ezt mi szeretnénk elősegíteni, úgyhogy mindjárt hozunk is egy táncoló hercegnőt, jön az Abba.

Egy biztos, hogy a külvilág még csak most dörzsöli ki az álmot a szeméből. Nagyon csendes volt az ideutam is, tehát még egyelőre nincs az a nagy mozgás, de szép lassan elindul az életnek a ritmusa, hiszen nagyon sokan ébredeznek akár így 3-4-6 tájékán is, most 5 óra 42 perc van hajszál pontosan. Nagyon sokan már lehet, hogy az első mozdulattal az ébredés után, és ahogy kikeltek az ágyból, elindítják az otthoni kávéfőzőt, hogy mire valóban azt az álmot kidörzsölik a szemükből, ott legyen az az illatfelhő, a frissen őrölt kávénak az illata, a pörkölt aroma, ami betölti a reggeli ébredés után a teret, és hát tulajdonképpen ezt tudja még hozni, azt a fajta melegséget, amit ugye az ágy melege még magunkkal tudjuk, az ágy melegét magunkkal tudjuk vinni, és aztán a kávé ezt szépen átváltja majd. Egyébként szerintem az a jó, hogyha megvan a reggeli rituálé, és ezt teljessé tesszük egy gőzölgő fekete itallal, vagy egy jó teával, és aztán megnézzük az első napsugarakat, ami egyfajta aranyporral szórja meg ezt a mai reggelt is. Sehol egy felhő az égen, gyönyörű szép időnk van, és még azt sem mondom, hogy fázós lenne olyan nagyon a reggel, tehát nyugodtan lehet nyárias szettet választani. Hölgyeknek, uraknak egyaránt, mert hogy 11 fokról indulunk, 10-11 fokról indulunk legalábbis itt Lendván és környékén, de a közeli Muraszombatban is ez a helyzet, tiszta kék az ég, gyönyörű, derült az idő, 10 fok van Liscán, derült ég mellett, és szintén 10 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban, a Ljubljanában is 9 fok van Novomeszton, 6 fok Posztojnán, és 6 fok van a szintén derűs Szlovengrádecben. Portorosban 12 fokot mérnek, derült az idő, Maribor 11 fok, Novagorica 10, Celjében 7 fok van, és a Triglavon is derült az idő, jelenleg 1 fokot mutatnak a hőmérők. Ez az országos reggeli helyzetkép, mindenütt derült az idő, tehát felhőtlenül kék az ég, úgyhogy lehet látni a gyönyörű reggeli napfelkeltét. 5 óra 44 perckor pedig nálunk hallgatni a jó zenéket, Tabáni István érkezik már is, és itt lesz ifjabb László Attila.

Csodás nap virrat ránk, akik pedig ünnepelnek, még inkább igaz rájuk. Júlia és Rita napja van ma. A Júlia a Julius férfi név női párja, amely latin eredetű, egy híres ősrégi római nemzetség nevéből származik. Jelentése bizonytalan, talán Jupiter istennek szentelt vagy ragyogó jelentése van. Még a Rita, a Margit név olasz Margarita alakjának az önállósult becézője, amelynek a jelentése gyöngy. De a naptárban a főnévnapok mellett szerepel még az Emil, a Renáta, az Ugron és a Román név is. Akik ma ünnepelnek, kívánjuk, hogy legyen csodás a mai napjuk is. Május 22-én a névnaposok, születésnaposok, házasság évfordulók. Remélem, hogy rajtunk kívül sok-sok köszöntést kapnak még. Isten éltesse az ünneplőket!

0: Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a spárga napon.
2: Muravidéki Magyar Rádió. URH-n a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Minden nap. Reggeltől.

0: Időjárás.
1: 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Május 22-e van, péntek, és bizony korán jönnek a 30 fok feletti kánikulai hőmérsékletek az idén, és ez a frontérzékenyeknek nem biztos, hogy a legjobb hír. Anticiklonban zajlik ugyanis az erőteljes melegedés, és hát alaposan eltávolodik az időjárás az ilyenkor szokásos humán meteorológiai helyzettől. Májusban már is kánikula, és ez bizony sokan viselik rosszul. Erős melegedéssel hétvégére 30 fok fölé kerülhetünk, de nézzük akkor sorjában. Egyrészt, hogy mit hoz a mai nap, ez a péntek, hát derült idővel indultunk, és jelenleg Lendván 10 fokot mutatnak a hőmérők, de általában napos időt hoz a folytatás is, amit csak fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Csapadékra nem kell számítani, többfelé megélénkül majd a szél, a csúcsérték ma 23 és 28 fok között alakul. Szombaton napos, száraz időt kapunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, időnként megélénkülő, erősebbé váló széllel. Hajnalban 10-16 fok között alakul majd a minimum érték, még holnap délutánra 23-28 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap is napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, többfelé megélénkülő széllel, egy-egy helyen akár erős széllökés is kísérheti. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, még vasárnap délutára 25-30 fok közé melegszik fel a levegő. Napos időt hoz a hétfő, általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett csapadék már nem valószínű, továbbra is nagy területeken marad élénk erős a szél. Hétfő hajnalban nagyon kellemes 12-18 fok között alakul majd a hőmérséklet, a csúcsérték pedig 25 és 31 fok között várható. Túlnyomóan derült napos időt hoz a kedd csapadék nélkül, továbbra is élénk széllel. Kedd hajnalban 9-18, napközben 27-32 fok valószínű. Sok napsütés várható, szerdán is fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék még nem valószínű, de egy érintő hidegfront miatt változik a hőmérséklet, főleg napközben. Hajnalban 11 és 21 fok között alakul, délután pedig 19 és 24 fok között várható. Tehát nagyjából 5-6 fokkal lesz hűvösebb a keddihez képest. Ez egy érkező hidegfrontnak a következménye, de marad továbbra is a derült idő, így nem csak szerdán, hanem csütörtökön, pénteken is napos időt kapunk, csapadék nélkül, napközben 20 fok lesz a csúcsérték, éjszaka pedig 7 és 12 fokra számíthatunk. Esőre egyelőre ebben a hónapban nincs kilátás a mostani prognózis szerint. Gyakrabban lesz intenzívebb a gomoly felhőképződés a jövő hétvégétől, de tartósabb csapadék egyelőre nem ígérkezik. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit mutat a mai. Azt már elárultam, hogy nehéz napokra kell készülni. Jön a kánikula 30 fok feletti hőmérsékletekkel, és ez nagyon nem jó hír a frontérzékenyeknek. Anticiklonban zajlik az erőteljes melegedés, ez még inkább terhelést ró a szervezetre, és nagyon erőteljes lesz. A hétvégére már ugye lényegesen ilyenkor szokásos értékek felett alakul majd a hőmérséklet, valódi kánikulai hőmérsékletekkel és erőteljes meleghoz köthető tünetekkel. Amire számítani kell, az a füllettség, az erősödő szél, ez idegrendszeri terhelést fog fokozni, a melegedő fülleti idő pedig a keringési rendszert terheli meg erősen, gyakoribb lehet a rosszullét, a szívelégtelenség, nehéz légzés, gyulladásos folyamatok is erősödnek, és sok esetben migrénes fejfájások jelentkezésére is számítani kell. Igen, gyakran tér el a vérnyomás az alacsony értékek irányába, részben ennek a szeles idő, a gyakori szédüléses panaszok lesznek a következményei. Aki viszont jól viseli a meleget, a hirtelen melegedő időt, Az a szabadtéri programokat bátran tervezheti, hiszen sok napsütés várható emelkedő hőmérséklettel, viszont hetes lesz már az UV-index, ami eléri a nyárias értéket, úgyhogy ezen szint körül már mindenkinek fokozottan szükséges az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem. 10-15 perc alatt lehet nagyon könnyen lepirulni. Romlik sajnos a pollen helyzet is, már nagyon magas a fenyőfélék, a pázsitfőfélék, de a nyír, a tölgy és az eper pollenje is bőségesen ott van a levegőben.
0: Közlekedési hírek.
1: Az útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen a hirtelen melegedő idő miatt többen dekoncentráltak lesznek, és ez a közlekedésben is intenzív veszélyforrást jelent, úgyhogy vezessenek mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően. Ha fáradtnak érzik magukat a nagy meleg miatt, akkor érdemes rövid pihenőket beiktatni, és legyen az autóba mindig kéznél frissítő. Ma a közlekedési rendőrség a trafipaxos mérőautóval Lendván és Lendva körzetében lesz jelen. Jó utat kívánunk! Hat óra múlt, 6:30, ezt az órát már is a friss információk után Szabó Leslievel és a Pokoli út című dalával indítjuk, de itt lesz hamarosan a Vénusz is, lapszemlézünk és a rendőrségi információkat is hamarosan elmondom, maradjanak velünk!

Ez volt a Kockahas a Vénusztól, most éppen negyed hét van, és ahogy ígértem, már is mondom, hogy miről ír többek mellett a Zalai Hírlap mai friss pénteki száma. Beszámol arról, hogy hamarosan befejeződik az 1900-ban létesített, később az egykori helyőrségi művelődési otthonnak helyet adó épület rekonstrukciója Zalaegerszegen, amihez kapcsolódóan újabb munkálatok kezdődtek el. Akadálymentes parkolót építenek az épülettel szomszédos területen, ahol a kerítést is felújítják. A részleges helyi védelem alatt álló épületbe az átadást követően a Zala vármegyei kormányhivatal több osztálya költözik majd be. További részletek a Zalai Hírlap mai számában, ahol egyebek mellett beszámolnak arról is, hogy a víz, szennyvíz, hulladék és nyersanyaggazdálkodás legújabb technológiáiról ad képet a Messe München által két évente megrendezett, immár 60 évet megélt vásár. A világ egyik legjelentősebb környezetipari szakkiállításán, az IFAT 2026 rendezvényen a zalaegerszegi 3B Hungária Kft. Is részt vett, hogy milyen sikerrel, tapasztalatokkal a Zalai Hírlap számában megtalálják a részletes beszámolót. A sportoldalon pedig olvashatnak arról, hogy szerdán pótolták a 22. fordulóból elhalasztott mérkőzéseket a Zala vármegyei első osztályban. Két találkozó maradt el, a Magnetik András Hida TE és a Zalakomár SE. Zalakomár SE Zalakaros hazai pályán tudott nyerni.

Nézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Egyébként az imént Vastag Csaba énekelt, de hát mozgalmas volt, ezt bizton állíthatom. Legalábbis a rendőrségi hosszúságának a tartalma megjelenése is erről árulkodik, és nyilván bele is pillantottam már előzőleg a mai legfrissebbe. Úgyhogy mindenki vigyázzon magára, meg az értékeire is, ez a legfontosabb, de hát ez minden napra igaz. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 8 bűncselekménnyel, 3 közrendsértéssel, egy könnyebb testi sérüléssel végződő közlekedési balesettel és 4 anyagi kárról járó közlekedési balesettel foglalkoztak. 2 esetben történt vadgázolás, kerestek egy eltűnt személyt, aki később saját maga egyébként hazament, és emellett 14 külföldit fogtak el, akik illegálisan érkeztek.

érkeztek Szlovéniába. A nyomozók csalással, rongálással, vagyonrongálással, gépjármű rongálással foglalkoztak, készpénzes fizetőeszközzel való visszaéléssel, bankkártyás visszaélés bűncselekményével foglalkoztak, ezen kívül volt 3 lopás és egy üzlethelyiségbe való betörés is. A rendőrök ma, és ez talán ugyanolyan fontos, sebességmérést tartanak a lendvai rendőrös területén, úgyhogy ma is legyenek nagyon körültekintőek és óvatosak, vigyázzanak magukra.

6 óra 27 perc van a Midvá után, Marodvikék jönnek, aztán hamarosan fél hétkor jelentkezünk fél hét tájékán egy terepjárós hírrel, a péntek reggeli hírmagazinnal, de ugye úgy indítottam még fél hat után, hogy mennyire jó azt a fajta békét, csendességet megélni, ami ébredés után vár ránk, de hát a békés kávézgát a meleg csendjéből azért egy idő után át kell menni már a tett vágyba, de szerencsére valahogy úgy észrevétlenül meg is születik minden emberben, mert ahogy megittuk a reggeli kávét vagy teát, akkor általában az embernél jön az, hogy kitisztulnak a gondolatok, és aztán már ott megjelennek az ötletek, a napi teendők, úgyhogy megszületik az a sürgető érzés, ami alkotni, tervezni, építeni kezd el bennünk gyakorlatilag mindenféle napi rutint és feladatot. A reggeli csend az mindig megóv minket egyébként a külvilág zajától, ami most már kezd erősödni, de nyilván meg tudjuk őrizni ezt a nap folyamán is, hogyha van egy jó tervünk arra, hogy mi mindent szeretnénk mondjuk ezen az adott pénteken megvalósítani. Úgyhogy remélem, hogy mindenki sikeres és kreatív lesz, mi itt leszünk, jó kis háttérnek, rengeteg zenével, most éppen Marodvikékkel.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A pénteki hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjai hagyományosan csatlakozva Szlovénia más végzőseihez tegnap délben eltáncolták a ballagási keringőt. Ezzel végső búcsút vettek iskolájuktól, ahova most már csak vizsgázni térnek vissza. Gerevic Bettina összeállítása.
2: A középiskolák végzős diákjai számára életük egyik legfontosabb eseménye zajlik. Az érettségi és a záróvizsga időszaka. Ma viszont az utolsó iskolai napon igazán gondtalanul telt számukra a találkozás, hiszen csatlakozva más európai fiatalokhoz, pontban 12 órakor a szlovén diákok is együtt eltáncolták a francia négyest. Az évtizedekre visszanyúló ballagási hagyományt a lendvai kétnyelvű középiskola végzősei sem hagyták ki. Az utolsó iskolai napról, az elmúlt évek élményeiről és a merre továbbról kérdeztük a végzősöket. Elsőként Lebargor Alisa, az óvodai nevelés szakirány negyedikes tanulója állt mikrofonunk elé.
3: Hát őszintén nagyon boldog vagyok, hogy eljutottunk idáig, persze sok pozitív és negatív hátrányokkal, őszintén szép idők elmúltak, és még jönnek még szebbek is.
2: Kancsa Lucia végzős gimnazista is mesélt az utolsó iskolai napról.
4: Nekem ez a nap egy mérföldkő, ami a középiskola befejezését jelenti számomra, igaz sok jó pozitív emlékkel. Hagyjam el az iskolát.
2: Jezsónik Éva, szintén végzős gimnazista, így nyilatkozott a középiskola befejezéséről.
5: Az iskola szerintem sok tapasztalatot adott. Hát én szeretnék bejutni a gyógyszerészetre Mariborba, és érettségre pedig most nagyon sokat készülök, mert minél jobban meg kell írnom.
2: A lendvai középiskola végzőseitől a harmadikos tanulók is búcsút vettek, mégpedig vicces játékok keretében. Mielőtt pedig a ballagók végleg búcsút intettek iskolájuknak, az iskola kulcsát szimbolikusan átadták a következő generációknak.

bölcsba zár. Az utolsó apró megcsillan a pult, és

otthon lenni valahol. Kis Tibi énekelte a dalt, és ez volt ugye az Arany Akkordnak a slágere. Most 8,5 perccel vagyunk, fél hét után, gyönyörű kint a reggel. Hát 10-11 fokot mutatnak most a hőmérők, de én azt látom itt a kollégákon is, hogy mindenki nyáriasan öltözködött a mai nap időjárásának megfelelően, hiszen akár délután 26 fok is lehet, 25-26 fok egyes területeken. De nagyon fontos az is, hogy már reggel tudatosak legyünk, akár abban is, hogy hogyan öltözködünk. Nagyon fontos, hogy a reggeli időszakban a kreatív energia tud legelőször elindulni, és hogyha egy jól felépített reggeli rituálénk van, az leginkább mederben tudja tartani a mindennapok szokását, és nem kell bonyolult dolgokra gondolni. A lényeg, hogy minden napunkban legyen egyfajta tudatosság, és a külvilág zaját az első 30-60 percben érdemes kizárni a reggeli órákban a szakemberek szerint, ugyanis ez a legjobb, hogyha mentálisan reggel már erre fókuszálunk, hiszen tiszta fejjel indul meg az alkotás is. Nagyon fontos lenne legalább reggel a digitális böjt, tehát nem a telefonhoz nyúlunk az első ébren töltött órában. Az e-mailek, értesítések is egyébként nem annyira fontosak, hogy ezzel kell indítani a napot, hanem egy picit saját magunkra kellene figyelni, és nem kell nehéz reggeli mozgásra gondolni, de egy ilyen mikromozgás jót fog tenni, 5-10 perc nyújtózkodás, mély lélegzetvétel, friss levegőn tökéletesen ébreszti az agyat és megtölti oxigénnel. Ez lenne az egyik legfontosabb. És ugye tudatos kávé meg teafogyasztás is jó, hogyha megvan a mindennapokban, mert hogy nem az a jó, hogyha menet közben isszuk meg a kedvenc italunkat, hanem annak legyen egy rituáléja, hogy elkészítjük, és szép nyugodtan elfogyasztjuk lassan. Egy 10 percet erre érdemes mindenképpen rászánni, hogy érezzük az ízeket és annak az italnak a melegségét. Ez fogja elindítani azt a bizonyos belső órát, ami áthangol bennünket az éjszakából a nappali dinamikus jelenlétre. És így lehet egyébként nagyon kreatív az ember a nap nagy részében, és inspirációt tud gyűjteni nagyon sok mindenből. Például van, aki úgy kezdi a napját, hogy elolvas egy oldalt a kedvenc könyvéből, amit éppen olvas, és aztán indulhat a nap akár a munkahelyen, akár odahaza. A lényeg az, hogy legyen egy olyan napi rutinunk, ami egy 30 perc, amit magunkra tudunk szánni. Hát ez nagyon sokaknak nem tud megvalósulni, mert ott van a bizonyos szundigomb a telefonon, és akkor még öt perc, és a végén már kapkodósan és rohanva fogunk elindulni az adott hely, munkahely felé. De hogyha ezt szép lassan, fokozatosan átalakítjuk egy ilyen reggeli 30 perci, ami csak a miénk, és egy nyugodt készülődésé, akkor majd meglátják, hogy a napközbeni teendők is sokkal előbb tudnak megvalósulni, és a reggeli kapkodás nem vezet jóra. És a közlekedésben sem, úgyhogy legyenek körültekintőek, ha most indulnak útnak. Mindenkinek csoda reggelt és jó készülődést kívánunk. 6:42 perckor jön Bródi János.

Ne légy hozzám jó énekelte, Bródy János. Hát elsősorban az embernek először saját magával kell jobban lenni és jónak lenni, és aztán a többi majd megy magától. És hát ugye többen megkérdezték, hogy na de hogy lehet tartani a reggeli 30 percet, amiről én az imént beszéltem, mert hogy általában nem fér bele annyi a reggeli készülődésbe, csak maximum 10-15 perc, és már rohanás van. Hát ahhoz, hogy ezt a 30 percet tulajdonképpen könnyedén erőlködés nélkül be tudjuk tartani, nem kell ám nagyobb akaraterő, hanem egy okosan előkészített környezetre van szükség. Hogyha a reggeli félállomban mindennek megvan a maga helye, akkor ezek a rituálék automatikussá válnak. Előző este elő kell készíteni tulajdonképpen a reggelnek a terepet, és akkor reggel szinte minden magától működik. Aki már este tudja, hogy mit fog fölvenni másnap, érdemes kikészíteni például az aznapi szettet, a ruhát előkészíteni, akkor azzal már nem kell bíbelődni ott a szekrény előtt, hogy ma vajon mit vegyek fel. És érdemes bekészíteni a kávét, tehát, hogyha filteres vagy kotyogós kávét iszunk, akkor töltsük meg vízzel, meg kávéval már előtte este, úgyhogy reggel csak egy gombnyomás kell az egészhez, és automatikusan elkészül a kávé, vagy éppen a tea. És nagyon fontos, és ez a lényeges, hogy nem szabad az ágy mellett hagyni a telefont elérhető karnyújtásnyi közelségbe, hanem jóval messzebb kell tenni, így nem az lesz az első mozdulatunk, hogy kikapcsoljuk az ébresztőt, és azonnal elkezdjük görgetni a közösségi médiát. Ott ugyanis észrevétlenül csúszunk el 10-15 percet úgy, hogy aztán már tényleg rohanni kell. Ami viszont jól bevethető, bármilyen hihetetlen, érdemes újra hagyományos ébresztő órát választani és arra ébredni, mert az biztos, hogy az első ébresztéssel kidob bennünket az ágyból. Hogyha ezeket a kis pici lépéseket megtesszük este, akkor reggel a test, higgyék el, hogy belesétál ebbe a békés és szerintem nagyon kreatív 30 percbe. Ennyi kell ahhoz, hogy egy nyugodt napot tudjunk elindítani. Most 3,5 perccel vagyunk 6:45 után, jön a csodás hangú Kökény Attila.

Kökény Attila után még jön Robin Tricky, aztán hamarosan 7 órakor már friss hírekkel várja önöket a reggeli hírszerkesztő Szabó Rudolf. Nyilván sokan kíváncsiak arra, hogy milyen időjárás várható a hétvégén. Ugye pünkösdi hétvége lesz rengeteg rendezvénnyel. Nos, az előttünk álló hétvégén akár 30 fok is lehet. Tulajdonképpen mától izzíthatunk a májusi nyárra, hiszen tovább melegszik az idő jövő hét szerdáig. Biztosan jövő hét szerdán érkezik majd egy hideg front, mi pedig a következő dallal jövünk, és aztán hamarosan 7 órakor már a legfrissebb hírekkel is természetesen a továbbiakban is számítunk önökre. Ma május 22-e van, péntek, és 6 óra 54 perc van hajszál pontosan. Everybody get up.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

Magyar Rádió. URH-na 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Minden nap. Reggeltől éjfél.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hét óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. A tervek szerint ma kap megbízást a parlamentben a kormány megalakítására János Jánsa az SZDSZ elnöke. A titkos szavazás ellenére meglepetésre nem számítanak. Jelölését az SZDSZ képviselő mellett az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Demokraták is támogatta. A leendő kormánypártok vezetői tegnap aláírták a következő 4 éves ciklusra szóló koalíciós megállapodást. Jánsa jelölését a Resznica párt képviselő is támogatták. Ha nem történik meglepetés, akkor Jánsa számíthat az említett pártok és a Resznica képviselőinek támogatására, valamint várhatóan a két nemzetiségi képviselő szavazatára is. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés volt az egyik fő téma Magyar Péter magyar kormányfő és Christian Stocker osztrák kancellár első találkozóján Bécsben. Magyar szerint számos jel arra mutat, hogy osztrák kőbányákból érkezett kő okozhatta a szennyezést. 4 bányát már bezártok, de 1 még működik. Azt is mielőbb be kell zárni, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. Nagyon fontos, hogy ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba aszbeszttel szennyezett kő. Az aszbeszt szennyezés ügyében teljes átláthatóságra és együttműködésre van szükség. A Magyar-Osztrák Közös Bizottság már hétfőn megkezdi működését, közölte Magyar Péter Bécsben. A svédországi Helsingborg városában üléseznek ma a NATO tagállamok külügyminiszterei, akik egyebek mellett a védelmi kiadások, a hadipari termelés növeléséről és Ukrajna további támogatásáról tárgyalnak majd. A külügyminiszteri találkozót az amerikai elnök Donald Trump kijelentései árnyékolják be, amelyben az Egyesült Államok NATO-ból való kivonulásának lehetőségét vetette fel, valamint bejelentette az amerikai katonák számának csökkentését Németországban és több más európai országban. Az Egyesült Államokat Helsingborgban Marco Rubio külügyminiszter képviseli. Sport. A férfi jégkorong világbajnokság 7. játéknapján Finnország 7-1-re kiütötte Lettországot, míg a másik ágon Kanada hosszabbítás után 6-5-re legyőzte Norvégiát. Az esti programban Svájc 4-1-re nyert Nagy-Britannia ellen, Szlovákia pedig 5-1-re verte meg Dániát.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Tollódik a forgalom a Steyr autópályán Körtina után Ljubljana irányában, valamint Szlovenska Bystrica előtt Maribor felé. A reggeli csúcsidő miatt megnövekedett a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi körgyűrűkön.

Ez volt egy labirintus Janicsák Veccától, mindjárt Eminemmel jövünk, de előtte nézzük a mai napot, május 22-e van, és a mai naphoz is sok minden kötődik. Egyrészt a biológiai sokféleség nemzetközi napja, ez által alapított világnapnak természetesen van célja, mégpedig az, hogy felhívja a figyelmet az élővilág gazdagságára és az azt fenyegető veszélyekre is, tehát biodiverzitás világnapja május 22-e, ezt ünnepeljük, de például Magyarországon a Magyar Természet Napja is ehhez a dátumhoz kötődik, 2015-ben hozták létre. Ugyanaz a cél, ráirányítani a figyelmet a természeti értékekre és azok védelmére. A naptárban a Júlia és a Rita név szerepel, tehát elsősorban az e neved viselőknek a hivatalos névnapja ez a dátum. És ma van Kaszkiai Szent Rita ünnepe, ugyanis a katolikus egyházban ezen a napon emlékeznek meg róla. Ő a kétségbe ejtő helyzetbe került emberek, édesanyák és a meddők védő szentje. A leggazdagabb népi és vallási hagyományok egyébként Szent Rita alakjához kapcsolódnak, de természetesen a mai naphoz kapcsolódó egyéb névnapok is hordoznak érdekességeket, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk.

0: Említettem, hogy május 22-e a leggazdagabb népi és vallási hagyománya Szent Rita alakjához kapcsolódik, de ehhez a naphoz egyébként ugye kapcsolódnak egyéb névnapok is, és hordoznak számtalan érdekességet. A katolikus egyházban ezen a napon tartják a rózsaszentelést. Szent Rita ugyanis a rózsák királynője, ami egy hozzáfűződő csodára vezethető vissza. A legenda szerint a haldokló Rita azt kérte egy rokona itt létekor, hogy hozzon neki egy szár rózsát a szülővárosában, Rocca Porénában lévő kertből. Bár fagyos tél volt a rokon, a bok egyetlen virágzó vörös rózsát talált a hó alatt. Így a hagyomány is ehhez kötődik, május 22-én a hívők rózsákat visznek a templomba, amelyeket a pap megáld. A megáldott szirmokat a betegek megsegítésére vagy a nehéz helyzetben lévő családok oltalmazására használják fel. De e naphoz köthető a méhek csodája is, hiszen Rita csecsemőkori története szerint fehér méhek rajzottak a bölcsője körül, mézet hagyva az ajkán, de anélkül, hogy megcsípték volna. Halálakor a kolostorban fekete méhek jelentek meg, emiatt a méhészek is tisztelik őt. Május 22-e van, Rita és Júlia napja, és hát rengeteg esemény, érdekesség kötődik még ehhez a dátumhoz, úgyhogy mindjárt bele is lapozunk majd a napi kalendáriumba. És ha már érdekességet említettem, akkor ma van a Bitcoin Pizza nap. Ez egy modern digitális kultúrában jelenlévő ünnep, a Bitcoin Pizza Day. 2010-ben ezen a napon történt az első valós fizikai áruért történő Bitcoin tranzakció. Egy programozó 10 000 bitcoinért vásárolt 2 darab pizzát. És a Wright fivérek szabadalma is május 22-éhez köthető, hiszen 1906-ban ők ezen a napon kapták meg a szabadalmat a repülőgépükre, ami ugye mérföldkő volt a modern repülés történetében. Mindjárt jövök további eseményekkel, évfordulókkal, de előtte Tóth Gabiék jönnek.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Ahogy ígértem, belelapozunk most a napi kalendáriumba, hát rengeteg minden kötődik ehhez a mai dátumhoz. Így többek között Sir Arthur Conan Doyle neve is, az angol regényíró Sherlock Holmes alakjának megteremtője 1859-ben született ezen a napon. Holmes az 1887-ben megjelent regényével a Stadin Scarlett-tel szerepelt először. A mesterdetektív az éles megfigyelő képesség és a logikus következtetés megtestesítője volt. Sok olvasó azt hitte, hogy alakját élő szeméről mintázta az író. Legnagyobb alkotásának az 1902-ben megjelent A sátán kutyája című regényt tartják. 1455-ben Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja. Ugye a háború két uralkodóház, a Lancaster, jelvényük a piros rózsa, és a York ház, jelvényük a fehér rózsa közötti trónharc, illetve a mögöttük álló főnemesi pártok csatározása volt. 1813-ban született, szintén május 22-én, Richard Wagner, német klasszicista zeneszerző, a bolygó hollandi, a Nibelung gyűrűje csak néhány a sok műve közül. Egyébként az ő műveit előszeretettel hallgatta a náci diktátor Adolf Hitler is. 1828-ban született Albrecht von Graffé, német szemorvos, ő a modern szemészet első megalapítója. Dr. Graffé kiváló módszer dolgozott ki a szürke hályog eltávolítására, illetve a kancsaság operálására. Ő vezette be a Helmholtz által szerkesztett szemtükröt a gyakorlati szemészetbe is. És 104 évvel ezelőtt, 1922-ben először énekelték a székely himnuszt. A szerzők szándéka nem az volt egyébként, hogy himnuszt alkossanak a székely népnek. Csanádi György verset 1921-ben írta a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete májusi nagy áldozat névre keresztelt évenkénti ünnepélyes találkozójának az alkalmából. És a vers címe nem is tartalmazta a himnusz szót, egyszerűen csak kantátának nevezték. A zenéjét Mihalik Kálmán leánykarra komponálta. A dalt több forrás szerint 1922. május 22-én énekelték először ezen a találkozón, mégpedig a szerzői.

jelenlétében. Aztán a dal később Erdély széker magyar lakosságának második himnuszává vált. 1945 után tiltva volt, de bensőséges rendezvényeken, családi ünnepségeken titokban gyakran rázendítettek. A himnuszt a 2009. szeptember 5-én Székely udvarhelyen megtartott székelyföldi önkormányzati nagygyűlésen határozatban el is fogadták az önkormányzati képviselők Székelyföld hivatalos himnuszának. Hát 104 évvel énekelték, 104 évvel ezelőtt énekelték először a székely himnuszt.

Mindjárt jön majd egy abba sláger, a Mamma Mia is, mindjárt ki is derül, hogy miért fontos ez, de előtte nézzük, hogy mi érdekesség kapcsolódik még ehhez a mai dátumhoz. Hát az első Zeppelin léghajó, ami átszelte az óceán Sevillából, és megérkezett a brazíliai légi kikötőbe. Ez volt az első Atlanti óceánt átszelő utasszállító léghajó, amelyet a német Ferdinand Zeppelin gróf szerkesztett 1900-ban. 1885-ben halt meg Victor Hugo, francia költő, regény és drámaíró, korának legtermékenyebb szerzője, és az európai romantika egyik vezér egyénisége. Novák Djokovic, 12-szeres Grand Slam bajnok, teniszező, 1987-ben született, tehát ma 39 éves, és a háttérben már hallják az Abbát, 1976-ba megyünk vissza, a svéd popcsapat ezzel a Mamma Mia című világslágerrel ezen a napon letaszította a brit slágerlista első helyéről a Queen Bohemian Rhapsody című dalát, és hosszú hetekre kibérelte az első helyet. Hát akkor jöjjön most a Mamma Mia az Abbától.

0: Időjárás.
1: Egy perccel vagyunk 7:30 után. Jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Csupa jó hírem van. Jön a nyár, és vele együtt bizony a kánikula, mert hogy alapvetően szép időre számíthatunk a következő napokban, és az előttünk álló pünkösdi hétvégén már 30 fok is lehet, tehát mától indul a májusi nyár, úgyhogy élvezzék minden egyes pillanatát. Az idei első hőhullám tehát mától indul, és majd a hétvégén, illetve a jövő hét elején tetőzik, szerdától pedig egy kis lehűlésre lehet készülni. Röviden így lehetne összefoglalni a következő napok időjárását, de a hirtelen melegedés egyébként rengeteg egészségügyi panaszt hoz majd magával, hiszen rohamos változás lesz időjárásunkban. Ma is alapvetően napos időre számíthatunk, amit csak időnként zavarhatnak meg megjelenő fátyol felhők, így ma 23-28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton még melegebb lesz, napos száraz időt kapunk kevés fátyol felhővel, hajnalban is már kellemes 10-16 fokkal, holnap pedig 24-28 fok közé melegszik fel a levegő. Napos száraz idő várható vasárnap is, fátyol és gomoly felhőkkel, többfelé megélénkülő széllel. Vasárnap hajnalban, illetve éjszaka 10-15 fok között valószínű a hőmérséklet, míg délutára 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Napos időt hoz a hétfő is, kevés fátyol és gomoly felhők mellett, de csapadék nem valószínű, tovább melegszik az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben már 25-31 fokot kapunk. Túlnyomóan derült napos idő várható kedden is, csapadék nélkül. Az éjszakai 9-18 fokos minimum értékek után a csúcsérték 27 és 32 fok között valószínű kedden. Aztán jön a szerda, még mindig sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, de a szerdával megérkezik egy hideg front is. Csapadékra nem kell készülnünk, alapvetően kiegyensúlyozott lesz időjárásunk, csupán hőmérsékletben érzékeljük a változást. Éjszaka még, illetve hajnalban 11 és 21 fokra készülhetünk, délután pedig 19 és 23 fok közé megy föl majd a hőmérséklet, és tulajdonképpen az azt követő időszakban egészen jövő hét vasárnapig egy ilyen csökkenő és kiegyensúlyozott 20 fokra készülhetünk. Napközben éjszakánként pedig 8-12 fok lesz a jellemző. Változás majd június 1-ével köszönt be, visszakapjuk ismét a magasabb értékeket 25-27 fokkal, de a kánikula és a rekkenő hőség egyelőre nem tér vissza. A most következő 5 napra lesz igaz a jóval magasabb érték. Na nézzük, egy ez a hirtelen melegedés mit eredményez orvos-meteorológiai szempontból. Nagyon sok a front érzékeny, és bizony ezt a mai napot is megszenvedjük. Ugyanis nem hoz egy kiegyensúlyozott helyzetet, bár azt mondom, hogy viszonylag még a mai nap kedvezőbb lesz, hiszen alapvetően ma még jól bírja az idegrendszerünk ezt a 30 fok alatti hőmérsékletet, de fokozatos terhelést kap az idegrendszerünk, melegedő, füllett idő várható a következő napokban, tehát a keringési rendszer egy erőteljes terhelést kap, gyakoribb lesz a rosszulét, szívelégtelenség, nehéz légzés, a gyulladásos folyamatok is erősödnek, és sok esetben még a migrénes fejfájás jelentkezésére is számítanunk kell. Gyakran téled a vérnyomás az alacsony értékek irányába, és részben ennek, részben a szeles időnek a gyakori szédüléses panaszok lesznek a következményei. Erős napsütésre számíthatunk ma is, és a folytatásban is. 7-es lesz az UV-index, tehát már nagyon fontos, fokozottan szükséges az UV-sugárzás elleni szem és bőrvédelem, és a száraz napos időben tovább emelkedik a pollen mennyisége is a levegőben.
0: Közlekedési hírek.
1: Kifejezetten jók a közlekedési feltételek ezen a pénteken, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen élénk a forgalom a reggeli munkakezdés miatt. Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidéken egyébként nincs fennakadás a közlekedésben, de érdemes lassabban hajtani, betartva a szabályokat, hiszen ma elsősorban Lendván, illetve Lendva körzetében mérik majd a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hét óra 36 perc van, ezek voltak a legfrissebb információk. A folytatásban Aucsilla érkezik, Szolnoki Péterrel itt lesz Dávor Radolfi, és a Ritmo Loco, és Nemén Ferenc is énekelni fog pár perc múlva.
0: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: a dobronoki magyar önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért. Retrospektív kiállítás Király Ferenc szobrászművész 90. születésnapja alkalmából. Idén Radamosban szervezték meg a családok napját. Gyalogtúra Kisfaluban. A zalaegerszegi Alsóerdőben fekvő az Áleás völgy. A hagyományőrző rovatban a Pünkösd jelképei. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
2: Horizont.
3: Péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Gál Anasztázia kétnyelvű oktatása Muravidéken című dokumentumfilmjéről szólunk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

7 óra 51 perc van, Demjén Ferenc énekelt. Jönnek Bagosi Norbék és a csapat, a Bagosi Brothers Company, Vakita Kék című dalával, és ma egész nap vakító kékeget fogunk látni magunk fölött. Gyakorlatilag még csak felhő pamacs sincs az égen, tiszta kék az égbolt, és a hajnalihoz képest olyan nagyot még nem lépett a hőmérő higanyszelem, 1-2 fokkal kellemesebb, de ez 8 óra után változni fog, és ugrásszerűen emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Itt Lendván 13 fok van, a közeli Muraszombatban 14 fokot mérnek jelen pillanatban, míg a tenger melléken Portorosban is csak 13 fok van, tehát nagyjából ugyan a helyzet ott is, viszont napközben számíthatunk erre a 23-26 fokra, alapvetően szép idővel, és koranyárias meleggel, ami szinte csak a mai napra lesz igaz, hiszen a hétvégén a tartós kánikula köszönt be legalább 4 napig, 30 fok körül alakulnak majd a délutáni értékek. Nálunk pedig itt a folytatásban úgy alakul a reggel, hogy Bagosék jönnek, reklámozunk egy picit, aztán hamarosan 8 órakor jönnek már a legfrissebb hírek is. Tartsanak velünk!

Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

A Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc óra van. A szlovén utakon pünköst ünnepe miatt jelentősen megnőtt forgalomra kell számítani vasárnap és hétfőn, mivel több szomszédos országban munkaszüneti nap lesz. A legnagyobb torlódásokra ma délután és szombat délelőtt számítanak Ausztria és Olaszország felől Horvátország irányába. Vasárnap és hétfőn északi irányban várható megnövekedett forgalom. Pünköst hétfő, munkaszüneti nap Ausztriában, Németországban, Magyarországon, Svájcban, Belgiumban és Hollandiában. A hétvége emellett naposabb időjárást is hoz egész Szlovéniában, amit várhatóan sok motoros és szabadidős kerékpáros kihasznál majd. Péntektől leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetét felelős miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban. Gajdas László azt írta, a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyezett az osztrák üzem tulajdonosával. Péntektől teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárítottuk el a közvetlen veszélyt, jelentette be a tárca vezető. A videóban Gajdos arról is beszélt, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének a védelme. Az Európai Unió népessége 2025 elején elérte a 451 millió főt, ami mintegy 1 millióval több az egy évvel korábbinál. Ugyanakkor az unió társadalma tovább öregszik. A természetes népességfogyás tartós maradt. 2025 elején az EU-ban 230 millió nő és 221 millió férfi élt. A nők a legnagyobb mértékben Lettországban voltak többségben. A jelentés szerint 2024-ben közel 6 millió bevándorló érkezett az EU országaiba. A legtöbb bevándorlót Spanyolország, Németország, Olaszország és Franciaország fogadta. Ugyanebben az évben 3 millió ember hagyta el valamelyik uniós tagállamot. Sport. Szóló győzelmet aratott a Giro d'Italia 12. szakaszán Alex Segard. A Bahrain Victorious belga kerékpárosa 3 kilométerrel a vége előtt ellépett a mezőnytől, és erre megfelelő válasz már nem érkezett. Az összetett élén nem történt változás.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom a Steyr autópályán, Körtina után Ljubljana irányában, valamint Szlovenska Bystrica előtt Maribor felé. A reggeli csúcs idő miatt megnövekedett a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi körgyűrűkön.

Radics Gigivel kezdtük ezt a mai délelőttet, hiszen most már 8 óra 8 perc van. Hamarosan Jan Plesztenyák érkezik, itt lesz a Crème de la Pop, és meghallgathatják a hézeneszemet Pál Dénestől. Én pedig hoztam egy rövidke, röpke gondolatot Müller Pétertől. Ha már ilyen gyönyörűen kék az ég, akkor ő azt mondta, hogy repülj madárként a jelenet fölé, és nézz vissza, miközben szabadon szárnyalsz, kék az ég, és lent szánalmasan kicsivé válnak a gondjaid. A jövődben jársz. Ez a mai nap üzenete, mottója Müller Pétertől.

0: üvegbort kibontok.
1: A hét zeneszáma.

0: más.
1: Nekem nem kell más, ez volt a hét zeneszám, amit Pál Dénes énekelt. A Change Bridge Pop érkezik, és érkezik a májusi felmelegedés. Hétvégén már igazi nyári kánikulára számíthatunk, és a májusi felmelegedéssel egyre több strand és fürdő nyitja meg a kapuit a vendégek előtt. Így az előttünk álló hétvégén is igazodva a szezonhoz, ráadásul most már ugye május második fele van, folyamatosan csatlakoznak a fürdők ehhez, tehát akár a környékünkön távolabb is lehet keresgélni, hiszen nagyon sok kültéri medence most már a rendelkezésre áll. Szerintem sokan emlékeznek arra, hogy régen a strandok többsége május 1-ével, a kültéri nyitott kinti strandok május 1-ével nyitották meg kapuikat. Ezt ma már kevés strand tartja, inkább ők az időjáráshoz igazodnak, és azzal összefüggésben a várható látogató szám alakulásától is mindig függ a nyitás időpontja, de a fürdők többsége most a hétvégén megnyitja a kapuit és elindítja a szezont. Néhány kültéri medence elérhetővé válik, de a teljes kínálat jellemzően ugye június közepére áll össze. Minden esetre most a májusi felmelegedésnek köszönhetően nagyon sok strand fogadja a vendégeket majd ezen a hétvégén is, amikor akár 31-32 fok is lehet.

te meg én, ez volt a Change Bishop slágere, most 8 óra 26 perc van, jön a második műszak. Hát van, akinek még csak az első kezdődött el, hiszen még kora délelőttben vagyunk benne. De itt van a nyári időszak, és örülünk a napsütésnek meg a meleg időnek, de ez hozza együtt vele sajnos a nagyon magas UV-indexet is, tehát fokozottan ügyeljenek, hogyha most hétvégén bárhova elmennek, vagy idehaza, kertbe kiülnek, nagyon gyorsan le lehet égni. Viszont a bőrnek az egészsége ugye nagyon fontos, hiszen a legnagyobb védekező rendszerünk a bőr, meg a legnagyobb felület is, és nem csak a külső ápolással kell javítani, hanem a táplálkozással és a vitaminokkal is, amik szerepet játszanak például a bőr védekező képességének a megőrzésében. A zöldségek nagyon értékesek ilyen szempontból, hiszen tele vannak antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal, vitaminokkal, amelyek élénkítik a bőr megjelenését, és jó hír az is, hogy a fáradtság jeleit is sikeresen tudják csökkenteni. És ha már ugye magas UV-index, akkor a paradicsom és a sárgarépa olyan zöldségek, amik jó segítség lehet mindkettő abban, hogy a káros napsugarak ellen felvegye a versenyt, meg egyfajta védőpajsként működjön. Egyébként a sárgarépa az egyik legismertebb zöldségünk, nagyon gazdag bétakarotinban, meg antioxidásban is, ezért működik nagyon jól a bőrben. Aztán a spenótot szintén nyugodtan fogyaszthatják, jó választás, magas a C és K vitamin tartalma, meg lutein, és ez is fokozza a bőrnek a hidratáltságát. A paprika gazdag forrása a C-vitaminnak, és ez a vitamin alapvető szerepet játszik például a kollagén termelésében, aztán brokkoli rengeteg vitamin tartalmaz antioxidáns hatására, például csökkenti a bőr öregedésének az első jeleit, a fakó arcbőrt is tudja élénkíteni. Ugye említettem már, a paradicsont likopin van benne, és nem csak a bőr fényét, hanem annak tónusát is javítja, és ugye antioxidáns hatásokkal bír, ezért a külső környezeti hatásokat is nagyon jól szűri ki, de ugyanígy lehet fogyasztani a céklát, vagy akár a kelkáposztát is. Ezek mind-mind olyan zöldségek, amik segítenek abban például, hogy az első komolyabb napsütéssel valamilyen módon felvegyük a versenyt, nem könnyű, éppen ezért szükséges természetesen egyéb fényvédő használata is, de belülről is fontos a táplálás, illetve a védekezés.

Federica érkezik mindjárt, de előtte nézzük, hogy hogyan lehet ebben a meleg időben, meg egyébként az év minden időszakában helyesen táplálkozni, ugyanis egy étkezésnek, a napi étkezésnek különféle ételeket kellene tartalmaznia, amelyek biztosítják ugye a szervezetünk számára az összes szükséges tápanyagot, például fehérjét, egészséges zsírokat, összetett szénhidrátokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, és hát ezekben gazdag gyümölcsöket, meg zöldségeket. Szerencsére most telített a piac, meg hát akinek van saját kertje, az most gyakorlatilag szüretelheti a zöldségeket, meg a gyümölcsöket. Egy biztos, hogy mindenképpen csökkentenünk kell a feldolgozott élelmiszerek, meg a finomított cukroknak a fogyasztását. Ezek ugyanis magas kalóriatartalmúak, de bizony csak kevés tápanyagot tartalmaznak. És aztán fontos a jó hidratáltság is, ez meg elengedhetetlen ahhoz, hogy az agyunk megfelelően működjön. Aki például ülőmunkát végez, az napi 8 pohár víz az, amit el kellene, hogy fogyasszon. Mindenki mondjuk fizikailag aktív, annak az ajánlott mennyiség duplájára is szükség lehet. Egy biztos, hogy a vízre a szervezetünknek szüksége van, de emellett fogyaszthatunk a mindennapokban gyógyteákat, ennek rengeteg egészségügyi előnye van, és hát nyilván a napi étkezésekben is törekedni kell arra, hogy az egészséges legyen, minél egészségesebb, és a napi ötszöri étkezés, tehát legyen egy reggeli, legyen egy 10 órai, egy ebéd, egy uzsonna, és aztán vacsora, és ez legyen olyan, ami hasznos tápanyagokat tartalmaz. És nyilván a hétvégén nagyon sokan fognak akár a pont a szép idő miatt kerti partikat rendezni, vagy az első olyan kinti összejövetet megtartani, amikor az időjárás még az esti órákban is alkalmas lesz arra, hogy kint lehessen ülni, hiszen nem hűl vissza a levegő, és hogyha többen jönnek, akkor szerintem egy ilyen hétvégi kerti partinak elengedhetetlen kelléke egy jó pogácsa, és hogyha van a kertben snidling, akkor azt bele lehet tenni. A pogácsa szinte bármikor jöhet, akár magában is, de egy jó babgulyás mellé is tökéletes, és biztos, hogy ha van kéznél snidling, akkor az tökéletes tud, és tökéletesen működik is. Ami kell hozzá, 10 1 deci langyos tej, 1 táskanál kristálycukor, 3 deka friss élesztő, 65 deka finom lészt egy pici a nyújtáshoz, 30 deka lágy vaj, 25 deka túró, 5 deka tejföl, egy tojás, só, snidling, és a tetejére ugye egy tojás a kenéshez, és némi trapista sajt. Nagyon könnyen el lehet készíteni, ugyanúgy készül, mint egy átlagos pogácsa. A tésztához tejben elkeverjük a cukrot, élesztőt, 8-10 percre félretesszük, ugye, hogy felfusson. Közben, hogyha van dagasztógép, akkor annak az üstjébe tesszük a lisztet, vajat, túrót, tejfölt, a tojást, a sót és az aprított snidlinget, és a felfuttatott élesztős folyadékot is hozzáadjuk, és ha géppel dolgozunk, akkor 5-6 perc alatt összedolgozza ezt a tésztát. Egy a lényeg, hogy egy lágyabb tésztát kell kapnunk, ami elválik az edény falától. Aki ügyes, ezt kézzel is meg tudja oldani, és nem nagy ördöngőség egyébként ezt kézzel is kidagasztani. Le kell fedni, langyos helyen nagyjából 30 percig keleszteni, a megkelt tésztát pedig lisztezett felületen 2 centi vastagságúra kinyújtani, fél centis távolságban beírdalni a tetejét, majd mehet rá a felvert tojás, a reszelt sajt, és nagyjából egy ilyen 5 centis átmérőjű kiszoróval kiszaggatni a pogácsákat, kicsit megformázzuk, és sütőpapírral bélelt tepsibe lehet sorakoztatni, 180 fok, 20-25 perc, és már el is készültek a finom, illatos, nagyon ízletes snitlinges pogácsák, ami hétvégén biztos kiegészítője lehet egy kerti partinak is. Federicával jövünk, jön Eros Ramazzotti, és hamarosan Karamel is.

zeném által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, ha az emberek közelebb kerülhetnének.

Ez volt az Epicentrum, és nem álmodtunk, ő valóban Karamell volt, és ő énekelte az iménti dalt. 8 óra 50 perc van, hoztam egy kis olvasnivalót is, nemrég jelent meg Julie Sorel legújabb könyve, a Nászút Marokkóban. Egy nő, aki menekül a múltja elől, egy férfi, aki újra hinni tanul a szerelemben. Hát talán így lehetne leírni ezt a könyvet, de sokkal több ennél. És egy utazás, amely örökre megváltoztatja az életüket. Mary, a párizsi fordítónő, Toszkána napfényes dombjai között talál rá arra a békére, amelyről azt hitte, örökre elveszítette Roberto. A szőlőbirtok gazdája két gyermekével együtt lassan visszavezeti őt az életbe és a szerelemhez. De a történet itt nem ér véget. Egy különleges nászút során együtt fedezik fel Marokkó varázslatos világát, a színekben vibráló bazárokat, a magas atlasz hegyeit, a sivatag kapuját, az időtlen végtelent, az Atlanti-óceán fuvallatát. Minden nap tehát egy új élmény, minden hely egy új fejezet, és minden pillanat közelebb viszi őket egymáshoz. Ez a könyv nem csak egy romantikus történet, hanem egy különleges úti könyv is Marokkó csodás vidékeire. Az olvasó Mary és Roberto nyomában járva felfedezheti az ország legszebb tájait, városait, rejtett kincseit, miközben betekintést nyer a helyi kultúrába, hagyományokba, belekóstolhat a jellegzetes marokkói ízekbe. A kaland azonban nem csak tájakon, hanem szíveken át is vezet. A múlt sebei gyógyulni kezdenek, a család összekovácsolódik, és egy váratlan hír mindent új fénybe helyez. Ez a regény az újrakezdésről és az otthon megtalálásáról is szól, bárhol is legyen az ember a világban. Egy történet, amelyben az utazás nem csak a világot, hanem a lelket is felfedezi. A szerző Julie Sorel luxemburgi születésű művészettörténész, aki 46 évesen vált ismerté első regényével. Két gyermek édesanyja és hosszú évek óta művészettörténetet és irodalmat tanít a luxemburgi egyetemen. 2024-ben a hallgatók az év oktatójává választották. Mesterfokozatot szerzett a híres bolonyai egyetemen, az itáliai reneszánsz művészet kutatásával foglalkozott. Diploma munkáját pedig a firenzei reneszánsz fénykoráról írta. Írói stílusát az érzékenység, a romantikus látásmód és a gazdag kulturális háttér jellemzi. Regényei tehát pont emiatt nem csak romantikus történetek, de egyben hidat is képeznek a képzőművészet, a gasztronómia és az olasz életérzés között. Hát itt az új kötet, a címe Nászút Marokkóba, a szerző pedig Julie Sorel, keressék a könyvesboltokban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van. A Sálóczi községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa második olvasatban vitatta meg és fogadta el a közösség 2026-os évi költségvetését. A bevételeket 168 ezer euróra tervezték. Ennek 30%-át beruházásokra fordítják, ami a Domonkosfai Porta felújított épületének befejezését öleli fel. Ezen kívül támogatják a felsőfokú tanulmányokat végző egyetemistákat, az egyesületeket és a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolát, valamint a Domonkosfai óvodát. Az ülésen egy szolidaritási határozatot is elfogadtak, amellyel támogatják a Dobronaki Magyar Önkormányzatot az alkotmányossági felülvizsgálat kezdeményezésének benyújtásában. Az ülésről a mai terepjáróban számolunk be részletesebben. A Fidesz orvos szakszervezet szerint a koalíciós szerződés kiinduló pontjai jó irányba mutató elmozdulást jeleznek, különösen abban a részben, amely az orvosokkal fennálló konfliktus lezárásáról, a párbeszéd nagyobb hangsúlyáról, valamint annak elismeréséről szól, hogy a jelenlegi bér- és egészségügyi szervezési modell nem működik. A szakszervezet fontosnak tartja, hogy a dokumentum olyan kérdéseket vet fel, amelyeket ők már a sztrájk tevékenység kezdete óta hangsúlyoznak. Az egészségügy területén a koalíciós szerződés középpontba a betegek időben történő és minőségi ellátását helyezi. A várólisták csökkentése érdekében minden rendelkezésre álló kapacitást mozgosítanának. Donald Trump, amerikai elnök bejelentette, az Egyesült Államok további 5000 katonát vezényel Lengyelországba. Ez látványos fordulatot jelent korábbi kijelentéseihez képest, amelyek az amerikai haderő európai jelenlétének csökkentéséről szóltak. A Politico szerint Trump ezzel korábban a NATO tagállamokat akarta büntetni az Irán elleni háború támogatásának hiánya miatt. A bejelentés röviddel azután érkezett, hogy az amerikai kormány váratlanul lemondott egy nagyszabású lengyelországi hadgyakorlatot, majd később közölte, hogy azt csak elhalasztották. Ezzel párhuzamosan azt is bejelentették, hogy 5000 amerikai katonát kivonnak Németországból. Sport. A címvédő Partizán jutott elsőként az ABA Liga döntőjébe. A belgrádi együttes 2-0-as összesítéssel búcsúztatta városi riválisát, a Crvena Zvezda csapatát. A Partizán mindkét mérkőzést magabiztosan nyerte meg. A fináléban a Dubaj-Buducnost párharc győztesével találkozik majd. A szlovén szövetségi kapitány Alexander Sekulic által irányított Dubaj Basketball szintén győzelemmel kezdte az elődöntőt. Tegnap 104-90-re nyert a Buducnost ellen Zenicában.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr autópályán, Körtina után Hübljana irányában. A Moravidéken folyamatos a forgalom.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hozok egy kis álomport, mert hogy ez szórja most éppen Lábas Viki. A múltjához nyúl vissza, de már egy teljesen új helyről beszél. Lábas Viki álomport című dala egyszerre személyes visszatekintés és egy új korszak nyitánya, egy olyan történet része, amely a Margaret Island utáni újrakezdést is kijelöli. Lábas Viki új dala az álomport, egyszerre visszanézés és egyfajta önigazolás. Az énekesnő egyébként az Instagram oldalán arról is írt, hogy sokáig elképzelhetetlennek tűnt számára az a pálya, ahol most van. A dal pedig ennek a folyamatnak a lenyomata, hogy hogyan lesz a vágyból valóság, és mi marad meg közben abból, ami tulajdonképpen elindult. A Margaret Island feloszlása után Viki többször is világossá tette, hogy nem egyszerű szóló karriert épít, és végképp nem egy korábbi működés folytatását keresi, inkább újra keretezi a saját történetét. Az álompor ebbe az irányba illeszkedik. A balatoni gyerekkor képei, tehát a nyári esték, a csend és a vágyakozás kettőssége nem csak hangulatként jelennek meg, hanem egyfajta kiinduló pontként is. Innen néz vissza az a felnőtt, aki már végigment azon az úton, amit akkor még csak elképzelt. Egyébként ezt a dalt Bércesi Róberttel közösen írta Lábas Viki, és azokkal a zenészekkel készült, akik az új live act felállásban is mellette állnak. Hát akkor érkezzen az újdonság. Ő nem más, mint Lábas Viki, ez pedig az álompor.

Kovászkék dala indult el, csak gyorsan közben mondom, hogy mi mindenből építkezik ez a mai délelőtt, meg délután, hiszen van egy kis programajánlónk. Amúgy is azzal folytatjuk fél tíz után, hétvégi programajánlóval, de péntek lévén a 10 órai hírek után a Horizont jelentkezik, ezúttal Gál Anasztázia dokumentumfilméről lesz szó, a kétnyelvű oktatással kapcsolatosan a műsor szerkesztője Botka Ágnes. A 11 órai híreket követően pedig helyzetkép, méhek világnapja egy fiatal méhész szemszögéből, és a spárga termesztésről is szó lesz, ha már a hétvégén ugye spárga nap lesz, Horváth Dávid készíti a helyzetképet, a mai helyzetképet. Délután 3 órakor pedig két helyi vonatkozású hír a pénteki hírmagazinban. Salapszi község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa 15. soros ülésén második olvasatban vitatta meg és fogadta el a közösség 2026-os évi költségvetését. Erről az ülésről tájékoztat majd Fehér Ilona. És van még egy témánk, a szlovén statisztikai hivatal közzétette a bérekről szóló legfrissebb adatokat, és ebből kiderül, hogy a magánszférában dolgozók fizetése 2026. februárjában kissé alacsonyabb volt, mint egy hónappal korábban. Cigán Szilvia gyűjtötte össze a legfontosabb adatokat. Hallgassák az MMR-t, tartsanak velünk!

Egy perccel vagyunk, másfél perccel most már 9:30 után, és ígértem programajánlatokat. Nem csak a hétvégére, hanem már jövő hétre is, de most ugye pünkösdi hétvége előtt leszünk. Két mai program lehetőség, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola lendvai városi közösséggel, a lendvai turisztikai és fejlesztési közintézettel, a turisztikai szövetséggel, a Lendva Várjönt és az MMUNK-val közösen együttműködve. Mindenkit szeretettel vár az általános iskolás zenekarok országos találkozójára. Ez lesz a SANSZ 2026, és ennek a helyszíne ma Lendván a Színház és Hangversenyterem nyári színpada. Délután 3 órakor 11 általános iskolás zenekar lép fel Szlovénia minden részéről, és a vendég az és a Kuna Freestyle Hip Hop Show. Mindenkit szeretettel várnak erre a ma délutáni sanszos, nagyon jó kis rendezvényre, 3 órakor kezdődik. A Lenti Városi Könyvtárban pedig Szomi Béla költő, műfordító, zeneszerző Agymár Csendessége című Balassi Bálint műveiből készült fordítás kötetének bemutatójára kerül sor. Ma 17 órakor, tehát Lentiben a Városi Könyvtárban. Köszöntőt Lentiváros polgármestere mond, a moderátor pedig Kepe Kocolili lesz.

szólt a gomb, még nem gyűrt le a gomb. De a hangok belül lassúgják a kétség beosont. Kicsit kékek meg zöldek, leszük igen néha. Én a Sunshine szemvekben levehetném érha. Meg

hajszál is okozott már károkat. Van olyan száj, amire kell akad, mert hiba csak hiba, a hülye csak hülye. Ez a játék nem franchise, mindig más a menüje. Mindig más a menüje. Mindig más a menüje.

Néhány holnapi program május 23-án rendezik meg ugye Hosszúfaluban a Spárga Fesztivál, délelőtt 11 órakor indul a program, a helyszínről majd többször bejelentkezik kollégánk is, úgyhogy élőben kapcsoljuk majd a Spárga Fesztivált, de természetesen mindenkit szeretettel várnak a helyszínre is, hiszen az esti éjszakai órákig nyúlik ki a napi program. Természetesen a spárgás ételek, így a gasztronómia kerül a fő középpontba, de emellett rengeteg kulturális program is várja a látogatókat, ráadásul gyönyörű idő lesz, úgyhogy ne hagyják ki. És holnapi nyárias időben fognak gyalogolni a Hodos Pince gyalogtúra résztvevői, idén már 11. alkalommal szervezik meg, reggel 6 órakor indulnak a hodosi vasútállomásról, és végig gyalogolnak a falvakon. A cél természetesen Pince, és valamikor este 7 óra körül érkezik meg majd a csapat. Lehet hozzájuk csatlakozni az út során, akár rövidebb szakaszokra is. És szintén holnap 10 és 13 óra között várják az érdeklődőket a Bakónaki tó erdőfürdő növekedés című programjára. Különleges erdei élmény lassú sétával, kikapcsolódással a természettel, Nagy Évával, aki képzett erdőfürdővezető, a résztvevőket meglepetéssel is várják, és az aznapi Spárga Fesztiválon lehet azt majd érvényesíteni. Tehát holnap még a Bakonaki tónál délelőtt 10 és 13 óra között lesz erdőfürdő is.

Na nézzük még a további programokat. Jótékonysági rendezvényt tartanak, mégpedig május 26-án 17 órai kezdettel. 17 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben Nagy hős kis lépésekkel ez a program címe, a szervező pedig a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda Alapítványa. Mindenkit szeretettel várnak. Május 30-án jövő héten szombaton 16 órakor tartják a Mézes napot Kapcán. Kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes megnyitó lesz, ahol fellépnek a Lendvai Óvoda gyertyánosi kéttannyelvű iskolájának növendékei, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanulói és a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület. A Kaptár információs pont nyílt napját is megtartják, lesznek gyerekfoglalkozások, bohózatok a színjátszó csoport előadásában, de rajzkiállítás is, illetve a Misteri Zenei Együttes és meglepetés vendég fellépésére is számítani lehet, és ha már mézes nap, akkor különböző ételeket is lehet kóstolni, mézes desszerteket, húsételeket, minden, ami mézzel készül, szóval egy fantasztikus mézes nap kapcán, mégpedig május 30-án, szombaton 16 órától.

Hoztam még néhány program ajánlatot, ugyanis május 28-án a Lendvai Népi Egyetem szervez egy szociális aktivizációs programot. Egyébként ennek a programoknak a keretében a harmadik csoport záró rendezvényére kerül sor, amit a Lendvai Népi Egyetem valósít meg partnereivel együtt, és ez a program május 28-án délelőtt 10 órakor kezdődik. Aztán június 5-én pénteken könyvbazár lesz Radamosban 14 és 19 óra között a Radamosi Lehetőségek háza előtt. Mindenkit szeretettel várnak, lesz kétnyelvű meseóra kézműves foglalkozással 16:30-tól, és természetesen a program ideje alatt fel lehet fedezni a könyvek világát, sőt, ingyen elvihető könyvekre is lesz lehetőség ezen a június 5-i programon. De szintén június 5-én Emberek az emberekért egészségedre Lendva kampány indul el. 8 és 12 óra között várnak mindenkit a Lendvai Egészségházhoz, azért, hogy együtt tehessünk az egészséges jövőért, mert az egészség minden embert összeköt. És ha már egészség, akkor egy picit ehhez is kapcsolódik az a felhívás, hogy a Szlovén Vöröskereszt Lendvai Regionális Egyesülete iratkozz fel a listára, jótékonysági kampányt készít elő, tehát minden felnőttet, a 41 év alatti felnőtteket is arra buzdítja, egyetemistákat, sportolókat, tehát mindenkit, aki egészséges, hogy iratkozzon fel a listára, kerüljön a nyilvántartásba, hiszen donornak lenni jó dolog, ráadásul a nyilvántartásba való feliratkozás egyszerű és fájdalommentes, viszont ezzel életet lehet menteni. Nagy segítség, hogyha egyébként ezt tovább is adják, hiszen a betegek élete továbbra is a támogatók széles körétől függ, ezért is érdemes feliratkozni erre a listára, és talán részt venni ezen a programon mindenképpen érdemes. Egyébként erre lehetőség itt Lendván május 29-én 9 és 17 óra között lesz.

Van még néhány programajánlat, úgyhogy nézzük is, bár ez is már júniusra vonatkozik, de olyan gyorsan telnek a napok. Hazai Fajták Fesztiválja lesz június 6-án szombaton délelőtt 11 órától este 7-ig Beltincén élőzenével, finom ételekkel, italokkal, elismerések ünnepélyes átadásával. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak erre a programra is, Beltincire. És hát a hétvégén Rédicsen pünkös lesz, két napos ezúttal is a program, tehát vasárnap hétfőn várnak mindenkit ingyenes program lehetőségekkel. Ugye vasárnap délelőtt 10-kor Szent Misével kezdődik a program a helyi templomban, aztán lesz délután 1 órától motoros felvonulás, közben gasztroudvar, kvad bemutató, arcfestés, és a gasztroudvarban ott lesz a híres radamosi lángos is, amit bárki megkóstol. Éjszakai járatkoncert 15 órától, majd labdarúgó mérkőzés 17 órai kezdettel, este pedig a hagyományos búcsúi bál a fáraóval. 25-én hétfőn pedig a szokásos pünkösdi fakanál forgató délelőtt 11-től, tehát ez most nem egy főzőverseny lesz, mert minden csapat ajándékba részesül, itt a közös főzésnek az öröme. A lényeg, 14:30-tól lesz kulturális műsor a színpadon, fellép többek között Stangli Tibi, a főzőcsapatokat köszöntik, majd lesz ajándékátadás, fellép a Kerka tánccsoport, a sztárvendég 17 órakor a pacsirták, este tombolasorsolás és még egy kis mulatság, lesz kézműves kirakodóvásár, helyi termékek vására, a gyerekeket várja gasztroudvarral. Szóval nagyon sok minden idén is Rédicsi pünkösd, május 24-én és 25-én mindenkit szeretettel várnak. És ha a programajánló, akkor még egy lehetőséget hadd említsünk, hiszen az őrség is ilyenkor megtelik élettel, ráadásul Pityerszeren a hagyományos pünkösdölésre várják az érdeklődőket, a szokásos programokkal, kicsiket, nagyokat, ráadásul a hétvégén szép idő lesz, úgyhogy minden lehetőséget érdemes kihasználni.

A Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra van. Megkezdődött a szlovén parlament ülése, amelyen várhatóan az SDS elnökét Janez Jánosát választják meg kormányfőnek. Az ülés idején két demonstrációt is tartanak a parlament előtt. Az úgynevezett tiltakozó kerékpáros közgyűlés 11 órára jelképes akciót hirdetett, mivel szerintük Jánosa a választók megtévesztésével jut új kormányhoz. Délután 15 órára Tomás Ústár jelentett betüntetést. Ústár a Szlovénia alternatívája listán indult az országgyűlési választásokon. A mai ülésen, amelyen közel 7 órás vitára számítanak, Jánosa várhatóan megkapja a megbízást negyedik kormányának megalakítására. Szigorítják az éjszakai alkoholeladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A törvénymódosítás lehetővé tenni az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. Az üzleteknek kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is. Az online vásárlások esetében az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne. Horvátország alkoholfogyasztása meghaladja az uniós átlagot. A 15-16 éves horvát fiatalok 45%-a legalább egyszer már fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt. Ukrán drónok támadtak meg egy középiskolát éjjel Starobilszkben, az Ukrajnától elcsatolt Luhanszki régióban. Több mint 30-an megsebesültek, közölte Leonid Pasechnik, a Luhanszki Népköztársaság orosz vezetője pénteken a Max Messengeren. Az ukrán fegyveres erők célzott támadást intéztek az alvó, védtelen gyerekek ellen. A támadás pillanatában 86, 14 és 18 év közötti gyermek tartózkodott az iskolában. 35 ember szenvedett sérüléseket, írta Pasechnik. Hozzátette, a romok gyermekeket temettek maguk alá. A mentő alakulatoknak eddig hármójukat sikerült kimenekíteniük. Sport. Érkezése óta először lett bajnok a szaudi élvonalban Cristiano Ronaldo. Csapata, az Al-Nassr, az utolsó fordulóban 4-1-re legyőzte a Damakot. A portugál játékos két góllal járult hozzá a sikerhez. A rivális Al-Hilal így hiába hozta meccsét, az Al-Nassr története során 11. bajnoki címét aratta, Ronaldoval az elsőt. Cristiano Ronaldo pályafutása során 8-szor ünnepelhet bajnoki címet. 3-szor nyert Premier League-et, 2-szer La Liga-t és 2-szer Serie A-t.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul majd. Holnap ismét sok lesz a napsütés, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban 8 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom a Steyr autópályán a Sentil határátkelő előtt Szlovénia irányába, valamint tovább az autópályán a Sentil lehajtóig Ljubljana felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Dobronoki Magyar Önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért. Retrospektív kiállítás Király Ferenc szobrászművész 90. születésnapja alkalmából. Idén Radamosban szervezték meg a családok napját. Gyalogtúra Kisfaluban. A zalaegerszegi Alsóerdőben fekvő az Áleás völgy. A hagyományőrző rovatban a pünkösd jelképei. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Mi pedig várjuk Önöket a rádió készülékek mellé, 6 perccel vagyunk 10 óra után, a Madras fog nekünk zenélni. Itt lesz hamarosan Bon Jovi, jön a Republic, és Botka Ágnes várja a hallgatókat a Horizonttal, ezúttal Gál Anasztázia dokumentumfilmje a kétnyelvű oktatásról kerül a műsor fókuszába, hamarosan tehát Horizont, kultúra művelődés, most 18 percben, tartsanak velünk!

0: Jó napot kívánok! A Magyar Nemzeti Filmintézet anyagi támogatásával készült el Gál Anasztázia 55 perces dokumentumfilmje, kétnyelvű oktatás a Muravidéken címmel. Összképet ad a kétnyelvű terület több mint 60 éve bevezetett oktatási modelljének gyakorlatáról, mindennapjairól, és beemel a filmbe néhány építő jellegű észrevételt is. Azok, akik ebben a rendszerben tanultak, oktattak, vagy jelenleg is ebben dolgoznak, többnyire arra az álláspontra helyezkednek, hogy ez az egyedüli lehetséges modell, amely által sikerült megőrizni a magyar nyelvet az oktatásban. Úgy, hogy a többség nyelvét is elég magas szinten megtanulják a gyerekek, hogy a tovább tanulás során se legyen gondjuk a felzárkózással. A filmben megszólalnak a Magyarországról érkező diákok és szüleik is, viszont a kétnyelvű modellről nem mond véleményt senki a többség részéről. Ezeket a kérdéseket vetettük fel a rendezővel folytatott beszélgetésünkben.
1: Ugye mindig a film téma az általában az előző filmekből következik, és az előző film, Akik vagyunk muravidéki magyarokban, már volt egy kis 10 perces rész, ami az oktatás témájával foglalkozott, és most így ösztönösen az jött, hogy akkor ebből kellene egy kerek egész filmet csinálni, egy kicsit jobban, részletesebben beszélni, kibontani a kétnyelvű oktatás helyzetét.
2: Tekintete arra, hogy nem volt a tanulója ennek a kétnyelvű oktatási rendszernek, ezeknek az iskoláknak, nem itt képezte magát, milyen forgatókönyv alapján látott neki, vagy kik voltak azok, akik segítettek ennek a forgatókönyvnek a felállításában. Itt kerestem a címlistán, de nem találtam.
1: Én általában úgy szoktam dolgozni, hogyha van egy téma, akkor ugye gondosan előkészítem, arra nagyon sok időt, figyelmet fordítok, nagyon sok emberrel beszélgetek előzetesen, illetve mindig valakit felkérek, aki szakmai tanácsadásban segít, és most ebben az esetben a Vida Törnár Judit volt, akit megkértem, hogy gondolkodjunk együtt, hogy hogyan mutassuk be a kétnyelvű oktatást, és aztán több alkalommal találkoztunk, és gyakorlatilag úgy alakult ki egy vázlatos forgatókönyv, hogy kiket érdemes megkérdezni, milyen témában kérdezzük meg, nagyjából hogyan épüljön fel a film dramaturgiailag. De ez ugye mindig úgy működik, hogy akkor, amikor eljön a forgatás ideje, akkor vannak változások, helyzethez, körülményekhez kell igazodni, vagy sikerül, vagy nem sikerül fölvenni, és aztán akkor van a kész nyersanyag, és akkor a vágó asztalnál meg, akkor újra tiszta lappal kell indulni, hogy hogyan fog abból összeállni egy film. És nyilván ebben a filmben is vannak olyanok, akik esetleg kimaradt állni egy film, és nyilván ebben a filmben is vannak olyanok, akik esetleg kimaradtak, mert csináltunk több emberrel

0: pályázathoz be kell adni egy sugárzási szándéknyilatkozatot, amit az MTVA-val kötöttem, és ugye a műsoridő korlátoz, mert a magyarországi televízióknál ilyen 50-55 perc közötti műsoridőt fogadnak el dokumentumfilmnél. Itt más a helyzet, itt 2x26 perc, tehát hogyha itt majd levetítésre kerül, akkor itt még lehet esetleg bővíteni, illetve két részre kell venni. Ez az egyik fő szempont. A másik az is igaz, hogy a film ritmusa, a dinamikája az úgy körülbelül 55 perc, meg az embereknek a figyelő képessége, vagy tűrő képessége, mert ma már egy 90 perces filmet végignézni, még talán a játékfilmnél is sok.
1: Mi volt a cél, az elsődleges cél? Kinek készül ez a film? Mi az üzenete? Kit szólít meg? A muravidéki magyarokhoz szól, vagy a többségi nemzethez szól? Kihez?
0: Ezt ugye mindig figyelembe kell venni a készítés során, hogy kinek szól, mert hogy úgy kell felépíteni egyrészt a filmet, hogy aki nem ismeri a két nyelvű oktatást, például a magyarországiak is képben legyenek, így sokszor elhangzanak olyan alapinformációk, amik az itteni muravidékiek számára egyértelmű. Ugyanakkor mindig igyekszem olyan információkat is becsempészni, meg olyan megszólalásokat is, amik itteni helyi problémákat vetnek fel, illetve gondolkodásra sarkalanak, és talán azoknak is mond valamit, üzen valamit, elgondolkodtat, akik képben vannak, úgymond a kétnyelvű oktatásban.
1: Ha jól számolom, 59 óta már ugye eltelt 60 év, és a muravidéki magyarok számára szinte egyértelmű, hogy kétnyelvű oktatásban vesznek részt, viszont több kritika is elhangzott ebben a dokumentumfilmben. Mennyire voltak bátrak az ön reflexióra?
0: Ez mindenkinek a saját személyiségétől függ, hogy ugye mennyire bátran, mennyire őszintén mondja ki azokat a dolgokat, amiket ő tapasztal, megél a kétnyelvű oktatás kapcsán, mert ugye mindenkinek van valamilyen tapasztalata szülőként, gyerekként, ahogy említette, vagy aztán szakmájából kifolyólag. Én örültem azért, hogy sikerült olyan nyilatkozókat találnom, akik tényleg őszintén és kritikus véleménnyel voltak, illetve önreflexíven is, közösségi szempontból, hogy mit lehet tenni, hogyan kéne gondolkodni, vagy ő hogyan gondolkodik, és azt felvállalta.
1: Többnyire itt elmondták a pro és a kontra véleményt is, tehát azt jelenti, hogy nagyon tisztán látják a helyzetet a politikai szférában is, azok is, akik a gyakorlatból jönnek. Többben szólaltak meg olyanok, akik Magyarországról érkeznek ide, illetve hogy a gyerekeiket itt tanítatják. Ők szívesen vállalták, úgy látszik, hogy elégedettek, vagy jól érzik magukat, vagy látnak ebben perspektívát.
0: Ők szívesen vállalták, hogy megszólalnak. Szerintem ők egészen máshogy látják a kétnyelvű oktatást, mint itt a muravidékiek. Ők a pozitívumot látják, hogy megtanulják a szlovén nyelvet, hogy egy új közegben vannak, egy olyan közegben, ami talán otthon számukra nem elérhető, olyan oktatást kapnak, ahol talán gyermekbarátibb az oktatás, kicsi létszámú osztályok vannak, barátokat szereznek, kulturális tevékenységekben vesznek részt, igyekeznek beilleszkedni a muravidéki közösségben, tehát ők abszolút a pozitív részét élvezik, és azt gondolom, hogy ez, ha ez kontrasztként így megjelenik a filmben, akkor örülök, mint ahogy annak is, hogy ha valaki a mély rétegekre fogékony, mert azért az is van benne, azt gondolom, bőven.
1: Ha már kétnyelvű oktatásról beszélünk, akkor én egy picit hiányoltam azokat, akik a szlovén oldalról világítanák meg ezt a témát.
0: Hát olyat meg aztán végképp nem találtam, akik ugye a szlovén nyelvűek, anyanyelvűek, és aztán ide járnak a kétnyelvű iskolába. Érdekes lett volna, igen, meghallgatni, vagy bevenni a filmbe szlovén ajkúakat is, egynyelvűeket, hogy ők hogyan vélekednek a kétnyelvű iskolákról, hogy számukra valóban megterhelő-e, vagy ők csak a negatívumot látják-e a kétnyelvűekkel.

0: nyelv oktatásba, mint ahogy sok esetben azt a muravidéki magyarok közül sokan gondolják.
1: A filmet technikai szempontból mennyire volt nehéz összeállítani?
0: Hát ez elsősorban attól függ, ugye, hogy, minél több felvételt kell készíteni, minél több eseményen ott kell lenni, minél több helyszínen ott kell lenni, az meg ugye költségvetési korlátok vannak, mert hogy nem lehet, nem tudom, 20 napot forgatni, meg nem is megvalósítható, hiszen a főstáb, akik nekem szoktak segíteni, ők mind Budapestről érkeznek. Ennek legfőképpen az az oka, hogy itt helyben kevés szakember van, akik elfoglaltak, akik másodállásban végzik a filmes tevékenységeiket, tehát ők nem elérhetők, nem diszponálhatók akkor, amikor éppen van valami esemény, tehát ez nagyon nagy korlátot jelent mindig a filmkészítésnél, de ugye szerencsére a Lendvai TV stúdió mindig kisegít archív felvételekkel, azzal is mindig igyekszek színesíteni, mozgásos vagy dinamikussá tenni a filmet. Szóval ez fontos, meg hát a film koncepciója is az volt, hogy ne csak a két nyelv oktatásról szóljon, hanem minden azt támogató kulturális és egyéb tevékenységről.
1: Mekkora költségvetéssel készült ez a film?
0: Ez körülbelül 10 millió forintból készült, de hát ennek a tetemes része azt tudjuk, hogy elmegy a minden olyan költségre, ami ugye nem a filmre foglalkozik. Tehát könyvelőt kell alkalmazni, könyvvizsgálót kell alkalmazni, különböző adminisztrációs díjak vannak, ami a költségvetésemnek mondjuk az a eleve lehúzzák a 30%-át körülbelül. És akkor marad a fennmaradó rész.
1: Kinek a támogatásával?
0: A Nemzeti Filmintézet támogatásával. Két helyről kell igényelni a támogatást. Ugye a közvetett támogatás az, amit nekem meg kell előlegezni, és ez a magyar filmszakmai támogatás, és a másik meg a közvetlen támogatás az NFI-től. Mind a kettő onnan jön.
1: Igen. Mi lesz a filmnek a, tehát az utóélete? Merre mutatják be?
0: Hát ez a szokásos, ugye, amely kiadta a sugárzási szándéknyilatkozatot az MTV-vel, valamelyik csatornáján, általában az M5-ön vagy a Dunán szokták bemutatni, vagy most ott kerül sor a bemutatóra, aztán a Lendvai TV stúdió is valószínűleg be fogja mutatni, ahogy korábban is, illetve ezt követően, hogyha már a szerződések engedik, akkor meg fölteszem a YouTube csatornára, mint ahogy a korábbi filmek is elérhetőek, és ott bárki meg tudja nézni.

0: Dr. Gróf Anna Mária, a Moravidéki Pedagógusok Egyesületének szakmunkatársa, az anyanyelv megőrzésének lehetőségét boncolgatta a filmben.
1: Azt hiszem, hogy már ismerik azt, hogy az én veszőparipám a nyelvát örökítés. És úgy gondolom, hogy anélkül nem létezik semmi a Moravidéken, hogyha nincs olyan ember, aki beszéli a magyar és a szlovén nyelvet is párhuzamosan. Tehát a magyar nyelv átörökítése, hogy ne féljenek tőle a szülők, beszéljék otthon, beszéljék a nyelvjárást, hiszen az ő anyanyelvük a nyelvjárási nyelvváltozat. Az iskolának a feladata az, hogy mellé tegye majd a standard nyelvváltozatot. Nagyon fontos lenne, hogy természetes közegben sajátítsák el, tanulják meg a gyerekek a nyelvet, és ne valami kényszer legyen aztán az iskolában. Különösen azt gondolom, hogy a vegyes házasságokban kell erre figyelni, és azért néha előfordul sajnos az is, hogy két magyar ajkú kezd szlovénul beszélni a gyerekhez azért, hogy ne legyen hátránya majd az iskolában, vagy később a tanulmányai folyamán, de én azt hiszem, hogy mindenki, aki első osztályba beiratkozik ide a kétnyelvű oktatásba, a kétnyelvű iskolákba, megtanul 9. osztályra annyira szlovénul, hogy nem lesz gond. Nyilvánvalóan ez függ a gyerek képességeitől, stb., de a nyelvi inputot azt nem tudjuk később megadni. Tehát azt, hogy a gyerekhez magyarul szólunk, magyarul mondókázunk, magyarul énekelünk, és a mindennapi nyelvhasználatban jelen van a magyar nyelv. Nem azt mondom, hogy ne legyen jelen a szlovén, de a magyar is legyen ott, vegyes házasságban is. Azt nem lehet pótolni később. Tehát gondoljuk bele, hogyha mondjuk egy nyelvjárási változatot beszél valaki, amellé hozzátenni a standardot, az mondjuk egy lépcsőfok vagy kettő. De hogyha semmit sem beszél, a nulláról kell följutni a 10-esig. Ezt nem lehet, azt nagyon nehéz. És sokkal jobb a gyereknek is, hogy kétnyelvű. Azt mondják a tudósok, hogy másképp strukturálódik sok minden az agyban, más idegi kapcsolatok alakulnak ki. Csak és kizárólag előny lehet.
0: Dr. Kovács Attila, a Moravidéki Magyar Tudományos Társaság elnöke is foglalkozott a kétnyelvű oktatással, mégpedig a Magyarországról érkező gyerekek érdeklődése szemszögéből.
2: Én nagyon jó, dinamikus filmről van szó, és engem is nagyon megfogott a film, hogy így mondjam, tehát tényleg úgy végültük azt az egyórás filmet, hogy észre se vettük. Különböző szempontból próbálta a szerző, illetve próbálja a film bemutatni a kétnyelvű oktatásnak a mindennapjait. Sokan felszólaltak, abban azt is megtudtuk, hogy sokan nem szólaltak fel, vagy nem merték, vagy nem akarták vállalni a szereplést a filmben. Arra is próbáltunk választani, hogy miért nem, miért történt ez. Ami pedig az én szereplésemet illeti a filmen, én elsősorban a magyarországi tanulókkal foglalkoztam kutatás szempontjából, és ugye ez 2015-16-os iskolajövőben indult el ezeknek a magyarországi diákoknak, vagy gyereknek a Moravidéki iskola látogatása, akkor heten kezdték el, a 2024-25-ös évben, a filmben mondtam, már 85-en voltak itt, elsősorban a Pártos Alvi és a Güntérházi iskolában vannak főleg magyarországi tanulók, de vannak a Lendve iskolában is. Amit a kétnyelvű oktatás után még el szeretnénk mondani, tehát pont most beszélgettünk, hogy tehát a politikának is szeretnénk valamilyen szempontból üzenni a moravidéki magyar politikának, hogy mindenképpen felmérésre szorulna az, hogy egyáltalán merre kell, hogy menjen tovább az iskola oktatása. Tehát én nem tantervekben gondolkodom, nem én ebben, hanem egyáltalán azt kéne föltérképezni, hogy mennyi gyerek lesz még a jövőben valamilyen szempontból, hogy állunk most ezzel, hogy hányan tanulnak magyar egyet az iskolában, hányan fognak tanulni, tehát valami térképezést kell felvérni, tehát egy kutatási abban a szempontból végrehajtani esetleg, hogy mi várhat itt a jövőben, és akkor ehhez alkalmazkodni különböző tervekkel, pont itt erről most beszélgettünk itt a kollégákkal a film után, úgyhogy talán még annyit még az egészhez, hogy azt is figyelembe kell vennünk, ugye, hogy egy kis közösségről van szó, amelynek és a szülőknek az elhatározása, hogy egyrészt, hogy milyen nyelven tanul a gyerek, másrészt, hogy a gyerek maga milyen nyelven tanul már a mindennapokban, mert most azt is azért figyelembe kell vennünk, hogy az angol nyelv dominancia nagyon erős. Én ezt látom a saját lányomon is, meg hát veszem észre. Kongatják a harangot, főleg a szlovén kollégák is, hogy a szlovén nyelv kezd háttérbe szorulni az olvasás terén. Tehát egy rengeteg olyan kívás vár a közösségünkre, a jövőben, amire majd a választ kell találni, a politika döntést tud hozni talán, de azt tulajdonképpen jó lenne, hogyha egy szakpolitika pedig azt megelőzni, és akkor ezek a szakpolitikák esetleg valami irányt mutatnának, vagy nem is irányt, hanem helyzetképet adnának, és ez alapján a helyzetképek alapján akkor lehetne esetleg jó vagy jobb döntéseket hozni, vagy ne, ha más nem is, akkor nem nagyon rosszokat.
0: Gál Anasztázia kétnyelvű oktatás a Muravidéken című dokumentumfilmjét mutattuk be mai adásunkban. A műsor hangtechnikusa Király Tomi volt. Szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

0: Horizont.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

A Heaven Street 7 zenéjét, és amíg vasárnap időjárás tekintetében átlépünk a nyárba, mi ebből a stílusból egy kicsit más stílusba megyünk át. Keresztes Ildikó érkezik hamarosan, itt lesz a Rouge nevű formáció, a Kelly Family is, és Szabó Eszti még, aztán 11 órakor jövünk a friss hírekkel, és ha azt mondtam, hogy átlépünk a nyárba vasárnap, akkor az így is lesz. Napos száraz hétvége jön, és vasárnap már 30 fok közelébe, sőt, azt meghaladóan is melegedhet a levegő. Kifejezetten nyári strandolós időnk lesz, hiszen sok napsütés, csapadékmentes időjárás várható, és fokozatos melegedésre lehet számítani egészen jövő hét kedd estig. Szerdára viszont újabb hidegfrontot kapunk, úgyhogy ezt a pár napot mindenképpen használják ki, a hétvégére pedig tényleg tervezzenek kinti programokat, akár már egy fürdőzéssel egybekötöttet is. Nálunk pedig hallgassák most az MMR-t, és benne a jó kis zenéket. Szép délelőttöt!

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Akkor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne, ha van anya a családban. Ezt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban. És akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárba, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk, nekik addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni azt a méhet, sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek. És hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport.
3: Május 20-a a méhek világnapja, amely a beporzók kulcsfontosságú szerepére és fenyegetettségére hívja fel a figyelmet. Ezúttal a dobronaki kétnyelvű általános iskolában működő méhészakkör munkájában nyerhetünk betekintést, valamint arról is hallhatnak, hogy a Lendvai Vár alsó udvarán egy állandó méhészeti kiállítást és egy oktató kaptárt hoztak létre. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

URH-n a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Minden nap. Reggeltől éjfélig.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenegy óra van. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a Ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány közleményében arra figyelmeztetett, hogy a globális biztonsági helyzet továbbra is törékeny. Megkezdődött a szlovén parlament ülése, amelyen várhatóan az SDS elnökét Janez Janšát választják meg kormányfőnek. Janša a parlamenti ülésen ismertetett kormányprogramjában a demokratizációs folyamatok befejezését, valamint az esélyteremtő, jóléti és igazságos állam programjának megvalósítását emelte ki. Emellett együttműködést ígért az ellenzékkel az alkotmánymódosítások, illetve a következő 30 év fejlesztési prioritásainak kijelölése érdekében. A koalíció alapvető tartalmi prioritásai között Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, valamint a decentralizációt és a bürokrácia csökkentését sorolta fel. Az UKC Maribor az év első három hónapjában 3,7 millió eurós hiányt könyvelt el, számolt be a kórház vezetése az intézmény tanácsának csütörtöki ülésén. Tájékoztatásuk szerint az ilyen eredmény elsősorban az elvégzett programok alulfinanszírozottságának és a magas munkaerőköltségeknek a következménye. A bevételek legnagyobb részét ugyan a kötelező egészségbiztosításból származó források teszik ki. Ezek azonban az adott időszakra a tervezetnél csaknem 3,8 millió euróval alacsonyabbak voltak. Az UKC Maribor az első négy hónapban összesen 167.144 egészségügyi szolgáltatást végzett el. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a balesetben egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. Az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia ZRT területén. A tűz oltása folyamatban van, és folyik a sérültek ellátása, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-vel. A helyszínre 3 mentőhelikopter és számos mentőegység érkezett. Sport. Már csak 2 győzelem hiányzik a New York Knicksnek ahhoz, hogy 1999 után újra nagy döntőt játsszon az NBA-ben. Péntek hajnalban a Knicks 109-93-ra nyert vendége a Cleveland Cavaliers ellen, és összesítésben már 2-0-ra vezet a keleti főcsoport fináliában. Josh Hart 26 ponttal karrierje legmagasabb pontszámát ért el playoff meccsen.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban 8 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: Tollódik a forgalom a Steyr autópályán a Sentil határátkelő előtt Szlovénia irányába, valamint tovább az autópályán a Sentil lehajtóig Ljubljana felé. Lassan halad a forgalom a tengermelléki autópályán Kozária és Brezovica között Koper irányában. Unec és Postojna között karbantartási munkálatok lassítják a forgalmat. Fennakadásokra kell számítani Razdörto és Postojna között Ljubljana felé is.

A Heartline zenekar slágere szólt, a 80-as évek egyik nagy slágere, és mindjárt jön Dr. Béres Verép Tomival, utána pedig jelentkezik a helyzetkép, Horváth Dávid a mai műsor szerkesztője, és ezúttal a méhek világnapja kerül fókuszba, egy fiatal méhész szemszögéből nézhetünk rá arra, hogy milyen fontossággal bír a méhek világnapja, de emellett szó lesz a spárga termesztésről is, mindez a mai témája a hamarosan kezdődő helyzetképnek, de előtte, ahogy ígértem, Verép Tomi, Dr. Béres és egy Zámbó Jimmy dal.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Május 20-a a méhek világnapja. A méhek szerepe az ökoszisztémában szinte felbecsülhetetlen. Beporzás nélkül számos növényfaj veszélybe kerülne, megőrzésükhöz viszont fontos szerepük van a méhészeknek is. Adásunkban Magyar Alen fiatal méhész mondja el tapasztalatait a méhekkel és méhészettel kapcsolatban. Illetve szó lesz az idei spárga szezonról is, hiszen a hétvégén Hosszúfaluban ismét sor kerül a hagyományos spárga napra. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk!

0: A méhekkel közösen az emberekért és a bolygóért. Ez volt a mottója az idei méhek világnapjának, amelyre 2018 óta a Szlovén Méhészek Szövetségének kezdeményezésére május 20-án kerül sor. A szlovén és egyben az Európai Méhész Szövetség elnöke Boštjan Noč a világnap alkalmából hangsúlyozta, hogy a méhek a modern világban sajnos már nem lennének életképesek a méhészek segítsége nélkül. Fennmaradásukat súlyosan veszélyeztetik a klímaváltozás, a növényvédőszerek, az intenzív mezőgazdaság és a betegségek. Ám ahogy a mezőgazdaságban, úgy a méhészetben is egyre nagyobb problémát jelent, hogy a méhészek egyre idősödnek. Van viszont néhány pozitív kivétel. Közéjük tartozik az alsólakosi Magyar Allen is, aki fiatal kora ellenére szabadidejét a méhek gondozásának szenteli. A méhek világnapja kapcsán vele beszélgettünk.
1: Hát lényegében a méhészet közel állott hozzánk, úgymond a családunkhoz már generációk óta, mivel nagyapám méhészkedett valamikor, de hát sajnos ő a betegsége végét abba hagyta. Viszont 2020-ban édesapám két családot vásárolt, és azzal elkezdte újra ezt a tradíciót visszahozni, és ezután úgymond én is kicsit jelen szoktam lenni, és akkor néztem, segítkeztem, és még tetszett a méhészkedés, azért is vágtam bele, úgyhogy...
0: És fiatalként mennyire szokatlan hobbi ma a méhészkedés? Mit szólt hozzá a család, illetve a barátok, amikor megtudták, hogy méhészkedni kezd?
1: Sajnos azt látom, hogy a fiataloknál nem épp ez az első számú hobbi. Úgyhogy a javarészt

0: és a fiatalok is ilyen irányba mennének, mivel fontosak, a méhek nagyon fontosak az egész természethez, mert ugye nélkülük nincs termés sem, azt hiszem 75%-át az össz beporzás végett ugye azért tudunk gyümölcsöt termelni, zöldséget, stb. Úgyhogy igen.
1: És milyen módon tanulta a méhészkedést? Volt esetleg valamilyen mentorja, idősebb méhész, akitől elsajátította ezeket a fogásokat a méhek körül?
0: Hát először is az elméletet, úgymond Bélatincra jártam, egy ilyen kurzusra, ilyen 3 hónapig tartott a méhész kurzus, azt elvégeztem, viszont emellett voltak ugye idősebb méhészek, akik segítettek, úgyhogy nagyon szépen szeretném nekik is megköszönni a segítséget, mert ugye látszik, hogy az idősebb méhészek nagyon szeretnék, hogyha folytatódna a méhészkedés, és folyamatosan kapom azokat a segítség, a kéznyújtásokat, úgyhogy bármire szükséged van, ugye szóljál, úgyhogy igaz, hogy nagyon segítenek ebben.
1: És jelenleg hány méh családdal dolgozik, illetve hogy néz ki a munka most a tavaszi időszakban így a méhek körül?
0: Hát most jelenleg 5 méh családdal dolgozunk. Az emberek úgy gondolják, hogy nincs olyan sok munka a méhek körül, viszont én is ugye eleinte úgy gondoltam, de viszont most látom, hogy igen. Ugye 2 hétre mindig át kéne nézni őket. A méh anya, aki a legfontosabb ugye bizonyos családban, őt ugye meg kéne keresni, hogyha mondjuk ő nincs, akkor az egész család ugye tönkre mehet. Úgyhogy a méhek átnézése, aztán ilyenkor, amikor virágoznak a... Hogyha valaki szeretne ugye külön mézet előállítani, akkor mondjuk az agác előtt, az akác előtt szokják pörgetni a mézet, és utána akkor tiszta akácot kapnak. Viszont mi csak 5 családdal dolgozunk, úgyhogy mi utána ilyen vegyes mézet, hogyha Isten úgy adja, akkor ilyet fogunk előállítani.
1: És jelenleg mi okozza a legnagyobb kihívást a méhek számára, illetve milyen volt eddig a méhészeti szezon, így az időjárási, illetve minden egyéb viszonyt egybevetve?
0: Hát ugye a legnagyobb kihívást a mai időszakban a sajnos a vegyszerek és a klímaváltozás okozza. Ugye olyan 60-tól 100 millió éve már a méhek léteznek ezen a bolygón, és soha nem volt ilyen jellegű kihívás, mint most, ugye, mert a vegyszerek, a permetezés eléggé kárt tud okozni, mondjuk a fejlődésükben, és erre kéne figyelmet szentelni, hogy mondjuk a permetezést azelőtt kéne, vagy azután kéne végezni, miután lenyugszik a nap, vagy ugye napfelkelte előtt, mivel akkor még nincsenek kint a méhek, és akkor nem okozunk olyan féle kárt.
1: És lényegében mit tehet az átlagember ahhoz, hogy a méhek épségben maradjanak, illetve a méhek védelméért?
0: Szóval a méhek védelméért legtöbbet tehetünk azzal, hogyha nem nyírjuk hetente a füvet, hanem kicsit hagyjuk, hogy főleg akkor, amikor a mézelő növények virágoznak, hogy ugye elvirágozzanak, és akkor utána nyírjuk a füvet. Továbbá olyan fákat, növényeket ültetünk, amik mézelők, és ezzel legelőtt teremtünk a méheknek, hogy mézelő növényeket ültetünk.
1: És mi a terve a jövőre nézve a méhészettel kapcsolatban? Gondolok itt rövid, illetve hosszú távú tervekre is.
0: Hát lényegében szeretnék ennél egyelőre az 5 családnál maradni, önellátást biztosítani, ugye nem az a célom, hogy értékesíteném is a mézet, hanem így családnak, barátoknak ugye ajándékba adni, és hogy lényegében megőrizni ezt a tradíciót.
1: És mit ad önnek személy szerint a méhészkedés?
0: Személy szerint nyugalmat, egyben fegyelmet is, és ugye figyelni a méheket a közben, amikor ugye repülnek, és jelen lenni olyan tényleg nyugtató érzés, úgyhogy ezáltal úgymond a lélek is táplálékot kap.
1: És mit tanácsolna egy fiatalnak, aki most talán pont a méhészkedésbe szeretne belevágni, illetve azon gondolkodik, hogyha kezdjen-e bele ebbe, ne kezdjen bele, mi lenne a tanácsa számára?
0: Én szeretném, hogyha minél több fiatal kezdene méhészettel,

foglalkozni, úgyhogy azt ajánlanám nekik, hogy kezdjenek bele, és bátran kérjenek segítséget, mert nagyon sokan vannak, akik szívesen átadják a tudást, és segítő kézre tudnak találni ezzel, hogy belekezdenek, és sok minden jót fognak tenni a természetért, és önmagukért is egyben.

0: Az előttünk álló hétvégén Hosszúfalu ismét a Muravidéki Spárga idézőjeles fővárosává válik. A faluban spárga termesztéssel foglalkozó családi gazdaságok ugyanis összefogva ismét megrendezik a már hagyományosnak számító spárga napot, amelyen ismét a spárgáé lesz a főszerep minden formában. Az eseményre a héten már gőzerővel készülnek a Szarjas családnál is, akikhez azzal a céllal látogattunk el, hogy megtudjuk, milyen az idei spárga szezon, mik voltak a kihívások, illetve milyen lett az idei termés. Rádiónknak Szarjas Katya szolgált a részletekkel.
1: A Szarjas gazdaság spárgával már 1999-től foglalkozik, és attól fogva mindig újítsuk az ültetvényt. Épp az idén is megint tudtunk újítani, úgyhogy most kb. 2,5 hektárot szedünk, meg még annyit most újítottunk is ebben az utolsó 2-3 évben.
2: És miért pont a spárga mellett döntöttek?
1: Hát ez valahogy a szüleim véletlenül döntöttek úgy, hát itt már a szomszédban a Radikon család kezdte a spárga termesztést, és akkor úgy döntöttek, hogy megpróbálják. Hát az első néhány év, 5-6 év nem nagyon sikeres volt, mert senki se ismerte még abban az időben a spárgát. Na aztán akkor úgy évek során megjött az ismeretsége, úgyhogy most meg már igaz nagyon keresett a spárga.
2: Lényegében milyen feltételek szükségesek a jó minőségű spárga termeléséhez? Melyek azok a legfontosabb dolgok, amiknek meg kell valósulniuk, hogy lehessen egyáltalán itt spárgát termelni?
1: Hát a spárga termesztéséhez sok víz, tehát csapadék kell, meg persze a meleg idő is, úgyhogy most megkaptuk a csapadékot és meg a meleg idő is, úgy látszik, hogy most végre keletkezik, úgyhogy reméljük, hogy most akkor kicsit jobb lesz, mint a múlt néhány hétben, mert volt fagy is közben, úgyhogy ez pedig nem, tehát meglátni a spárgán, hogy mikor fagy van, hogy meg is fagy.
2: És az utóbbi évek időjárási változásai mennyire befolyásolták a spárgatermesztés, illetve milyennek voltak ezek a spárgatermesztési szezonok most így az utóbbi pár évben?
1: Hát látni az időváltozást, és nagyon hat ez a spárgára. Persze a szezon elején mindig azok a nagy hidegek nagyon hatnak rá. Aztán keletkezik a nagy meleg és a nagy szárazság, ami pedig megint nagyon hat rá. Épp úgy, amikor már többet nem szedjük, megint az a nagy szárazság a nyáron, és akkor nem tud valahogy a spárga regenerálni, és akkor meglátni, hogy kevesebbet nől.
2: És lényegében mennyire munkaigényes a spárga termesztés a többi zöldséghez képest? Mit lehet róla elmondani?
1: Hát amikor szezon van, akkor muszáj minden nap szedni, tehát annyit nől, hogy muszáj minden nap. Aztán meg is kell mosni, el kell készíteni, el kell szállítani. Úgy pedig az évközben is, tehát a kaszálás, a föld eligazítása, tehát épp ugye a kaszálás, amikor szedjük közben, hogy mégis könnyebb a szedés, tehát mindig van vele munka.
2: És lényegében hogy van felosztva akkor ez a munka az év során? Ki mit csinál a spárgában?
1: Hát szezon közben mindenki mindent. Tehát szezon közben van néhány segítségünk is, tehát aki segíti szedni, meg akkor azután tovább elpakolni, meg elvinni. Mi magunk is sokat bele segítünk, tehát mindenki dolgoz ebben, ahogy az idő megengedi neki. Tovább meg akkor a ilyen mezei traktormunkát pedig akkor az édesapám fejezi be, hogyha még valami kaszálást, vagy valamit még pedig segítünk akkor mi egymásnak.
2: És többféle spárgafajtát is ismerünk, ugye tudjuk, hogy van zöld, fehér, sőt még lila spárga is. Mi a különbség ezek a spárgafajták között? Mit lehet elmondani róluk?
1: Hát a zöld spárgának van több fajtája is. különböző, tehát van, amelyik korábban kezd nőni, ami később kezd nőni. Persze a vastagság is, vastagságban is különböznek a fajták egymás közt. Ami különbség a zöld meg a fehér között az az, hogy a fajtája egyforma, csak hogy a fehér a kupocokban nő, tehát a föld alatt, és a napfény nem éri el, azért nem zöld, hanem fehér. Van pedig lila is, igen, mi azt is termeljük, a lilát. Annak meg egy különböző színe van már a gyökerében, úgyhogy akkor lilának is nő. Abból is már több fajtát ismerünk, tehát kicsit jobban lilát, jobban erősebbet, meg kicsit kevésbé lilát, és annak kicsit édesebb is az íze, mint a zöldnek. Hát szerintünk mind a három jó, csak hogy a fehérrel egy kicsit több a munka, meg hát kicsit nehezebb is szedni, mert meg kell látni pontosan a földben, hol mutatkozik, és akkor van rá egy külön kés, amivel ki lehet szedni.
2: És mi történik azzal a spárgával, amit már leszednek a földön? Miképpen kerül értékesítésre önöknél?
1: Hát mi a spárgát leszedjük, és akkor elcsomagoljuk, és akkor elvisszük vagy piacra, vagy pedig eljönnek ide haza érte, persze az a leggyakrabb praxisunk. Most évek során igen, meglátni, hogy mindenki hazait keres, meg frisset, ugye, hogy mindig legyen friss, nem több napos, hanem ha már akkor jöttünk ma, és ma a mai spárgát szeretnénk vásárolni, és ma meg is akarjuk kóstolni, tehát meg is főzzük, el is készítsük. Tehát ilyenek a vásárló kérései, igényei.
2: A hétvégén pedig ismét a spárga ünnepére, tehát a hagyományos spárganapra kerül sor Hosszúfaluban. Mi várja az érdeklődőket idén, mivel mutatkozik be a Szarjas család, mivel készülnek?
1: Mi megint most már 10 éve párgalángossal fogunk megint készülni, aztán spárgapicával, akkor pedig kicsit olyan még nem ismert ételekkel, amit még nem népszerűsült nálunk, tehát leveles tésztában, tekert spárga sonkával és sajttal, akkor különböző spárga sütemény lesz, pudingos, jogurtos, tehát mindenhol a spárga fog szerepelni.
2: És honnan jönnek az ötletek ezekhez a receptekhez? Összeülnek, gondolkodnak, hogy mit fognak készíteni, vagy hogy jön ez?
1: Hát igazából sokat főzünk itthon, és akkor mindenhová megpróbáljuk kicsit hozzá kombinálni a spárgát, és akkor így megszületnek az ötletek, akkor el is készítsük, meg is próbáljuk, és akkor eldöntsük, hogyha igen vagy nem.
2: És milyenek a tervek a következő évekre a spárga kapcsán?
1: Hát most elültettük az új ültetvényt, reméljük, hogy jó fog nőni, úgyhogy majd meglássuk, hogyan. Még jó érdeklődés van utána, addig folytatjuk ezt így, aztán majd meglássuk.
0: Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm Király Tomislav hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!
3: A Muravidék hullámhossza. MMR

zülleni megyek. Várnak rám a züllött cimborák, a festetnék a pe-

leszek, minden éjjel zülleni megyek. Várnak rám az üllött cimborák, a festett nők, a peskős vacsorák. Hogy mi lesz a vége, nem tudom, meghalok egy züllött hajnalon. Amikor a kis falumban nyugovórat írnek,

ne várj haza, többé nem megyek. Amikor a kis falumban nyugovóra térnek, anyám mondj el, értem egy imát.

A Foreigner slágere után jön majd egy dalocska, ami egyébként kapcsolódik is a mostani kis friss hírhez, mert néhány napja államárat fizettek egy óceánszínű gyémántért, ami egyébként jelenleg a világ egyik legnagyobbja. Ez egy nagyon ritka, 5,5 karátos kékes-zöld színű gyémánt, több mint 13,5 millió svájci frankért kelt el a Christie's Genfi árverésén. Az Ocean Dream névre keresztelt drágakövet a világ legnagyobb ismert, élénk kékes-zöld gyémántjaként tartják számon. És hát jóval túlszárnyalta az előzetesen becsült 7 és 10 millió frankos leütési árat. A különleges követ a 90-es években fedezték fel egyébként Közép-Afrikában, és a Christie's ékszer árverésének egyik fő attrakciója volt. Akkor a drága követ egy névtelenséget kérő magángyűjtő vásárolta meg, egy nagyjából 20 percen át tartó licit után. Aztán a gyémántot 2003-ban kiállították, egy kiállításon bemutatták, majd 2014-ben szintén a Christie's árverésén gazdát cserélt, akkor körülbelül 8,5 millió dollárért. Eközben egy másik 6 karátos kék gyémánt, amit szintén árverésre vittek Genfben, az nem talált vevőre. Az aukciós ház szerint azonban manapság nagy az érdeklődés a drága kövek iránt, jelenleg is tárgyalnak potenciális vásárlókkal, mert hogy nagyon sokan például most drága kövekbe, elsősorban gyémántokba teszik a pénzüket. Hát ez a nagyon ritka 5,5 karátos kékes-zöld gyémánt, ami elképesztően gyönyörű, 13,5 millió svájci frankért cserélt most gazdát. Hát akkor dalban is jöjjön a gyémánt, csak hogy tudjuk, hogy miről van szó.

Ha nem is gyémántként, de kékesen csillog odakint az égbolt is, egy-két pamacs felhő van az égen, és ráadásul az előttünk álló hétvége és ez a szép ünnep a pünkösd meghozza az igazi nyarat. Ma sem fogunk panaszkodni, Lendván már 22-23 fok van, és ma ilyen 23-25 fokra lehet készülni maximumként. A következő napoktól viszont nagyon erőteljes melegedésnek leszünk majd, úgymond az elszenvedői, mert a gyors váltás ugye azért orvos-meteorológiai szempontból hoz némi kellemetlenséget, de a hétvégén vasárnap már akár 30-31 fok is lehet. Ez a nyári és az első ilyen hőhullám meg kánikula keddestig fog tartani a mostani prognózis szerint, és akkor érkezik majd egy átmeneti hidegfront, ami néhány fokkal átalakítja a hőmérsékletet, de nem lesz akkor sem panaszunk szerintem az időjárásra, mert alapvetően megmarad a napsütés. Most viszont erősödő nappali felmelegedés, gyönyörű időjárás, és hát csoda hétvége lesz, a kinti programoknak végre kedvez az időjárás, úgyhogy aki rendezvényeket fog tartani, szerintem most hálás, hogy legalább az nem lesz egy zavaró tényező. Holnap ugye Spárga Fesztivál, ráadásul Hodos Pince gyalogtúra is, úgyhogy ezekhez lehet csatlakozni, aki a mozgást szereti, akkor az menjen gyalogolni, aki inkább a gasztronómiát részesíti előnyben, az pedig kóstolja meg, hogy mi minden készíthető ebből a nagyon friss, roppanós tavaszi zöldségből, ami egyébként a desszertekben is jól mutat. Spárga Fesztivál holnap, onnan majd élőben is jelentkezünk, meg a túráról is, és természetesen holnap is itt leszünk Önökkel. Mi köszönjük szépen a mai reggeli délelőtti figyelmet, Lebár Teodor volt a hangtechnikus, ő válogatta a zenéket is. Nevében köszönöm a műsorvezető Cseresnyi Tünde, de holnap várom Önöket, mégpedig déltől, egy délutános 7 órára. A következő 7 órában pedig itt ma péntek délután Gönc Tamara lesz a műsorvezetőjük, úgyhogy maradjanak vele.

ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Göncz Tamara műsorvezető összegzi az elmúlt 24 óra fontosabb eseményeit. Először röviden, címszavakban.
2: A Salóci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa második olvasatban fogadta el a közösség 2026-os évi költségvetését.
1: Megkezdődött a szlovén parlament ülése, amelyen várhatóan Janez Jánosát választják meg kormányfőnek.
2: A szlovén utakon pünkösd miatt megnőtt forgalomra kell számítani.
1: Péntektől leállítják az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését.
2: Robbanás történt a MOL Tiszaújvárosi üzemében.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: A Sálóci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa második olvasatban vitatta meg és fogadta el a közösség 2026-os évi költségvetését. Az előterjesztett dokumentum az elfogadott első olvasathoz képest nem változott. A bevételeket 168 ezer euróra tervezték. Ennek 30%-át beruházásokra fordítják, ami a Domonkosfai Porta felújított épületének befejezését öleli fel.
1: A Domonkosfai Magyar Önkormányzat legnagyobb hagyományos nyári rendezvénye az aratás, a dal és a tánc ünnepe lesz idén is, amit július 25-én tartanak meg. Ezen kívül támogatják a felsőfokú tanulmányaikat végző egyetemistákat, az egyesületeket és a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolát, valamint a domonkosfai óvodát. Az ülésen egy szolidaritási határozatot is elfogadtak, amellyel támogatják a Dobranaki Magyar Önkormányzatot az alkotmányossági felülvizsgálat kezdeményezésének benyújtásában. Az ülésről a mai terepjáróban számolunk be részletesebben.
0: Megkezdődött a szlovén parlament ülése, amelyen várhatóan az SDS elnökét, Janez Jánosát választják meg kormányfőnek. Jánosa programjában a demokratizációs folyamatok befejezését, valamint az esélyteremtő, jóléti és igazságos állam programjának megvalósítását emelte ki. Együttműködést ígért az ellenzékkel az alkotmánymódosítások és a következő 30 év fejlesztési prioritásainak kijelölése érdekében.
1: A koalíció alapvető tartalmi prioritásai között Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, a decentralizációt és a bürokrácia csökkentését sorolta fel a kormányfőjelölt. Jánosa jelölését az SDS képviselői mellett az NSZI, az SLS, a Fokusz és a Demokraták is támogatták. A leendő kormánypártok vezetői tegnap aláírták a következő 4 éves ciklusra szóló koalíciós megállapodást. Megválasztásához Janez Jánosának 46 szavazatra van szüksége. A szavazás titkos lesz. Ennek ellenére várhatóan gond nélkül negyedszer is miniszterelnökké választják. Az ülés idején 2 demonstrációt is tartanak a parlament előtt.
0: A szlovén utakon pünköst ünnepe miatt jelentős megnőtt forgalomra kell számítani vasárnap és hétfőn, mivel több szomszédos országban munkaszüneti nap lesz. A legnagyobb torlódásokra ma délután és szombat délelőtt számítanak Ausztria és Olaszország felül Horvátország irányába. Vasárnap és hétfőn északi irányban várható megnövekedett forgalom.
1: Pünköst hétfőn munkaszüneti nap Ausztriában, Németországban, Svájcban, Magyarországon, Belgiumban és Hollandiában is. A hétvége emellett naposabb időjárást is hoz egész Szlovéniában, amit várhatóan sok motoros és szabadidős kerékpáros kihasznál majd. Nagyobb dugók elsősorban a tengerparti autópályán Raubarkomanda és Postojna között várhatók karbantartási munkálatok miatt. A Goránszkói autópályán a Karavankák alagút előtt is lehet torlódás. A Steyr autópályán a Maribor-Gruskója útvonalon, valamint Ljubljana nyugati elkerülőjén a Szentvid alagút és Brezovica között is várhatóan átmenetileg megnövekszik majd a forgalom.
0: A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a Ljubljana kabinet a csütörtöki ülését követően.
1: A szlovén kormány közleményében arra figyelmeztetett, hogy a globális biztonsági helyzet továbbra is törékeny.
0: Péntektől leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetét felelős miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban.
1: Gajdos László azt írta, a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyezett az osztrák üzem tulajdonossával. Péntektől teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárítottuk el a közvetlen veszélyt, jelentette be a tárcavezető. A videóban Gajdos arról is beszélt, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanításra Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének a védelme.
0: A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés volt az egyik fő téma Magyar Péter, magyar kormányfő és Christian Stocker, osztrák kancellár első találkozóján is Bécsben.
1: Magyar szerint számos jel arra mutat, hogy osztrák kőbányákból érkezett kő okozhatta a szennyezést. 4 bányát már bezártak, de 1 még működik. Azt is mielőbb be kell zárni, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. Nagyon fontos, hogy ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba azbesztel szennyezett kő. Az azbeszt szennyezés ügyében teljes átláthatóságra és együttműködésre van szükség. A magyar-osztrák közös bizottság már hétfőn megkezdi működését, közölte Magyar Péter.
0: Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte a katasztrófa védelem Borsod Abaj Zemplén vármegyei szóvivője az MTI megkeresésére.
1: Dolcsák Dávid elmondta, az autómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek délelőtt az Olefin együzem újraindítása során történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják, közölte a vállalatcsoport. A helyszínre 3 mentőhelikopter és számos mentőegység érkezett.
0: A svédországi Helsingborgban üléseznek a NATO tagállamok külügyminiszterei, akik egyebek mellett a védelmi kiadások, a hadipari termelés növeléséről és Ukrajna további támogatásáról tárgyalnak. A külügyminiszteri találkozót az amerikai elnök Donald Trump kijelentései árnyékolják be, amelyekben az Egyesült Államok NATO-ból való kivonulásának lehetőségét vetette fel, valamint bejelentette az amerikai katonák számának csökkentését Németországban és több más európai országban.
1: A Politico szerint Trump ezzel korábban a NATO tagállamokat akarta büntetni az Irán elleni háború támogatásának hiánya miatt. Trump eközben bejelentette, az Egyesült Államok további 5000 katonát vezényel Lengyelországba. A NATO főtitkára Mark Rutte ma üdvözölte az amerikai elnök bejelentését. Hozzátette, a szövetség hosszú távon továbbra is elkötelezett az Egyesült Államoktól való függőség csökkentése mellett. Ezzel párhuzamosan az amerikai oldal bejelentette, 5000 amerikai katonát kivonnak Németországból.
0: Oroszország és Ukrajna az éjszaka folyamán is folytatta egymás elleni támadásait. Moszkva közlése szerint több régió felett összesen 217 ukrán drónt semmisítettek meg. Az orosz hatóságok egy halálos áldozatról és több sérültről számoltak be a kelet-ukrajnai Luganszki terület elleni dróntámadás után.
1: A Luganszki régióban található Starobelszk településen dróntámadás érte az egyik iskolát és a közeli diákszállót, közölte a helyi orosz párti kormányzó. Elmondása szerint a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti gyermek tartózkodott az épületben, és legalább 35 ember megsérült. Az orosz hatóságok szerint egy holttestet már megtaláltak a romok alatt. Ukrajna szintén újabb orosz támadásokról számolt be. Az elmúlt 24 órában az orosz agresszió következtében 4 ember halt meg a Donyecki régióban, egy pedig Harkivban, közölte az Ukrinform.
0: Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja.
1: A törvény módosítás lehetővé tenni az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. Az üzleteknek kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is. Az online vásárlások esetében az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne. Horvátország alkoholfogyasztása meghaladja az uniós átlagot. A 15-16 éves horvát fiatalok 45%-a legalább egyszer már fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt.
2: Sport.
0: A férfi jégkorong világbajnokság 7. játéknapján Finnország 7-1-re kiütötte Lettországot. A másik ágon Kanada hosszabbítás után 6-5-re legyőzte Norvégiát. A házigazda Svájc 4-1-re nyert Nagy-Britannia ellen, Szlovákia pedig 5-1-re verte Dániát. A címvédő Partizán jutott elsőként az ABA Liga döntőjébe. A belgrádi együttes 2-0-as összesítéssel búcsúztatta városi riválisát, a Crvena Zvezda csapatát. A Partizán a fináléban a Dubaj Buducnost párharc győztesével találkozik majd. A Dubai Basketball szintén győzelemmel kezdte az elődöntőt, miután 104-90-re nyert Zenicában. Meglepetéssel kezdődött a keleti főcsoport döntője az NHL-ben. A Montreal Canadiens 6-2-re győzött az idei rájátszásban eddig veretlen Carolina Hurricanes vendégeként. Már csak két győzelem hiányzik a New York Knicksnek ahhoz, hogy 1999 után újra nagy döntőt játszon az NBA-ben. Péntek hajnalban a Knicks 109-93-ra nyert vendége a Cleveland Cavaliers ellen, és összesítésben már 2-0-ra vezet a keleti főcsoport fináliában. Érkezése óta először lett bajnok a szaudi élvonalban az Al Nassr-rel Cristiano Ronaldo. Csapata az utolsó fordulóban 4-1-re legyőzte a Damakot. A portugál játékos két góllal járult hozzá a sikerhez. Az Al Nassr története során 11. bajnoki címét aratta. Ronaldoval az elsőt. Cristiano Ronaldo pályafutása során 8-szor ünnepelhetett bajnoki címet.
1: Időjárás. Ma országszerte napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Élénk lesz a keleti irányú szél. A hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű. Élénk marad a keleti szél.
2: Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom a Steyr autópályán, a Sentil határátkelő előtt Szlovénia irányába, egészen a Sentil lehajtóig Ljubljana felé. Lassan halad a forgalom a tengermelléki autópályán Kozárje és Brezovica között Koper irányában. Unec és Posztolyna között karbantartási munkálatok lassítják a forgalmat. Fennakadásokra kell számítani, lesz Dörtoly és Posztolyna között Ljubljana felé, de torlódás alakult ki a ljubljanai körgyűrűn a tengermellék irányába is.
0: Déli krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Göncz Tamara műsorvezető és Lebár Teodor hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. A viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Dobronoki Magyar Önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért. Retrospektív kiállítás Király Ferenc szobrászművész 90. születésnapja alkalmából. Idén Radamosban szervezték meg a családok napját. Gyalogtúra Kisfaluban. A zalaegerszegi Alsóerdőben fekvő az Áleás völgy. A hagyományőrző rovatban a pünkösd jelképei. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, május 22-e van péntek, és fél egyet is fog ütni már az óra hamarosan, néhány másodperc múlva. Mi pedig a délutáni csapattal már természetesen készen vagyunk, hogy eltöltsünk önökkel egy újabb, kellemes délutánt, odakint erre tökéletes időnk is van, ugyanis gyönyörű szépen süt a nap, ez pedig, ha minden igaz, akkor a nap folyamán nem fog változni, illetve most már a délután folyamán nem fog változni. Ami azért jó hír, mert a mai napon ajánlunk programokat is, amire érdemes és el lehet majd látogatni, úgyhogy tartsanak velünk, ha tehetik. Ami biztos, hogy programajánlón kívül rengeteg más érdekes program is vár önökre, hogyha ma az MMR-rel tartanak, és természetesen jobbnál jobb zenék, ugyanis a ma délutáni zenei szerkesztő Király Boglárka, a hangtechnikus Király Tomislav, a hírszerkesztő Farics Doris, műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk, ha tehetik, hogyha természetesen nem várják önöket a teendők a kertben, esetleg kint az udvaron, akkor mindenképpen hallgassanak MMR-t, mert érkezik is azonnal egy nagyon jó zene, Patti Smith Group-tól fog szólni a Because the Night, utána pedig Zorán is énekelni fog, na meg egykor, ugye friss információkkal is várjuk majd önöket, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz MMR-t hallgatni.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Időjárás. Május 22-e van, péntek, 13 óra hajszál, pontosan ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a friss időjárás jelentést hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután a tengermelléken többnyire derült lesz az ég, időnként mérsékelt felhőzet várható keletről, a szél is keleti irányból fúj. A hőmérséklet 23 és 25 fok között, Goriskón akár 27 fokig is emelkedhet. Holnap a partvidéken többnyire derült lesz az ég, gyengebb órával. A szárazföld belsejében a derült reggel után időnként mérsékelt felhőzet várható. Keleti szél fúj majd. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7 és 13 fok között, tengermelléken akár 16 fokig, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul. Vasárnap hasonló időnk lesz, mint holnap, de hétfőn már többnyire derült lesz az égbolt felettünk, időjárásunk pedig fokozatosan melegedni fog. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket is. Lendva 22 fokos, Muraszombatban is szintén 22 fokot mérnek, Maribor 21 fokos, Ljubljana 23, Celje 22, Novomesto is 22, Koper 26, Kradaricán pedig 6 fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk Magyarország időjárását is. Ma napos idő várható, az általában kevés gomoly felhő mellett, ezek nagy része estére feloszlik, ekkor többfelé kiderül az ég. Aztán holnap napos, száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Vasárnap szintén napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, az északi északkeleti szelet többfelé élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérik. Hétfőn pedig napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, egy-egy zápor a középső tájakon is előfordulhat. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lenti 23 fokos, Zalaegerszeg szintén 23, Nagykanizsán csak ugyan 23 fokot mérnek, és ez így van Szentgotthárdon és Szombathelyen is. Budapest pedig 24 fokos jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Jelen pillanatban viszont elég sok helyen vannak torlódások. Például a ljubljanai elkerülő úton a tengermellék felé, nyugaton Bördöttől Brezovica felé, valamint délen Vicstől Brezovica felé áll a forgalom. Aztán a tengerparti autópályán Kozária és Brezovica között Koper felé, a munkasorompó előtt Unec és Posztolynak között Koper felé, valamint Rezdörtoj és Posztolynak között Ljubljana felé vannak forgalmi dugók. Ezen kívül pedig még a Steyr autópályán, a Sentil átkelő előtt Szlovénia felé és tovább a Sentil elágazásig Ljubljana irányában. A Steyr autópályán Szlovenska Bistrica előtt délre Ljubljana felé és Zadobrovától Domžale felé, valamint az Unec Posztolyna regionális úton Posztolynán és Lesztyén keresztül Bled irányában is torlódik a forgalom. Egyébként pedig a tengerparti autópályán a Nános csomópont előtt Ljubljana felé már egy az úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat, úgyhogy ha arrafelé tartanak, akkor csak óvatosan, körültekintően. Ezen kívül pedig még több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott már ezért is fokozott figyelemmel közlekedni. Ami pedig a rendőröket illeti, ma a lendvai rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Jáplesztennyek dala után hamarosan érkezik Charlie, na meg negyedkor a mai aréna, úgyhogy ha érdeklik Önöket a legfrissebb sporthírek, akkor hallgassanak a folytatásban is Muravidéki Magyar Rádiót.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai adásunk első felében a JNK Mura ifjú tehetségével, a lendvai kétnyelvű középiskolát látogató beltinci diáklánnyal, Lana Kavassal beszélgetünk. A folytatásban a régió alacsonyabb futballligáit vesszük nagyító alá, elkalauzoljuk önöket Zala megyébe is. Tartsanak velünk!
2: Odlično je Primorje, saj smo postali državne prvakinje in pokalne prvakinje. To smo si tudi zaslužili, ker smo zadnjo tekmo proti Radonu izgubili 3 napadalke in sredino in smo jim tudi pokazali, da brez 3 igralk lahko tudi dobimo pokal.
1: Kiváló a hangulat a Muránál, hiszen megnyertük az országos bajnokságot az U17-tel és a felnőtt csapattal. Ez utóbbival pedig még a kupa sorozatot is. Tavaly nem sikerült a bravúr a kupában. Az idén dupla az öröm. Teljesen megérdemelten, hiszen a Radomlje elleni bajnoki mérkőzésen elveszítettük 3 csatárt, ennek ellenére a következő fordulóban Ajdovscsinán bebiztosítottuk a címet, és a kupa döntőt is megnyertük a Radomlje ellen. Lana Kavass 2 fronton érdekelt, az U17-ben és a felnőtt csapat pontgyűjtésében. Megtiszteltetés számára, hogy a szlovén korosztályos válogatottban is szerepelhet. Ez utóbbiról elmondta.
2: Zastopati Slovenijo je bila moja želja že od kar sem začela igrati nogomet. Seveda to ne more vsak in pa zdaj smo tudi prišli še dalje, na mesto U17 smo zdaj prišli še v U19 in ja, zelo sem ponosna na sebe, da lahko to vse delam.
1: Miután pályára léptem és kezdtem rugni a bőrt, nagy kívánságom volt magamra venni a címeres mezt. Sikerült. Nem mindenki mondhatja el magáról. Nekem sikerült. Megdolgoztam érte. Most az U17-es korosztályos válogatottból átléptem az U19-be. Büszke vagyok magamra, hogy idáig eljutottam. A 2009-ben született diáklány a lendvai kétnyelvű középiskolát látogatja. Másodikos. Nem egyszerű dolog összehozni az iskolát a futballal, a napi edzésekkel, a válogatott táborokkal, szereplésekkel. Jegyezte meg a beltinci labdarúgó, majd így folytatta.
2: Ja, to je zelo težko. Moramo saj eno uro učenja, tem trening, potem pridem domov, spet eno uro učenja in ja. Moram pa povedati, da bom po koncu 4-letne šole tudi šla na študij 2 leti in potem bom, ja, in hočem tudi zaigrati v tujini.
1: Nagyon nehéz. Az iskola után 1 óra tanulás, aztán edzés. A tréning után ismét 1 óra tanulás. Hozzáfűzhetem, hogy fontosnak tartom az iskolát. A középiskola befejezését követően tovább tanulni akarok. És van még egy célom. Külföldön szeretném megmutatni futballtudásomat. A szlovén női labdarúgásban az U17 számára befejeződött a bajnokság, a felnőtt csapatokra még egy forduló vár, de a 13. cím már biztos helyen. Lana Kavass június 1-től 6-áig válogatott tehetségfejlesztési tornán vesz részt. Rövid lesz az iskolai szünet is, hiszen júliusban kezdődik a felkészülés a Bajnokok Ligája selejtezőre. A szlovén harmadosztály keleti csoportban eldőlt a Videma bajnok, mely a hétvégi utolsó fordulóban a Ljutomer vendége lesz. A Csárda Martjánci holnap a Rogáska ellen zárja a pontvadászatot, ez utóbbi nem kért versenyengedélyt az új idényre. A Muraszombati Labdarúgó Szövetség vezette Muravidéki Ligában még 2 forduló maradt hátra. Az Odránci 1 pontra áll a bajnoki címszerzéstől. A listavezető a turniscsét fogadja a hétvégén. A második Polana a Cserenysóci vendége lesz. Ez utóbbi a 3. helyért harcol, amelyről az Izsákóci sem mondott le, mely jelenleg a 3. A Muraszombati körzeti ligában a Bákóczi már bebiztosította a címet. Hodos felérhet még a második helyre, jelenleg a harmadik. Apachével azonos pontszámmal, de rosszabb gólarányjal. Vasárnap számítanak a hodosi szurkolók buzdítására. Érkezik a Radenska Slatina. A lendvai körzeti labdarúgó ligában a Kobilje a bajnok, mely két fordulóval a vége előtt veretlen. A Pannonia GK pedig ezüstérmes. Éles harcot folytat a harmadik helyért a Nedelica és a Dobronak. Ez utóbbi a Csentével meccsel ezen a hétvégén, míg a Nedelica a bajnok Kobiljét fogadja. Nézzünk át Zala megyébe. Az FC Nagykanizsa, NB3-as labdarúgó csapata egy mérkőzésre van attól, hogy újra bajnoki címet szerezzen a délnyugati csoportban. Május 24-én vasárnap az MTK 2 látogat Nagykanizsára. A Zala vármegyei első osztályban szoros a harca dobogóért, az András Hida, a Hévíz és a Zala Szentgrót is esélyes még az érmekre, előbbi két csapat a zárófordulóban még találkozik egymással András Hidán. A Zala vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályban már korábban eldőlt, hogy a Letenye zárja az élen a szezont. A második hely sorsa is eldőlt, miután a Böde nyerni tudott a Teskánt 2 ellen. A harmadik hely még kiadó, három csapat van még versenyben, a Keszthely, a Bocfölde és a Páter Domb. A szlovén labdarúgó másodosztály utolsó fordulója előtt is a legfontosabb kérdés maradt, ki ünnepelheti a Telemach első ligába való feljutást, és ki játszik osztályozót. Az Élovas Nafta 1903 hazai pályán a Krányi Triglav elleni győzelemmel kíván búcsúzni a versenyszezontól, a lelkes szurkolóktól, míg a Grosszuplje a Bilje otthonában akarja megszerezni a három pontot, számítva a Nafta botlását.

Takács Tamás dala után mindjárt érkezik egy olyan dal, ami hamarosan, teljesen pontosan május 25-én ünnepli majd megjelenésének 18. évfordulóját. Ez pedig nem más, mint a Coldplay Viva la Vida-ja, aminek jelentéséről még egyébként máig szól a diskurzus. Több magyarázat is létezik rá, hogy milyen történetet mesél el valójában a dal szövege. A zenekar szerint egyébként uralkodókról, forradalmakról és a szabadságról kívántak írni, amikor megszületett a dal, és ugye a 2008-as album is. Az sem mellékes, hogy a lemez borítóján egyébként Eugène Delacroix a Szabadság vezeti a népet című francia forradalmat bemutató festménye látható, és egyébként is az album témája a halál és annak barátairól szól. Szóval teljesen lehetséges, hogy tényleg csak általánosságban íródott. Érdekes viszont, és erről kicsit kevesebb szó esik, amikor magáról a dalról és az albumról beszélgetnek, hogy Chris Martin, a zenekar frontembere elárulta, hogy honnan származik a 2008-as dal és album címe. Ahogy azt ő is mondta, új albumunk Frida Kahlo mexikói festőművész egyik festményéről kapta a nevét. A művész életében számos

nehézséggel nézett szembe. Egy nap otthoni műtermében viszont megfestett egy műalkodást, amelyet Viva la Vida-nak nevezett el. De ez a festmény, és ugye a történet Martint nagyon megérintette, és aki ismeri Frida Kahlo életének történetét, arra is biztosan legalább akkora hatással van, hát lenne ez a kép, talán mondjuk úgy, mint ahogy a Coldplay frontemberére volt. Aki pedig nem, annak csak azt tudjuk ajánlani, hogy így péntek délután alkalmával esetleg egy kicsit Frida Kahlóról tanuljanak, olvassanak bele egy-egy az életéről írt könyvbe, vagy akár tekintsék meg a képeit, amiket készített, azért elérhető néhány az interneten. És ha már említettük, hogy egyébként május 25-én lesz évfordulós a Coldplay Viva la Vida-ja, akkor érdemes azt is megemlíteni, hogy nem csak ez a dal ünnepli évfordulóját, hanem a Coldplay leges-legelső albuma is, a Safety című EP. Úgyhogy mindenképpen érdemes esetleg abba is belehallgatni. Háttérben pedig már szól is a Viva la Vida a Coldplay-től, és ugye május 25-én akár meghallgathatják újra is, ugye akkor ünnepli 18. évfordulóját a dal.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hozok egy kis álomport, mert hogy ez szórja most éppen Lábas Viki. A múltjához nyúl vissza, de már egy teljesen új helyről beszél. Lábas Viki álomport című dala egyszerre személyes visszatekintés és egy új korszak nyitánya, egy olyan történet része, amely a Margaret Island utáni újrakezdést is kijelöli. Lábas Viki új dala az álomport, egyszerre visszanézés és egyfajta önigazolás. Az énekesnő egyébként az Instagram oldalán arról is írt, hogy sokáig elképzelhetetlennek tűnt számára az a pálya, ahol most van. A dal pedig ennek a folyamatnak a lenyomata, hogy hogyan lesz a vágyból valóság, és mi marad meg közben abból, ami tulajdonképpen elindult. A Margaret Island feloszlása után Viki többször is világossá tette, hogy nem egyszerű szóló karriert épít, és végképp nem egy korábbi működés folytatását keresi, inkább újra keretezi a saját történetét. Az álompor ebbe az irányba illeszkedik. A balatoni gyerekkor képei, tehát a nyári esték, a csend és a vágyakozás kettőssége nem csak hangulatként jelennek meg, hanem egyfajta kiinduló pontként is. Innen néz vissza az a felnőtt, aki már végigment azon az úton, amit akkor még csak elképzelt. Egyébként ezt a dalt Bércesi Róberttel közösen írta Lábas Viki, és azokkal a zenészekkel készült, akik az új live act felállásban is mellette állnak. Hát akkor érkezzen az újdonság. Ő nem más, mint Lábas Viki, ez pedig az álompor.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Kedves hallgatóink, így a friss ismétlése után mi ezt az órát zenével zárjuk, de ahogy azt már önök is sejthetik, pontban kettőkor Farics Doriz várja majd önöket méghozzá friss hírekkel.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A hasmenés a szervezet egyik leggyakoribb jele annak, hogy valami nincs rendben az emésztéssel. Ilyenkor a széklet higabbá válik, és a megszokottnál gyakrabban jelentkezik. Kialakulhat fertőzés, romlott étel, stressz, ételérzékenység, vagy akár gyógyszerek hatására is. Bár többnyire néhány nap alatt elmúlik, fontos a megfelelő folyadék és ásványi anyagpótlás, mert a szervezet gyorsan kiszáradhat. Tartós vagy súlyos tünetek, például láz, erős hasi fájdalom vagy véres széklet esetén érdemes orvoshoz fordulni. Nos, mindenről bővebben hallanak az e-heti rádiórendelőben. A témáról dr. Vas Vilmos családorvossal beszélgetünk. Szombaton 10 óra 15 perckor.

0: Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszú falus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól hosszú faluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap hosszú faluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk hosszú faluban a spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Sallóci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa második olvasatban vitatta meg és fogadta el a közösség 2026-os évi költségvetését. Az előterjesztett dokumentum az elfogadott első olvasathoz képest nem változott. A bevételeket 168 ezer euróra tervezték. Ennek 30%-át beruházásokra fordítják, ami a Domonkosfai Porta felújított épületének befejezését öleli fel. A Domonkosfai Magyar Önkormányzat legnagyobb hagyományos nyári rendezvénye az aratás, a dal és a tánc ünnepe lesz idén is, amit július 25-én tartanak meg. Ezen kívül támogatják a felsőfokú tanulmányaikat végző egyetemistákat, az egyesületeket és a pártosfalvi kétnyelvű általános iskolát, valamint a domonkosfai óvodát. Az ülésen egy szolidaritási határozatot is elfogadtak, amellyel támogatják a Dobronaki Magyar Önkormányzatot az alkotmányossági felülvizsgálat kezdeményezésének benyújtásában. A koalíciós megállapodás számos régóta várt kötelezettségvállalást tartalmaz, az üzleti környezet javítása, a gazdasági termelékenység növelése és Szlovénia fejlődésének támogatása érdekében, tudatta a gazdasági kamara. Véleményük szerint a fejlesztési irányelvek a sikeresebb gazdaság révén hozzájárulnak a jóléti állam és a közszolgáltatások megőrzéséhez is. A kamara az intézkedések pénzügyi fenntarthatóságát nem a szociális jogok csökkentésében és a közszolgáltatások gyengítésében, hanem a közszféra hatékonyságának javításában, valamint a felesleges adminisztratív terhek és a nem produktív termelékeny tevékenység és projektek csökkentésében látja. Az egyes intézkedéseket illetően a kamara ösztönzőként emelte ki többek között a termelékenység és a beruházások növelésére, az adózási környezet javítására és a bürokrácia csökkentésére irányuló javaslatokat. Első alkalommal találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrej Sibiha ukrán külügyminiszter. A felek Svédországban a NATO tagállamok külügyminiszteri találkozóján egyeztettek, és megállapodtak arról, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségek ügyében. Sibiha szerint mindkét fél elismerte, hogy előrelépésre van szükség a kisebbségi kérdések rendezésében, és konstruktív megoldások megtalálására és érezhető eredmények elérésére törekednek. Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, kritikus fontosságú Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása, valamint a tárgyalási fejezetek mielőbbi megnyitása. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen szóba került a fronthelyzet, a békefolyamat állása, illetve Európa lehetséges új szerepe is az orosz-ukrán háború kapcsán. Sibiha szerint a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény nem csak Magyarország és Ukrajna, hanem egész Európa számára is. Sport. Az első és a második ligában is ma az utolsó fordulóra kerül sor. A második ligában 17 órakor kezdődnek az összecsapások. A NAFTA vendége a Triglav csapata lesz, még a két ponttal lemaradt Brinjegro Szuplje a Bilje ellen játszik. A NAFTA-nak mindenképpen győznie kell, hogy a 2026-27-es idényben ismét a legjobb csapatok között játszhasson az első ligában. A NAFTA 17 órától várja a szurkolókat a Lendvai Sportparkban.
2: Időjárás.
1: Vidékünkön délután keleti irányú szél mellett időnként megnövekedik a felhőzet. A tenger melléken túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul, az Adrián 27 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Sentil átkelő előtt Szlovénia irányában, majd a Sentil leágazásig a főváros felé. Továbbá Szlovenska Bystrica jug előtt Ljubljana irányában.
2: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a délutáni programajánlónkhoz, ugyanis hát 2 perccel, lassan már 3 perccel is leszünk 2:45 után, és azonnal érkeztünk néhány mai programmal, amire lehet, és ahogy azt mondani szokjuk, érdemes is ellátogatni. Azonnal az első programunk, hát 3-kor fog kezdődni, úgyhogy mindenképpen érdemes megfontolni, hogy ellátogatnak-e rá, és el is látogatni rá természetesen. Na, ugyanis a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán a mai napon 15 órakor rendezik meg az általános iskolás zenekarok országos találkozóját. Ezt egyébként az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskola, a Lendvai Városi Közösség, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, a Lendvai Turisztikai Szövetség Lendva várja önt, és az MMÖNK együttműködve rendezik meg. Egyébként a Sánsz 2026 címre hallgat ez az országos találkozó. És ismételten a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán lesz megrendezve 15 órakor, úgyhogy kevesebb, mint 3/4 órájuk van arra, hogy ellátogassanak akár önök is. Ugye fiatal tehetségeket és zenészeket mindig jó megnézni. Úgyhogy mindenképpen, ha tehetik, akkor látogassanak el erre a programra. 11 általános iskolás zenekar lép fel Szlovénia minden részéről, és egyébként az eseményen vendégek is részt vesznek, ezek pedig az és Kuna Freestyle Hip Hop Show. Úgyhogy mi csak ajánlani tudjuk, látogassanak erre a programra, hogyha tehetik, nem fogják megbánni. Aztán szintén a mai napon 17 órai kezdettel lesz Szomi Béla költő, műfordító, zeneszerző Agymár csendessége című Balassi Bálint műveiből készült fordítás kötetének bemutatója, méghozzá a Lenti Városi Könyvtárban, ugye ahogy már azt mondtuk, ma 17 órakor. Ott aztán köszöntőt mond Horváth László, Lenti Város polgármestere, az esemény moderátora Kepe Kocson Lili és Baksa Melinda, valamint Horváth Bernadett is közreműködnek, hogyha szeretnének támogatni egy hazai művészt, akkor ajánljuk azt is, hogy látogassanak el, tehát 17 órakor a Lenti Városi Könyvtárba ennek a kötetnek a bemutatójára. Aztán május 23-án megrendezik a már 11. Pince Hodos gyalogtúrát, úgyhogy akik szeretnek sportolni, azoknak mindenképpen érdemes lesz holnap ellátogatni a hodosi vasútállomáshoz reggel 6-kor. Az útvonal pedig a következő: Kapornak, Domonkosfa, Szerdahely, Pártosfalva, Csekefa, Bakonakitó, Dobronak, Zsitkóc, Kálmaháza, Göntérháza, Hosszúfalu, Lendva, Csente és Völgyi falu, a cél pedig természetesen Pince. Körülbelül 19 órára satszolják a megérkezést, és hogyha önök úgy gondolják, hogy nem bírják a teljes távot teljesíteni, akkor nem kell aggódni, bárhol ki lehet szállni ebből a túrából, senki nem fogja önöket ez miatt csúnya szemmel nézni, hogy mondhatni úgy is, úgyhogy nem kell félni, hogyha csak a túra egy részét szeretnék teljesíteni, akkor is nagyon sok szeretettel várják önöket egy kis közös sportolásra. A túrának pedig egyébként üzenete is van, ez pedig a lendvai és goricskói térség lakóinak összetartása és kitartása. Mi pedig hamarosan érkezünk még néhány programmal, de még előtte szóljon a The Corpse Summer Sunshine című dala.

Tól egészen 13 óráig várják az érdeklődőket a Bakonaki tó erdőfürdő növekedés című programra. Különleges erdei élmény lassú sétával, kapcsolódással a természettel. Nagy Évával, képzett erdőfürdő vezetővel. A résztvevőket meglepetéssel is várja majd, amit az aznapi spárganapon lehet érvényesíteni. A jelentkezési díj is van az eseményre, ez pedig 40 euró per fő. Bővebb információt, illetve jelentkezni pedig az info@artforest.si e-mail címen tudnak szerezni, és ugye jelentkezni, valamint a hivatalos Facebook oldalukon. Aztán ezen kívül megint csak május 23-án, azaz holnap 16 órakor a Hidvég Bánuta Kultúregyesület, ugye a méhek világnapja alkalmából, amit május 20-án ünnepeltünk, 16 órakor bemutatót tart a helyi méhészek méheinek és méztermékeinek fontosságáról. Nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket a hidvégi futballklub termeibe, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el ide is, ugye nem minden nap adódik egy ilyen érdekes bemutató. Aztán a turnistei Varaski Sújsztri Kerékpáros Klub május 24-én 16 órakor kerékpározást szervez, méghozzá turnisteből Nedelicán és a Kispalinai erdőn keresztül a Vadászházig. Ott a Pomeláj Egyesület képviselője mutatja be az egyesület programját, a társalgás pedig közös énekléssel és piknikkel zárják. Ide is nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket és természetesen a sportolni vágyókat. Aztán május 26-án 17 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda Alapítványa jótékonysági rendezvényt szervez. Ennek Nagyhős kislépésekkel a címe. Úgyhogy tehetik, akkor május 26-án 17 órakor látogassanak el ismételten a Lendvai Színház és Hangversenyterembe. És van még egy, ugye a méhek világnapjával kapcsolatos programunk, ez pedig nem más, mint a Mézes Nap Kapcán, méghozzá május 30-án, szombaton 16 órakor. Kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes megnyitóval várják az érdeklődőket, ahol fellép a Lendvai Óvoda Gyert Jánosi kétnyelvű tagozatának növendékei fognak ott fellépni, illetve az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskola tanulói, valamint a Kapcai József Attila M.E. népdalköre, Művelődési Egyesület népdalköre. Teljesen pontosan. Aztán a Kaptár információs pont nyílt napja is lesz, valamint gyermekfoglalkozásokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással várják az érdeklődőket. Ugye tudjuk, ezeket a legkisebbek szeretik, úgyhogy mindenképpen érdemes erre ellátogatni családostól. Egyébként pedig bohózatok a színjátszó csoport előadásában is várják majd önöket, na meg a Misteri Zenei Együttes és a meglepetés vendég fellépése. Egyébként pedig a Gyert Jánosi óvoda növendékeinek, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola és a Gyert Jánosi tagiskola tanulóinak rajzkiállítása is lesz ezeken a mézes napokon Kapcán, ugye május 30-án 16 órakor. Ami pedig a mézes ajánlat magába foglal, mézes bordák, mézes szárnyak és mézes desszert. Ha szeretik a mézet, na meg szeretnének tanulni egy picit a méhekről, akkor mindenképp érdemes ide is ellátogatni. Mi pedig érkezünk még egy dallal, Péter Fibori és a Love Band Hajolj bele a hajamba című dala fog szólni, utána pedig még érkezünk mi is néhány érdekes programmal.

Így Péter Fibori és a Love Band dala után, ahogy már azt ígértük, van még néhány programunk, amit tudunk ajánlani. No, a könyvmolyoknak is van egy programunk, mégpedig június 5-ére, ugyanis könyvbazárt rendeznek Radamosban június 5-én pénteken 14 órától 19 óráig a Radamosi Lehetőségek Háza előtt, illetve rossz idő esetén a Lehetőségek Háza csarnokában fogják megtartani ezt az eseményt. Kétnyelvű meseóra és kézműves foglalkozás is vár az érdeklődőkre, méghozzá 16:30-tól egészen 17 óráig, és a szervezők invitálják önöket, hogy fedezzék fel közösen a könyvek világát. Lesz szakirodalom, gyermek és szépirodalom, és még sok más. És a könyvek, van egy jó hírünk, hogy ingyen elvihetőek, úgyhogy a könyvmolyoknak nagyon-nagyon érdemes ellátogatni, ismételten június 5-én pénteken a Radamosi Lehetőségek Házához, erre a könyvbazárra. Aztán újra megrendezésre kerül az Egészségedre Lendva elnevezésű esemény, amelynek célja az egészséges életmód, a mozgás, valamint a testi és lelki egészség megőrzésének népszerűsítése. Az esemény arra igyekszik ösztönözni a látogatókat, hogy elgondolkodjanak az egészség alapvető értékén, amelyet mindannyian megőrizhetünk a mindennapi pozitív szokásokkal, vagyis a kiegyensúlyozott táplálkozással, rendszeres testmozgással és a jó közérzet iránti törődéssel. A standoknál várhatóan különböző szervezetek mutatkoznak be, amelyek az egészség és a jó közérzet területén tevékenykednek, úgyhogy június 5-én irány a Lendvai Egészségház, reggel 8-tól egészen déli 12 óráig nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, úgyhogy ha szeretnének tenni az egészségükért, ha meg szeretnének tanulni valami újat, akkor mindenképpen csak ajánlani tudjuk ezt a programot is. Egy nappal később, június 6-án pedig megrendezik a Hazai Fajták Fesztiválját, méghozzá a Géza Pubban Beltincin. Lesz élőzene, finom ételek és italok, valamint kiosszák az elismeréseket is, vagyis ezeknek lesz az ünnepélyes átadása. A belépés díjtalan, a klubok viszont előzetes érkezésének, vagy a klubok előzetesen bejelentkezni kell, hogy jelentkezzenek, úgyhogy ha szeretnének jelentkezni, ezt megtehetik, hogyha a www.gezaseseza.com oldalra ellátogatnak. Na, erre a programra is érdemes ellátogatni, de még mielőtt folytatnánk ezt az órát zenékkel, azért elismételjük, hogy a mai napon várja önöket a Sánsz 2026 általános iskolás zenekarok országos találkozója. Méghozzá kevesebb, mint fél óra múlva, vagyis 15 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán. 11 általános iskolás zenekar lép fel Szlovénia minden részéről, valamint az UM és Kuna Freestyle Hip-Hop Show is vendégeskednek az eseményen, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz elmenni és megtekinteni a fiatal művészeket. Aztán megint csak a mai napon 17 órakor megrendezik Szomi Béla, költő, műfordító, zeneszerző, vagy már Csendességet című Balassi Bálint műveiből készült fordítás kötetének bemutatóját, méghozzá a Lenti Városi Könyvtárban, ismételten 17 órakor. Május 23-án, holnap megrendezik a 11. Pince Hodos gyalogtúrát. Az indulás reggel 6-kor van a hodosi vasútállomástól, a cél pedig Pince, körülbelül 19 órára satszolják a megérkezést, oda is nagyon sok szeretettel várják a sportolni vágyókat. Május 23-án szombaton 10 órától egészen 13 óráig várják az érdeklődőket a Bakonaki tó erdőfürdő növekedés című programra. Különleges erdei élmény lassú sétával, kapcsolódással a természettel, Nagyjévával képzett erdőfürdő vezetővel. A résztvevőket pedig meglepetéssel is várja, amit az aznapi spárganapon lehet érvényesíteni. A jelentkezési díj pedig 40 euró per fő. Bővebb információt az info@artforest.si e-mail címen és a Facebook oldalon tudnak szerezni, illetve ott tudnak jelentkezni is. Május 26-án jótékonysági rendezvényt rendez a Lendvai Színház és Hangversenyteremben a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda Alapítványa. Méghozzá Nagyhős Kis Lépésekkel címmel, ismételten május 26-án 17 órakor. Május 30-án szombaton 16 órakor mézes napok várják önöket Kapcán, színes programmal természetesen
természetesen érdemes lesz oda is ellátogatni. Aztán május 23-án megint csak 16 órakor a Hídvég Bánata Kultúregyesület a méhek világnapja alkalmából 16 órakor bemutatót tart a helyi méhészek méheinek és méztermékeinek fontosságáról. Sok szeretettel várják az érdeklődőket a hídvégi futballklub termeibe. A turnistjei Varaski Sujszri, pedig kerékpáros klub pedig május 24-én 16 órakor kerékpározás szervez Turnistseből, Nedelicán és a Kispalinai erdőn keresztül a Vadászházig. Ott bemutatót tart a Pomeláj Egyesület képviselője, a társalgás pedig közös énekléssel és piknikkel zárják. Szeretettel várják az érdeklődőket oda is. Mi pedig ennyi programmal tudtunk szolgálni a mai programajánlóban. Érdemes ellátogatni bármelyikre ezek közül, úgyhogy reméljük, hogy felírták maguknak a dátumokat, és ugye az eseményeket, hogy hova, mikor és meddig érdemes ellátogatni. Ezt az órát még természetesen zenével zárjuk, de közben el fogjuk majd árulni azt is, hogy milyen témák várják önöket a mai terepjáróban.

Sabrina Carpentertől szólt a Please, Please, Please, és ha önök úgy döntöttek, hogy háromkor nem fognak kilátogatni a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadához, az általános iskolás zenekarok országos találkozójára, akkor tartsanak velünk, ugyanis háromkor, ahogy azt már önök is sejthetik, érkezik a mai terepjáró, méghozzá kettő témával, de hogy melyik is az a kettő témánk. A Salóci Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa 15. soros ülésén második olvasatban vitatta meg, és fogadta el a közösség 2026-os évi költségvetését. Az előterjesztett dokumentum az elfogadott első olvasathoz képest nem változott. Az ülésről Fehér Ilona számol be a mai terepjáró első témájában. Aztán a Szlovén Statisztikai Hivatal közzétette a bérekről szóló legfrissebb adatokat, amelyekből kiderül, hogy a magánszférában dolgozók fizetése 2026. februárjában kissé alacsonyabb volt, mint egy hónappal korábban. Az átlagos bruttóbér 1666 eurót, míg az átlagos nettóbér 1097 eurót tett ki. Az adatokat Cigány Szilvia gyűjtötte össze. A részletekért tartsanak velünk a mai terepjáró második témájában. Ha pedig mind a kettő téma részletei érdekli önöket, akkor mindenképpen háromkor ugye MMR-t kell hallgatni, és a kettő témánkat a mai terepjáróban. Addig is viszont érkezik még nagyon jó, sok jó dal. Kicsit megfordítjuk, szóval nagyon sok jó dal érkezik önökhöz, és ahogy már ezt többször is elmondtuk, háromkor a terepjáró. Tartsanak velünk!

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Salauci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa második olvasatban vitatta meg és fogadta el a közösség 2026-os évi költségvetését. A bevételeket 168 ezer euróra tervezték. Ennek 30%-át beruházásokra fordítják. Az ülésen szóltak a nyári rendezvényekről, és néhány aktuális témában fogadtak el határozatot. Az ülésről Fehér Ilona számol be.
2: A Salauci Községi Magyar Önkormányzat idén 168 ezer euróval gazdálkodik. A közösség idén is élt a közvetlen finanszírozás lehetőségével, ami azt jelenti, hogy az állami támogatást az önkormányzat működésére és programjainak megvalósítására 167 ezer eurós összegben saját számlájára kapta. A költségvetés második olvasatát a tanács egyhangulag fogadta el. A dokumentum az elfogadott első olvasathoz képest nem változott. Orbán Dusán, a Domonkosfehér Magyar Önkormányzat tanácsának elnöke a költségvetés legjelentősebb tételeiről így nyilatkozott.
3: A három alapvető pillér az épületnek a karbantartása és továbbfejlesztése, ami majdnem 40 ezer euróra rúg. Utána van benne egy olyan, hogy az egyetemistáink díjazása abban az esetben, amikor elvégezik az egyetemi főiskolai tanulmányait és a diplomával rendelkeznek. Ezt még nem tudjuk előre, hogy hogyan, mennyibe fog mozogni, de előre láthatólag 2-3 egyetemistával fogunk bővülni az idén ismét. Azon kívül támogatjuk az egyesületeinket, mint minden évben. Itt is egy bizonyos összeget láttunk előre, de természetesen tudjuk azt is, hogy a költségvetésünk az egy élő dolog, ami alkalmazkodik ahhoz, hogy milyen mennyiségű, meg minőségű programokat fogunk kivitelezni. Ennek a tükrébe is tervezzük körülbelül a költségvetést. Amennyiben valami nagyobb változást, ez természetesen ire balanszol, azt az évvégig választásokig fogjuk orvosolni.
2: A Domonkosfehér Nemzeti Közösség legnagyobb rendezvénye idén is az aratás, a dal és a tánc ünnepe lesz, amit július 25-én szombaton szerveznek meg.
3: Egy egésznapos rendezvényt szeretnénk a ide látogatóknak ajánlani, amikor is a tradicionális mezőgazdasági munkálatok mellett a kultúra is helyet kap, a szórakozás is helyet kap, és természetesen a gasztronómia idén is úgy lesz, hogy egy meglepetéssel, hanem kettővel kedveskedni fogunk mindenkinek, aki ide látogat a Domonkosfehér Porta udvarára.
2: A hagyományos aratási rendezvény előtt, május 30-án megszervezik a májusfa kitáncolást, június 19-én pénteken pedig az államiság napját ünneplik meg egy néptánc koncerttel. Az ülésen döntöttek arról is, hogy a Salauci Községi Nyugdíjas Egyesület tevékenységét 300 euróval, a Muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesület éves programját ugyancsak 300 euróval, az összetartozás napja alkalmából Lendván szervezett filmbemutatót pedig 150 euróval támogatják. Az ülésen egy szolidaritási határozatot is elfogadtak, amellyel támogatják a Dobronaki Magyar Önkormányzatot az alkotmányossági felülvizsgálat kezdeményezésének benyújtásában, mivel a Dobronaki Községi Tanács az alapszabályzat elfogadása során nem kérte ki a nemzeti közösség jóváhagyását.
3: A szolidaritási határozat azért fontos, mert tudjuk azt, hogy ma ők vannak ebben a tutajban, holnap lehet, hogy mi vagyunk ebben a cipőben. Úgyhogy szerintünk nagyon fontos az, hogy a közösségek egyik a másikat megtámogassák különben, legfőképpen ilyen nehéz helyzetben, amiben ők is vannak, és tudjuk, hogy nem pont kellemes a saját községedet az alkotmánybíróság elé invitálni, de sajnos ez a lépés elkerülhetetlen annak érdekében, hogy az alkotmányban lefektetett jogaink érvényesüljenek, és nagyon reméljük, hogy mihamarabb az ellentétek Dobronak község és az önkormányzat között jobb helyzetre térnek.
2: Nyilatkozta Orbán Dusán, tanácselnök az ülés után.
1: A szlovén statisztikai hivatal adatai szerint az átlagbérek februárban ugyan alacsonyabbak voltak, mint januárban, de éves szinten meghaladták a 2025-ös értékeket. AMA közzétett márciusi információk alapján Cigán Szilvia gyűjtötte csokorba a legfontosabb számadatokat, amelyek a bérek emelkedésére utalnak.
4: A regisztrált egyéni vállalkozóknál alkalmazott dolgozók fizetése 2026. februárjában kissé alacsonyabb volt, mint egy hónappal korábban, közölte a szlovén statisztikai hivatal egy hónappal ezelőtt, amikor a bruttó fizetés 0,5%-kal, a nettó pedig 0,6%-kal mérséklődött. Ennek ellenére a bérek továbbra is jelentősen magasabbak voltak, mint egy évvel korábban. A friss márciusi adatokat a statisztikai hivatal ma tette közzé. Ezek szerint 2026 márciusában tovább emelkedtek a fizetések Szlovéniában. Az átlagos bruttó bér 2678 euró, míg a nettó átlagbér 1679 euró volt. Februárhoz képest a bruttó fizetés 2,8, a nettó pedig 2,3%-kal nőtt. Az idei első negyedév átlagbérei éves összevetésben is emelkedtek, a bruttó bérek 7,1%-kal haladták meg a tavalyi év azonos időszakát. A legjobban fizetett ágazat továbbra is az informatikai és telekommunikációs szektor. A számítógépes programozással, tanácsadással, informatikai infrastruktúrával és más digitális szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatoknál az átlagos bruttó fizetés közel 3700 eurót tett ki. Jelentős béremelkedést mértek a bányászatban is, ahol a fizetések egyetlen hónap alatt közel 5%-kal nőttek. A közepesen fizető ágazatok közé tartozik az ipar, a kereskedelem és számos műszaki szolgáltatás, ahol a bérek nagyjából az országos átlag körül mozognak. Ezek a szektorok biztosítják a legtöbb munkahelyet és a szlovén gazdaság stabil működését. A legalacsonyabb fizetések továbbra is a szálláshelyszolgáltatásban és a vendéglátásban vannak, ahol a pótlékok és a teljesítmény alapú kifizetések aránya is a legalacsonyabb, mindössze 15,5%, ami szintén az ágazat korlátozott bérlehetőségeit tükrözi. A régió közti különbségek nemigen változtak. A legmagasabb közepes bruttó bért Ljubljana térségében mérték, ahol a közepes fizetés valamivel kevesebb, mint 2500 euró volt. A legalacsonyabb médián bért a tengermellék és karsztvidéki régióban csak néhány euróval haladta meg a 2000-est. Az adatok szerint a dolgozók közel kétharmada az országos átlag alatti fizetést kapja, miközben a legjobban kereső 1% havi bruttó bére meghaladja a 8284 eurót. A legmagasabb bérek kifizetése továbbra is Ljubljanára és környékére jellemző. Itt koncentrálódnak a pénzügyi, informatikai és szakmai szolgáltató vállalatok, amelyek jóval az országos átlag feletti béreket szavatolják. A pénzügyi és biztosítási szektorban az átlagos bruttó bér már februárban meghaladta a 3590 eurót, s ez így maradt márciusban is, közölte a statisztikai hivatal. A nyugat-szlovéniai területek, például Gorenska, valamint a tengermelléki és karsztvidéki régió szintén az átlag felett teljesítenek, elsősorban az exportorientált vállalatok, a turizmus és a fejlett szolgáltatási szektor miatt. Az ország keleti részén, tehát a Muravidéken az átlagbérek alacsonyabbak, míg Szlovéniában a márciusi közepes fizetések bruttó összege 2281 euró volt, a keleti régiókban több száz euróval alacsonyabb bért kaptak a fizetési létre közepén lévő alkalmazottak.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona és Cigán Szilvia összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

A Bagosi Brothers Company-től szólt a Gyere velem, mi pedig még egy kis információval érkeztünk, ugyanis a programajánló folyamán elfelejtettük elmondani, vagyis hát én felejtettem el elmondani, hogy kettő esemény is az élethosszig tartó tanulás hete kereteiben zajlik. Méghozzá a május 23-ai Hídvég Bánut a Kultúregyesület által megszervezett 16 órai előadás, amit ugye a Méhek Világnapja alkalmából tartanak, ahol a hazai helyi méhészek méheinek és méztermékeinek fontosságáról fognak egy bemutatót tartani, ugye a Hídvégi Futballklubnál. Ezen kívül pedig ugye a Turnistsei Varaski Suisztri Kerékpáros Klub eseménye is az élethosszig tartó tanulás hete kereteiben zajlik. Ez ugye, ahogy már mondtuk, május 24-én lesz 16 órakor, ott pedig egy sportos eseménnyel várják az érdeklődőket. Úgyhogy ezzel az információval érkeztünk mi most. Na meg, még ugye emlékeztetőként azoknak, akik eddig nem látogattak ki, még azok továbbra is kilátogathatnak az általános iskolás zenekarok országos találkozójára. Méghozzá a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadához. 15 órakor kezdtek, még bőven tart az előadás, és még bőven oda is érnek. Úgyhogy ha tehetik, akkor ne hagyják ki, látogassanak ki a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadához, nézzék meg a fiatal iskolás zenekarokat, és ugye a vendégeket, az Umi és Kuna Freestyle hip-hop show-t is nem fogják megbánni, mi csak ajánlani tudjuk. Ha pedig nem mennek sehova, akkor továbbra is szólni fog az MMR, és továbbra is itt leszünk önöknek jobbnál jobb dalokkal. Ferenci György Hamvadó Cigaretta Vég című dalával folytatjuk, de utána érkezik a Take That Patience című dala is.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
1: Játszottunk.
3: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folyt ott?
1: Nagy kocka.
3: Mi az a nagy kocka?
1: Ekkora nagy kockák.
3: Mit csináltatok?
1: Építettünk belőle házat. Dominó kockákból építettünk aszfaltot, és ott járkáltunk be meg ki. Hagytunk egy lyukat, és úgy bementünk.
3: Hányan fértek el ebben a házikóban?
1: Hárman. Meg nagyobbra is lehet csinálni.
2: De mit van most, mikor futunk, Zoli?
3: Szeretnék futni?
2: Igen. Akkor mikor mindenkünk kell kapni.
3: Nem fáradtok el?
1: Állja! Leülünk, aztán megbeszéljük. A Izák meg a Domán külön asztalnál vagyunk, én meg a Zala is külön asztalnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
4: A gyerekek összefogtak, és saját kezüleg építettek fel egy kis házikot a csoportban. De a móka nem ért véget, hiszen kint folytatódott a bujócskázás és a játszás az udvaron. A lendvai óvodásokkal szombaton reggel 8:30-tól várunk benneteket, számítunk figyelmetekre.

0: kell más.
1: Pál Dénestől szólt a Nem kell más, ez volt ugyebár most már a jól ismert 7 zeneszáma, és ma még utolsó előtti alkalommal szólt, ugyanis holnap megint csak eljött a szombat, és megint az önök kezében lesz a választás, megszavazhatják majd az új 7 zeneszámát. Mi pedig ezt az órát természetesen jobbnál jobb dalokkal folytatjuk, aztán pontban 4-kor várja majd önöket 4 órai hírekkel, nem más, mint Farid Stories, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is az MMR-t hallgatni. We'll be right back.

0: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
2: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
1: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
2: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
1: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
2: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
1: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Falu Otthonnál.
2: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
1: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októberre óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzését, derült ki a kabinet ülése után. A kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is. A kormány arra figyelmeztet, hogy a globális biztonsági helyzet továbbra is törékeny. A dokumentum szerint az orosz-ukrán háború folytatódása mellett az EU tagállamok és a tagjelölt országok továbbra is különféle destabilizációs tevékenységeknek, hibrid fenyegetéseknek, dezinformációs kampányoknak és egyéb biztonsági kockázatoknak vannak kitéve. A kormány közölte, a biztonsági szervek továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a lehetséges kockázatokat, a szlovéniai és regionális biztonsági helyzetet, valamint a határellenőrzések hatásait. A márciusi bruttó átlagkereset elérte a 2678 eurót, míg az átlagos nettó fizetés 1678 eurót tett ki. Mindkettő nominálisan és reálértéken is magasabb volt, mint februárban, az éves növekedés pedig még jelentősebb volt. A statisztikusok az év első három hónapjában is bérnövekedést regisztráltak, amikor az átlagos bruttó fizetés 2638 euró, míg az átlagos nettó fizetés 1658 euró volt. A márciusi bruttó átlagkereset így nominálisan 2,8%-kal, reálértéken pedig 2,6%-kal volt magasabb, mint februárban. Az átlagos nettó fizetés azonban nominálisan 2,3%-kal, reálértéken 2,1%-kal tért el a februári fizetéstől, jelentette be ma a statisztikai hivatal. A versenyszférában a márciusi bérnövekedés kismértékben meghaladta a közszférában tapasztalható bérnövekedést. Az Európai Unió tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogén alapú műtrágyákra kivetett vámtarifákat, közölte az uniós tanács. A felfüggesztés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket még nem importáltak vámmentesen az EU-ba, olyan országokból, amelyek preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek az úgynevezett legnagyobb kedvezményes elbánású vámtarifák alapján. Az intézkedés a 2024-es legnagyobb kedvezményes importmennyiségének megfelelő árukvótára korlátozódik, valamint az Oroszországból és Fehéroroszországból ugyanebben az évben importált mennyiség 20%-ára. A felfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból importált termékekre, válaszul az Ukrajna elleni háborúra. Az intézkedés a Fehéroroszországból importált termékekre sem vonatkozik, tekintettel arra, hogy az ország támogatja Oroszország háborúját, valamint Minszk semmibe veszi a nemzetközi jogot, az alapvető szabadság, illetve emberi jogokat. Sport. Az ötödik összecsapás vár ma a szlovéniai korongválogatottra a Svájcban rendezendő világbajnokságon. 16 óra 20 perctől Kanada lesz Ed Terglau csapatának ellenfele a B csoportban. Kanada eddig a VB-n nem veszített meccset, és olyan sztárok játszanak a csapatban, mint Sidney Crosby, illetve McLean Celebrini. Ráadásul a játékosok zöme a profi NHL ligában játszik.
2: Időjárás.
1: Vidékünkön délután keleti irányú szél mellett időnként megnövekedik a felhőzet. A tenger melléken túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul. Az Adrián 27 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma a Sentil átkelő előtt Szlovénia irányában, majd a Sentil leágazásig a főváros felé, továbbá Szlovénska Bistrica jug előtt Ljubljana irányában. Lehullott rakomány miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Senozsecse és Nános között Ljubljana felé, a Steyr autópályán pedig Krtina és Domžale között a főváros irányában.

A 10 és a nagy világ tegez, a klíma prima és a melódia belülről legyez, akár egy téma mondom helódia, nálunk úgy megy ez, hogy a hőszopránban énekel és a férfi van alul, harmóniában vagyunk, így nem sül el balul a szöngye, szóljon egy kis jazzettől, a morális javul, ez kérem, morális egy kérdés, nem mond, hogy júj de most a morál helyett nem tudom, hová legyek, hiszen a szomszédban muzsikál az olá gyerek, a szóbeszéd szerint

Lombos Marcitól szólt a Jazz utca 10. Mi pedig folytatjuk jó néhány zenével, utána pedig érkezik negyedkor a mai csodálatos világunk adása is, úgyhogy a részletekért érdemes továbbra is Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni.

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma a növényvilág legszebb rekordjait soroljuk fel. Ne késlekedjünk!
2: Már az állatvilág rekordjait próbáltuk elmondani, persze ebből rengeteg van, úgyhogy csak egy részlet volt, és most is csak egy részlet következhet a növényvilág rekordjaiból. Csodálatos világunk a műsor címe, ez ilyenkor talán a legszebben adja magát, hogy ilyen természetes csodákról és kincsekről beszélünk, amit hát remélem, hogy egyre inkább tudunk majd értékelni. A növényeket szinte mindenhol találhatunk, még a sivatagban is egyébként, meg még lehet, hogy a Antarktiszon is valami icipici mohák megjelennek, vagy pedig köveken nagyon lassan fejlődő ilyen zúzmók esetleg. Igen. No, de most akkor ennél komolyabb növényekről fogunk beszélni.
3: Számos rekordról beszéltünk a Csodálatos Világunk című sorozatunkban, ami a növényeket illeti, sok mindenre képesek ezek a növények, képesek például egymással kommunikálni, az anyafák táplálni tudják a csemeteiket, egyes növények felismerik a rokkomaikat, vagy egyes növények például a kolóniát tudják figyelmeztetni, hogy valamilyen veszély közeleg.
2: Hát, hogyha meggondoljuk, a növények azok épp úgy mozognak, élnek, mint mi, csak ez nagyon lassan történik számunkra, de hogyha ilyen földgyorsított felvételeket nézünk, nagyon szép dokumentumfilmek vannak, akkor kiderül, hogy szép lassan itt azért igenis haladnak, mennek, és komolyan, mint hogyha még kommunikálnának is, és egy interakcióban vannak az állatokkal is, a klímával, mindenféle. Most is, ahogy tavaszodik, megfigyelhetjük például, hogy először a bokrok, meg a kisebb fák bontanak rügyeket, meg aztán leveleket, és akkor utána zárul csak fönt a lombkorona, egyfajta esélyt adva ezeknek az alsóbb szinteknek. Meg hát persze ott vannak ugye a vadvirágok, azok még korábban, úgyhogy egy nagyon szép ilyen harmónia alakul ki a növények között, ugyanakkor meg nagyon nagy verseny is van köztük a levegőért, meg az erőforrásokért, a vízért, a talajért, és sokszor még a beporzókért is.
3: Hát igen, nagyon érdekes ilyen dolgokat kerestünk ki, hát például a legnagyobb növény a tudósok genetikai vizsgálata alapján az úgynevezett Posidonia australis, ez egy ilyen szálas gombfű, szalagfű, ez egy tengeri fű, Ausztrália nyugati partjainál található, hát egyetlen magból terjedt ki, körülbelül 4500 éves ez a növény, és 200 négyzetkilométeres területet foglal el. Hát ez például olyan 20 000 focipálya területe.
2: Ilyet tudunk még a gombákról, hogy ilyen gombák vannak, hogy egy gomba ilyen nagy volna, de azt kell hozzátennünk, hogy a gombák azok szigorúan nézve nem a növény világ része, hanem az egy külön királyság lényegében.
3: Így van. Aztán akkor érdekességként el kell, hogy mondjuk, hogy a leggyorsabban növekvő növény az pedig a bambusz. Átlagosan 89-90 cm képesek növekedni egyetlen nap alatt. Ez azt jelenti lényegében, hogy hetek alatt a bambusz szédítő magasságokat érhet el, és igen kevés idő alatt elérik a teljes magasságukat. Több mint 1000 fajuk ismert a bambusznak, érdekes. A legtöbb faj magassága pedig a 3 és a 10 méter között mozog. Szóval lényegében a teljes magasságát elérheti egy héten belül.
2: Hát itt is látjuk, főleg ezek az invazív növények, hogyha van csapadék és napfény, akkor olyan durván tudnak nőni ilyenkor tavasszal, ha jók a körülmények, hogy tényleg szinte látni, ahogy nőnek. Ugye ezeknél a bambuszoknál is, ha ott ülnénk, lehet, hogy majdnem, hogy látnánk, de hát na, még ahhoz is túl lassú, de mégis rettenetesen gyors, hát ugye ez mind ugye energiájukba kerül.
3: Érdekesként talán még meg lehet említeni nálunk, itt Szlovénia területén, meg Magyarország területén is a komlót, ugye? A komló is igen gyorsan növekvő egy növény, és egy órán belül a komló is van, hogy megnő egy centimétert is.
2: Így van, úgyhogy megyünk tovább a rekordokkal. Ezeket sokszor egyébként milyen távoli helyeken találjuk, vagy trópusi esőerdőkben, vagy akár Kaliforniában.
3: Hát igen, a világ legmagasabb fáját találhatjuk meg Kaliforniában, ez egy mamutfenyő, vagy szekvoja, úgy is nevezik tudományosan. Magassága 116 méter, Hyperionnak is nevezik, görögül ez annyit jelent, hogy az égen járó. Jelenleg a fa 700-800 éves lehet, legalábbis a tudósok szerint, és még növésben van. Na most érdekes, hogy néhány fatársa csak néhány méterrel maradt el tőle, így 2030 körül megtörténhetik az, hogy egy másik fa veszi át tőle a vezető szerepet, vagyis a címet.
2: Igen, és ott nem messze pedig, azt hiszem Arizonában vagy hol, ahol nagyobb szárazságban vannak olyan, ezek a fenyőfélék, most nem fogom tudni pontosan a nevét, amelyek a legidősebbek, de szerintem erről még lesz szó majd, a legidősebb fák akár 5000 éves is lehet.
3: Igen, erről is lesz szó, akár 5000, nagyon pontosan, igen, megfogalmaztad. Hát, hogyha a fáknál tartunk még, akkor még említsem meg a világ legnagyobb nagyobb térfagatú faját, ez is egy óriás mamutfenyő, Sherman, egy amerikai tábornokról nevezték el. A körülbelül 84 méter magas fa 2700 éves lehet, átmérője pedig megközelíti a 7 métert. Fantasztikus egy adat. Az úgynevezett Sequoia Nemzeti Parkban található Kaliforniában, ahogy már említetted. És hogyha még maradunk a fáknál, hát akkor a legidősebb faföldünkön egy 4 méter vastag törzsű Patagónia ciprus, déd nagyapának is nevezik, Gran Abuelo spanyolul, így is becézik, szóval körülbelül 5500 éves lehet. Most ez a Patagónia ciprus Chileben, Argentinában őshonos, tülevelű fa, a mamut fenyőkkel egy családba tartozik.
2: Azt hittem, hogy az, amely ott van nem messze Kaliforniától, azok a fenyőfák, most nem jut eszembe a nevük, vannak akkor egyéb versenyzők is erre a nagyon idős fa címre.
3: Igen, hát most a szakértők szerint létezik egy 43 ezer éves bokor is. A következő rekorder az úgynevezett Victoria Amazonica. Magyarul annyit jelent, hogy úszó tutaj. Ez egy Dél-Amerikából származó tündérrózsa, a vizen él, levelének átmérője 2-3 méter is lehet, és olyan szilárd, hogy egy 70 kg súlyú embert is képes gond nélkül megtartani. Hát sajnos nem tudjuk ezt megmutatni, de a világhálózaton nagyon érdekes képek vannak róla, hogy egy körülbelül a igaz 60-70 kilós ember áll ezen a virágon. Persze a vízben van ez.
2: Így van, és tudjuk, hogy ezek a növények nagyon hosszú életűek lehetnek, akár itt nálunk a Kárpát-medencében is a tölgyfák, tudnak igen, akár tényleg ezer évesek is lenni. Volt már olyan, hogy álltott egy tölgyfa, amelyhez még ugye Mátyás király a lovát hozzákötötte, meg ilyen legendáink vannak, de ezek nem teljesen légből kapottak, mert tényleg megtörténhet, és akkor ki tudja, hogy még egyéb nem is annyira feltűnő növények milyen rekordokat nyújthatnak. Azért a botanikusoknak van még ezzel bőven feladatuk.
3: Így van, van még munkájuk, úgyhogy meg fogják érdemelni a fizetést, úgy van, mindenképpen. Hát most érdekes, hogy a legnagyobb virág az úgynevezett Amor Hallus Titanicum, hogyha jól ejtettem a nevét magyarul, titáni buzogány, hát ez körülbelül olyan 2 méter széles és 3 méter magas egy növény, közelében megmarad egy szinte lehetetlen, hiszen undorító szagot áraszt, így tartja magától távol a kártékony rovarokat, de vonzza a leporzó legyeket.
2: Igen, mert ugye a beporzás nagyon fontos dolog a növényeknél, és erre általában a rovarok segítségét veszik igénybe, de vannak például a kolibrik, amelyek madarakként végzik ezt a munkát, és még vannak olyan emlősök is, amik ebből kiveszik a részüket, a szörmés emlősök, ugye?
3: Hát igen, a következő rekorder pedig a havasi bromélia, Bolíviában őshonos növény, az Andok hegységében, ő a leglassabban virágzó növény. Elképesztő az adat, hogy az első virágzás 150 év után következik be, majd maga a növény is elpusztul. Szóval első virágzás és akkor halál. A virág szára körülbelül 10 méter magas, a virág maga pedig 3 méteres. Na és akkor még meg kell említeni egy pálmafajt, ez pedig a tengeri kókusz, a Seychelles-szigeteken található, termése 10 évig is fejlődhet, ez idő alatt tömege 20 kilósra is gyarapodhat. Ez a növényvilág legnagyobb termése, szóval ez is egy rekord, kilósra is gyarapodhat. Ez a növényvilág legnagyobb termése, szóval ez is egy rekord. A gyümölcs héj

0: kifejezés beszélünk, hogy arborétum, meg a botanikus kert, ha bár rokkon kifejezések. Hát a botanikus kert magyar jelentése az a füvészkert. Ez egy alapvetően nagy kiterjedésű növénygyűjteménynek a helye. Célja az oktatás, az ismeretterjesztés. Világszerte a hozzáférhető adatok szerint csak nem 2000 botanikus kert létezik. Az egyik legismertebb a Földön a londoni Király botanikus kert. Érdekességként hadd említsem meg, hogy körülbelül 17 ezer különleges növényfajjal rendelkeznek. Elképesztő egy adat. Ezt a 2019-es évi leltár bizonyította. 1759-ben nyitották meg, és napjainkban több mint 1100 alkalmazottja van.
1: Na hát ezek is rekordszámok. Ugye tudjuk, hogy Angliában ennek szép hagyománya van, de egyébként Magyarországon és Szlovéniában is meg fogunk tudni mondani nálunk is szép arborétumokat, botanikus kerteket. Az arborétum az annyi, hogy az inkább ilyen eredeti, ilyen olyan, mint egy kis erdő. A botanikus kert az meg inkább ilyen rendezettebb, szebb, emberi kéz által megmunkált táj, úgy utána az érzésre az a különbség.
0: Hát igen, arborétum is egyfajta botanikus kert, ugye említetted, de itt kifejezetten cserjék és fák kapnak helyet, szóval már mint az arborétumokban. Természetesen Magyarország és Szlovénia is dicsekedhetik téren. Csak néhány ilyen kiváló helyet említsünk meg, 2-3 nem is messzi van tőlünk, szóval Lendvától, Muravidéktől. A Jeli arborétum Vasvár közelében található, 1922-ben kezdte kialakítani Gróf Ambróczi Migaczi István, a híres botanikus, aztán Babacsony közelében pedig meg kell említeni a Foli arborétumot, nevét alapítójáról, Foli Gyuláról, egy pécsi orvosról kapta. Az alapítás az az 1900-as évek elejére tehető, de még közelben meg lehet említeni a Kámoni arborétumot is, amely Szombathelyen található, aztán Magyarországon még van számos arborétum, például a Vácratúti Nemzeti Botanikus Kert Vác közelében, aztán az Alcsuti arborétum, a Gödöllői arborétum, aztán a Szarvasi, aztán Zirc városában található egy nagyon csodálatos arborétum, ez a Ciszterci Apátság arborétuma. Arborétum közelében persze egy kastély, ott pedig látható még a, vagyis nem is a kastélyban, hanem a apátságban különböző múzeumok láthatók, Magyarország egyik legnagyobb könyvtára is található, úgyhogy Zircet is mindenképpen szép meglátogatni.
1: Igen, és ezek nincsenek is olyan messze, tényleg el is tudunk jutni könnyen, és Szlovéniában 23-ban, amikor volt az a csúnya nagy árvíz,
0: igen,
1: ami egyébként, emlékszem, hogy akkor a Mozirski Gájt elmosta, ami azelőtt egy gyönyörű kis gyűjtemény volt, most nem tudom azóta mennyire sikerült felállni ebből.
0: Valamit felállítottak, igen, igen, most már működik újra, igen, a Mozirski Gáj, tulipánok legnevezetesebbek ott Mozirski Gájban.
1: Ami egyébként nagyon szép, hogy ott van mellette, nem tudom most, a Savinja.
0: Savinja folyó.
1: A Savinja, igen. Savinja. Tehát a Savinja egyébként nagyon festői, csak hát akkor, amikor ez a záradás volt, hát most ez is megint az embernek a rossz sáfárkodása miatt lett ebből is ilyen nagy gond, de hát ezt most tegyük zárójelbe, ez most máshova vezetne el. És akkor ez mellett a Gáj mellett, ugye, ez a kis liget mellett van egy Vócsi Potok nevű, ami még híresebb.
0: Hát a Vócsi Potok talán még híresebb, ez már kicsit odébb található, Ljubljanától nem messzi Kámnik városa környékén. A nagyhírű Vócsi Potok arborétumáról beszélünk. Körülbelül 2500 fajta fában gyönyörködhetünk itt. Egyes fák Észak-Amerikából és Ázsiából származnak. Hát ezen kívül persze ideális sétálóhely is ez a Vócsi Potok, jó szórakozási lehetőségeket nyújt.
2: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Ezek voltak a növényvilág legpompásabb rekordjai a világ minden pontjáról. Találkozzunk egy hét múlva is, akkor a legkáprázatosabb strandokat járjuk be. Várjuk Önöket akkor is, Kósa Ferenccel Márait búcsúzunk, szép napot kívánunk!

A Whiskey in the Jar szólt, hamarosan pedig már a Magna Cum Laude, Nem akarok többé gondolni rád című dala fog szólni itt a Muravidéki Magyar Rádióban. De még előtte, ugye elmondjuk újra emlékeztetőül, ami már többször is elhangzott a mai programajánlóban, méghozzá azt, hogy 17 órakor kezdődik a Lenti Városi Könyvtárban Szomi Béla költő, műfordító, zeneszerző, Adj már csendességet című Ballasi Bálint műveiből készült fordítás kötetének bemutatója. Úgyhogy ha lemaradtak volna a lendvai bemutatóról, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni ma a Lenti Városi Könyvtárba. 17 órakor ott köszöntőt mond Horváth László, Lentiváros polgármestere, az esemény moderátora Kepe Kocon Lili és Baksa Melinda, valamint Horváth Bernadett is közreműködnek. Mi csak ajánlani tudjuk ezt a programot is, főleg, ugye, ahogy már említettük, hogyha lemaradtak a lendvai könyvbemutatóról, akkor érdemes ellátogatni most Lentibe és ezt bepótolni. No, ezt a fél órát még jobbnál jobb dalokkal folytatjuk természetesen, ahogy említettük, szólni fog a Magna Cum Laude dala, de hamarosan már itt lesz nekünk 5 óra is, ami pedig azt jelenti, hogy megint csak Faris Doris fogja önöket várni friss hírekkel, hazai friss hírekkel a nagyvilágból, úgyhogy érdemes lesz a következő órában, fél órában a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, ha a zenékért nem is, akkor 5-kor a friss hírekért.

0: A Dunántúli sláger szólt a Budapest Voices-től. Na de, a mai napon van a bajnokság utolsó fordulója, a Nafta és a Triglav Krány játszanak, és ha minden igaz, akkor a kollégánk Szabó Rudolf már kint is van az eseményen. Tőle hallhatjuk erről a sportprogramról a részleteket. Szervusz Rudi, mi a helyzet odakint a terepen?
1: Szia Tamara, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! A háttérben még szól a zene, a játékosok néhány perccel ezelőtt vonultak le a pályáról a bemelegítésről, úgyhogy lassan minden készen áll, ahogy említetted, az utolsó fordulóra, amelyben a Nafta még bajnok lehet a másodosztályban, és ezzel akkor egyenes úton feljutna egy szezon kihagyás után ismét az első osztályba. Hát igen, lassan telik a Lendvai Sportpark, lassan érkeznek a nézők, az időjárás kitűnő, kicsit ugyan fúj a szél, de ez szerintem nem okoz gondot, és készen is vannak a kezdő 11-ek, a Naftánál egy változás történt az előző mérkőzéshez képest, ugyanis Verbić helyébe Gorenc Stankovic került be a védelembe, ő rúgta ugye a győztes gólt legutóbbit Lendván a Beltinci ellen, tehát Bozsik József vezetőedző egy cserét tett az előző mérkőzéshez képest, és másabb változások nincsenek, tehát Márosa gólyaira továbbra is számíthatunk a támadó sorban, a középpályán pedig akkor ugye Alex Pichler, Josip Marinic, Balázs Bakti és Josip Mazurica lesznek azok, akiktől várjuk majd a labdát Márosához. Izgalmas mérkőzés várható, a Naftának ugye elég egyszerű a helyzete, ami azt illeti, hogy hogyan jut fel az első osztályba, nyerni kell, és akkor az egy időben zajló Bilje-Brinje mérkőzés eredménye ilyen szempontból nem számít. Ha viszont másképp alakulnak az eredmények, akkor viszont lehet, hogy még nem tudjuk pontosan lefolyás után, hogy néz ki a tabella vége, hiszen egy időben zajlik a másik mérkőzés is Biljeben, tehát kíváncsian figyeljük majd az interneten, ott is hogy alakulnak a dolgok, és majd meglátjuk. Tehát izgalmas délután elé nézünk itt a Lendvai Sportparkban, most zajlik a játékos bemutató, úgyhogy kíváncsian várjuk tényleg, hogy a Nafta sikeresen veszi az utolsó akadályt. Két pont az előny, tehát nem igen van mire vigyázni, úgymond, tehát mindenképpen a győzelem lenne a legegyszerűbb és a legjobb mód azzal, hogy feljutna vissza az első osztályba.
0: Rendben, köszönjük szépen, Rudi, eztent az alapos beszámolót, és ha minden igaz, akkor Szabó Rudolf még a délután folyamán fog jelentkezni a meccsről, úgyhogy várjuk majd a fejleményeket, és ugye addig is sok sikert kívánunk a Nafta csapatának, nem meg a sportolóknak, reméljük, hogy sikeresek lesznek. Várjuk majd Szabó Rudolf jelentkezését még a helyszínről, addig is folytatjuk továbbra is zenékkel, a The Weeknd Save Your Tears dalával folytatjuk most. We'll be right back.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az országgyűlés előtt, ahol rendkívüli ülést tartanak az új kormányfő megválasztásáról, délelőtt tüntetésre került sor, amelyre egy fekete kockát hoztak, amely a Black Cube, azaz a fekete kocka ügyet szimbolizálta. Délután 3 órakor elkezdődött a második tüntetés. A tüntetők a szimbolikus akcióval, mint mondják, a jelenlegi politikai helyzet abszurditását akarják illusztrálni. Azt mondták, hogy a fekete kockával a fekete kocka ügynökség cselekedeteit illusztrálják, amelyek megakadályozták a törvényes választások megtartását, és hogy Janez Jánsa miniszterelnöki ciklusa komolyan veszélyezteti az ország nemzetközi szuverenitását. Hozzáteszik, hogy az előzőhöz hasonlóan ezt a Jánsa kormányt is a választók megtévesztésével, a választások előtti ígéretek megszegésével és szatellitpártok létrehozásával érték el, írta az MMC. A Községek Szövetsége üdvözli a koalíciós megállapodás bejelentését a helyi közösségek és az állami decentralizáció megerősítéséről, valamint az önkormányzati finanszírozási rendszer felújításáról, amely nagyobb pénzügyi autonómiát és a finanszírozásnak a feladatellátás tényleges költségeihez való igazítását eredményezni. A községektől az aktív részvételt várják a megoldások előkészítésében. Mint írták, az elmúlt ciklusban folyamatosan figyelmeztettek a községek megfelelőbb és realisztikusabb finanszírozási rendszerének szükségességére, mivel az önkormányzatok új feladatokat vállalnak, és a rendelkezésre bocsátott források gyakran nem követik azok megvalósításának tényleges költségeit. Erre azért számítanak, hogy a változások valódi elmozdulást jelentenek a helyi önkormányzatok pénzügyileg fenntartható és kiszámítható finanszírozási rendszere felé. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A törvénymódosítás lehetővé tenni az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. Az üzleteknek kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is, az online vásárlások esetében pedig az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne. Iván Rakocia, a gazdasági minisztérium államtitkára arra figyelmeztetett, hogy Horvátország alkoholfogyasztása meghaladja az uniós átlagot. Az OECD felmérésére hivatkozva közölte, a 15-16 éves horvát fiatalok 45%-a legalább egyszer már fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt. Úgy vélte, hogy az új tiltások helyett hatékonyabb rendőrségi és önkormányzati ellenőrzésre lenne szükség. Sport. Az őszi kvalifikáció előtt Makrajnszka Gorán felkészülési mérkőzést játszik a női röplabda válogatott. 18 órától Szlovákia lesz az ellenfél, a hétvégén még egy párbajra kerül sor a két csapat között zárt ajtók mögött.
2: Időjárás.
1: Vidékünkön délután keleti irányú szél mellett időnként megnövekedik a felhőzet, a tenger melléken túlnyomóan derült idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul, az Adrián 27 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma a Sentil átkelő előtt Szlovénia irányában, majd folytatódik a torlódás a Sentil leágazásig a főváros felé, továbbá Szlovenska Bistrica jug előtt Ljubljana irányában.

Éjféltől hivatalosan is megjelent az Au Revoir új dala, tisztül pedig már a 100 év videoklipje is felkerült YouTube-ra. A zenekar követői is jól fogadták a friss szerzeményt, a klip alatti komment szekció ugyanis csak dicséretekkel van teli. Hát egy biztos, mi sem tudunk rosszat mondani a dalra, az Au Revoir most már Agócs Márton és Katona Bálint baka nélkül is kitett magáért. De még mennyire, hogy ki. Fejér Mihály rendszerint megmutatta, hogy tud még torkaszakadtából kiabálni, ha kell, mint ahogy ezt például a Mocsárban is teszi. Így bár, ahogy azt egy kommentelő is írta, a dal nem éppen egy álommadár, még így is nagyot szólt, és majdnem biztos, hogy koncerteken még nagyobbat fog. A klipet egyébként Fejér János és Fejér Mihály rendezték. Az operatőri munkát Fejér János és Simon Dániel végezték, a videó utómunkálataival pedig már megint csak Fejér Mihály ügyeskedett. A stáb többi tagja is fel van tüntetve a leírásban, a részleteket ott megtalálják. Egyébként pedig érdekesség, hogy a klipben nem csak a zenekar tagjai, hanem vendégszereplők is megjelentek, méghozzá Hungarian Championship Wrestling pankrátorai. Név szerint Dézsi Máté, Gáti Csongor, Olá Gyuszi, Balogh Zétény és Tóth Bence. Ha valakit érdekel, illetve kedveli a pankrációt, akkor a szereplők Instagram fiókjai megtalálhatók a videoklip leírásában. Maga a felvételezés pedig egyébként a budapesti Otthonka kávézóban zajlott. Öröm látni, amikor előadók és kulturális központok ilyen módokon is tudnak együttműködni. Ahogy pedig látom a Recorder oldalán, már meg is jelent egy cikk, ahol a zenekar tagjait kérdezték a klipforgatás folyamatáról, illetve magáról arról, hogy hogyan jött az ötlet, hogy hogyan valósították meg, és még sok más érdekesség is elhangzik ebben az interjús cikkben. Ezt a cikket pedig a zenekar Facebook oldalán is megtalálják, és hogy egy kis ízelítőt adjunk belőle, a fiúk a bejegyzéshez a következő leírás társították. Hogy egy kedvenc mondatunkat idézzük a forgatásról, ha megkérlek, bele tudnád ütni a fejemet durván az asztalba? Hát többek között erről is írnak a Recorder cikkében, akár abba is bele lehet olvasni. No, ennyit az új klipről, tekintsék meg, támogassák a zenekart egy kedveléssel, egy megosztással, vagy menjenek koncertre, ha tehetik, ugyanis az Au Revoir élőben június 12-én a Budapest Parkban zárja le az előző korszakát. Itt játszanak majd utoljára az elmúlt évek felállásában, Agócs Mártonnal és Katona Bálinttal kiegészülve. A koncerten az Au Revoir több mint egy évtizedes történetét összegzik és ünneplik meg. Az új dalt pedig élőben először június 26-án a Fishingon Orfűn játsszák majd, amit több fesztivál lépés is követ a nyáron. Természetesen a srácok örömmel játszanak kisebb városokban, illetve falvakban is, úgyhogy érdemes követni a zenekar közösségi oldalait, hát ha valamikor pont becsusszan egy koncert, amit az önök közelében tartanak. Kettőször például jártak már nálunk Lendván is, szerintem bátran ki lehet jelenteni, hogy örömmel várjuk őket vissza, ha adódik az alkalom egy újabb szerepléshez. No, így a zene téma után mi folytatjuk tovább zenékkel, már jól ismert zenékkel. Paul McCartney dala érkezik, a Love Song to the Earth, és ha nem tartanak a Muravidéki Magyar Rádióval, akkor hallgassák meg az Au Revoir új dalát, a 100 évet, és akár nézzék meg a videóklipet is, nem fogják megbánni. Ha pedig azt nem teszik, akkor itt van a Muravidéki Magyar Rádió, tarthatnak velünk a folytatásban is, sőt, csak ajánlani tudjuk, hogy tegyenek így. Paul McCartney után ugyanis érkezik a Hooligans, na meg a YouTube dala is.

Az ikonikus és mindenki által ismert YouTube után következik egy olyan előadó, aki a magyar alter zenei világ egyik kiemelkedő alakja. Fiatalok és idősek egyaránt szeretik dalaikat, és nem idegenkednek az új dolgok kipróbálásától sem. Ez Meringer Marci, akit egyébként az X-Faktor 10. évadában is ismerhettünk meg, ahol By Alex volt a mentora. Következő koncertje pedig július 4-én lesz méghozzá a Sopron Festen, úgyhogy ha kedvelik a munkásságát, érdemes ellátogatni egy élő fellépésre. A hangulat általában felejthetetlen szokott lenni, nem csak a stúdióban, de a közönség előtt is jól szólnak a dalaik. Tesznek róla, hát nálunk is szólni fog az egyik dal, ez pedig nem más, mint a Meringertől a Budapest City, úgyhogy fogadják nagyon sok szeretettel ezt a dalt a Meringertől.

Back to Black, utaznék a percen át, hát önök is utazhatnak, csak a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis 6-ig szólni fognak még a jobbnál jobb slágerek, pontban 6-kor pedig akkor érkezik önökhöz az Esti Krónika, úgyhogy érdemes lesz mert hallgatni.

0: Dr. Mátyás és Valmár Mi Amorja után a következő zene még várat magára, ugyanis javában zajlik a NAFTA Triglav-Krány meccs, vagyis hát a fejleményekről most már Szabó Rudolf fog beszélni önöknek, ugyanis még mindig kint van a helyszínen, és ő fogja tudatni önökkel, hogy mi történt az utóbbi háromnegyed órában. Rudi, a szó a tiéd.
1: Köszönöm szépen, Tamara. Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Ezekben a pillanatokban kezdődött meg a szünet a Lendvai Sportparkban. Az állás 0-0, tehát a NAFTA Triglav mérkőzésen egyelőre nem született gól, és ami a NAFTA szempontjából jó hír, hogy a Bílégró szuper mérkőzésen, ahol szintén most kezdődött a szünet, ott is 0-0 az állás, tehát jelen pillanatban a NAFTA a bajnok, és ezzel feljut a másodosztályban. De van mellettem egy újságíró kolléga, aki elmondja a véleményét, hogy hogyan látta ő az első fél időt. Két egyenrangú csapat játszott, kicsit talán a Triglav veszélyese volt, ugye? Volt nekik veszélyesebb helyzetük?
2: Pontosan az a helyzet, hogy érezni, hogy a tét rányomja a bélyegét a mérkőzésre a NAFTA szempontjából. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nem lesz probléma. Marosa szerintem bevág kettőt, aztán nincs miről beszélni, úgyhogy Lendva, hogy mindig is megérdemelte, és arra a helyére került, tehát reményeink szerint első osztály lesz ismét.
1: A Triglav valamivel veszélyese volt a kapu előtt, tehát volt egy-két beadás, volt egy távoli lövés is, amit Reaus kapusa kezével még szerencsére meg tudott fogni. Kicsit a szél is közben játszik így a mérkőzésen, hiszen a NAFTA hátszéllel játszott az első fél időben. Esetleg egy-két távoli lövéssel, ha NAFTA próbálkozott volna, akkor sikerrel járhatott volna így? Mert a játék alapján igazából helyzeteket nem tudtak kialakítani nagyon.
2: Hát az az igazság, hogy a Krány is próbálkozott ezzel, valóban ebben ennek lehet szerepe, hogy most itt esetleg milyenek az idézőjesen az időjárási körülmények. Hát az az igazság, hogy a szakmai stáb szerintem tud erre úgymond válaszolni, tehát kitalálnak valamit, nem lehet szerintem probléma, tudva azt ennek ellenére, hogy azért a Triglav nem rossz csapat, ezt a táblázat is mutatja, de hát az az igazság, hogyha most ma egy örömünnepre készült az ember, akkor ehhez legyen meg a NAFTA győzelem.
1: És a második fél időben esetleg ön változtatna valamin, ha most Bozsik József szerepében lenne, mik lennének azok a taktikai húzások esetleg, amit így meg lehetne még húzni a második fél időben? Tudjuk, hogy Bajde a kispadon van, tehát egy újabb csattár, de közben egy bejelentés van a Lendvai Sportparkban, hiszen a NAFTA U15-es és U17-es csapata feljutott az első osztályba, és most a játékosok, a két korosztály játékosai felvonulnak a gyepre, ugye a Lendvai Sportpark közönség előtt, akik majd vastapssal fogják jutalmazni ezt a nagyszerű sikert, tehát jövőre minden esetre mindenképpen lesz a NAFTA-nak első ligás csapata, és hallatszik is a taps ugye itt a háttérben, tehát a fiatalok kiharcolták az első ligát, és reméljük, hogy akkor majd a felnőtt csapat is meg fogja ismételni, utánozni ezt a sikert. Várjuk a folytatást, várjuk, hogy a NAFTA megszerzi a vezetést, hiszen, mint említettem, ha győz, akkor nem kell arra nézni, hogy mi történik Billjében, tehát egy gól minden esetre jót tenne a mérkőzésnek. Amúgy a hangulat nagyszerű, tehát a lelátón a szurkolók buzdítják a csapatot, erre nincs probléma, tehát reméljük, hogy akkor a szünet után meg lesz a NAFTA vezetése. Mert egyelőre ennyi.
0: Köszönjük szépen a tudósítást, Rudi, továbbra is, hát hajrá NAFTA, ezt tudjuk csak üzenni innen a stúdióból, és ahogy említettük, zenék érkeznek még hatig, utána pedig hatkor az esti krónika.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Negyedik alkalommal foglalja el a kormányfői posztot Janez Janša. 51 képviselő szavazott igennel az SDS vezetőjére.
1: A Községek Szövetsége üdvözli a koalíciós megállapodás bejelentését a helyi közösségek és az állami decentralizáció megerősítéséről.
2: A márciusi bruttó átlagkereset elérte a 2678 eurót, míg az átlagos nettó fizetés 1678 eurót tett ki.
1: Első alkalommal találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter.
2: Amennyiben győzni tud a NAFTA a Triglav ellen, a szlovén másodosztály utolsó fordulójában ősztől ismét az első ligában játszhat.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A parlament titkos szavazással 51 igen és 36 nem szavazattal Janez Jánosát, az SDS vezetőjét választotta új miniszterelnöknek. Jánosa, aki már letette az esküt a képviselők előtt, így mandátumot kapott negyedik kormányának megalakítására, amely a 16. szlovén kormány lesz. 15 napon belül miniszterjelölteket kell benyújtani a parlamentnek.
1: Jánosa a többek között bejelentette a demokratizálódási folyamatok befejezésére és a lehetőségek, a jólét és az igazságosság államának programjának végrehajtására irányuló erőfeszítéseket. A koalíció alapvető tartalmi prioritásai közé sorolta Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, a decentralizációt és a bürokrácia mentesítést. A kormányzati törvény módosításával összhangban, amelyet az SDS, az NSZI, az SLS, a Fokus, a Demokráti és a Resznica képviselői április végén támogattak. A kormánynak mostantól 14 minisztériuma lesz.
0: A Sálóci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa második olvasatban vitatta meg és fogadta el a község 2026-os költségvetését. Az előterjesztett dokumentum az elfogadott első olvasathoz képest nem változott. A bevételeket 168 ezer euróra tervezték. Ennek 30%-át beruházásokra fordítják, ami a domonkosfai porta felújított épületének befejezését öleli fel.
1: A domonkosfai magyar önkormányzat legnagyobb hagyományos nyári rendezvénye az aratás, a dal és a tánc ünnepe lesz idén is, amit július 25-én tartanak meg. Ezen kívül támogatják a felsőfokú tanulmányaikat végző egyetemistákat, az egyesületeket és a pártosfalvi kétnyelvű általános iskolát, valamint a domonkosfai óvodát. Az ülésen egy szolidaritási határozatot is elfogadtak, amellyel támogatják a dobranaki magyar önkormányzatot az alkotmányossági felülvizsgálat kezdeményezésének benyújtásában.
0: A községek szövetsége üdvözli a koalíciós megállapodás bejelentését a helyi közösségek és az állami decentralizáció megerősítéséről, valamint az önkormányzati finanszírozási rendszer felújításáról, amely nagyobb pénzügyi autonómiát és a finanszírozásnak a feladatellátás tényleges költségeihez való igazítását eredményezné.
1: A községektől az aktív részvételt várják a megoldások előkészítésében. Mint írták, az elmúlt ciklusban folyamatosan figyelmeztettek a községek megfelelőbb és realisztikusabb finanszírozási rendszerének szükségességére, mivel az önkormányzatok új feladatokat vállalnak, és a rendelkezésre bocsátott források gyakran nem követik azok megvalósításának tényleges költségeit. Ezért arra számítanak, hogy a változások valódi elmozdulást jelentenek a helyi önkormányzatok pénzügyileg fenntartható és kiszámítható finanszírozási rendszere felé.
0: A koalíciós megállapodás számos régóta várt kötelezettségvállalást tartalmaz, az üzleti környezet javítása, a gazdasági termelékenység növelése és Szlovénia fejlődésének támogatása érdekében, tudatta a gazdasági kamara. Véleményük szerint a fejlesztési irányelvek a sikeresebb gazdaság révén hozzájárulnak a jóléti állam és a közszolgáltatások megerősítéséhez is.
1: A kamara az intézkedések pénzügyi fenntarthatóságát nem a szociális jogok csökkentésében és a közszolgáltatások gyengítésében, hanem a közszféra hatékonyságának javításában, valamint a felesleges adminisztratív terhek és a nem produktív tevékenységek és projektek csökkentésében látja. Az egyes intézkedéseket illetően a kamara ösztönzőként emelte ki többek között a termelékenység és a beruházások növelésére, az adózási környezet javítására és a bürokrácia csökkentésére irányuló javaslatokat.
0: A márciusi bruttó átlagkereset elérte a 2678 eurót, míg az átlagos nettó fizetés 1678 eurót tett ki. Mindkettő nominálisan és reálértéken is magasabb volt, mint februárban, az éves növekedés pedig még jelentősebb volt. A statisztikusok az év első három hónapjában is bérnövekedést regisztráltak, amikor az átlagos bruttó fizetés 2638 euró, míg az átlagos nettó fizetés 1658 euró volt.
1: A márciusi bruttó átlagkereset így nominálisan 2,8%-kal, reálértéken pedig 2,6%-kal volt magasabb, mint februárban. Az átlagos nettó fizetés azonban nominálisan 2,3%-kal, reálértéken pedig 2,1%-kal tért el a februári fizetéstől, jelentette be ma a statisztikai hivatal. A versenyszférában a márciusi bérnövekedés kismértékben meghaladta a közszférában tapasztalható bérnövekedést.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Első alkalommal találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter. A felek Svédországban a NATO tagállamok külügyminiszteri találkozóján egyeztettek, és megállapodtak arról, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségek ügyében.
1: Sibiha szerint mindkét fél elismerte, hogy előrelépésre van szükség a kisebbségi kérdések rendezésében, és konstruktív megoldások megtalálására és érezhető eredmények elérésére törekednek. Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, kritikus fontosságú Ukrajna Európai Uniós csatlakozása, valamint a tárgyalási fejezetek mielőbbi megnyitása. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen szóba került a fronthelyzet, a békefolyamat állása, illetve Európa lehetséges új szerepe is az orosz-ukrán háború kapcsán. Sibiha szerint a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény, nem csak Magyarország és Ukrajna, hanem egész Európa számára is.
0: Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A törvénymódosítás lehetővé tenni az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben.
1: Az üzleteknek kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is. Az online vásárlások esetében pedig az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne. Ivan Rakocia, a gazdasági minisztérium államtitkára arra figyelmeztetett, hogy Horvátország alkoholfogyasztása meghaladja az uniós átlagot. Az OECD felmérésére hivatkozva közölte, a 15-től 16 éves horvát fiatalok 45%-a legalább egyszer már fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt. Úgy vélte, hogy az új tiltások helyett hatékonyabb rendőrségi és önkormányzati ellenőrzés lenne szükség.
2: Sport.
0: Az első és a második ligában is ma az utolsó fordulóra kerül sor. A második ligában 17 órakor kezdődtek az összecsapások. A Nafta vendége ezúttal a Triglav csapata, míg a két ponttal lemaradt Brinjegro Szupje a Bilje ellen játszik. A Naftának mindenképpen győznie kell, hogy a 2026-27-es idényben ismét a legjobb csapatok között játszhasson az első ligában. A félidőben 0-0 volt az eredmény. Az őszi kvalifikáció előtt Makranjska Gorán felkészülési mérkőzést játszik a női röplabda válogatott. 18 órától Szlovákia az ellenfél, a hétvégén még egy párbajra kerül sor a két csapat között, zárt ajtók mögött. Az ötödik összecsapáson meccsel ma a szlovén jégkorong válogatott a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Most Kanada Ed Terglau csapatának ellenfele a B csoportban. Kanada eddig a VB-n nem veszített meccset, és olyan sztárok játszanak a csapatában, mint Sidney Crosby, illetve McLean Celebrini. Ráadásul a játékosok zöme a profi NHL ligában is játszik.
1: Időjárás. Este mindenütt kitisztul az ég, reggel derült időre ébredhetünk. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. Holnap napközben az Adrián enyhe bóra mellett túlnyomóan derült időre van kilátás, máshol időnként megnövekedik a felhőzet, és megélénkül a keleti irányú szél. Reggel 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma Sentély átkelő előtt Szlovénia irányában, és a Sentély leágazás előtt a főváros felé. Továbbá Szlovenska Bystrica jug előtt Ljubljana irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Király Tomé délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: Ilyen. Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádió. Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A hasmenés a szervezet egyik leggyakoribb jele annak, hogy valami nincs rendben az emésztéssel. Ilyenkor a széklet higabbá válik, és a megszokottnál gyakrabban jelentkezik. Kialakulhat fertőzés, romlott étel, stressz, ételérzékenység, vagy akár gyógyszerek hatására is. Bár többnyire néhány nap alatt elmúlik, fontos a megfelelő folyadék és ásványi anyagpótlás, mert a szervezet gyorsan kiszáradhat. Tartós vagy súlyos tünetek, például láz, erős hasi fájdalom vagy véres széklet esetén érdemes orvoshoz fordulni. Nos, mindenről bővebben hallanak az e-heti rádiórendelőben. A témáról dr. Vas Vilmos családorvossal beszélgetünk. Szombaton 10 óra 15 perckor.

0: Jó napot kívánok! A Magyar Nemzeti Filmintézet anyagi támogatásával készült el Gál Anasztázia 55 perces dokumentumfilmje, kétnyelvű oktatás a Muravidéken címmel. Összképet ad a kétnyelvű terület több mint 60 éve bevezetett oktatási modelljének gyakorlatáról, mindennapjairól, és beemel a filmbe néhány építő jellegű észrevételt is. Azok, akik ebben a rendszerben tanultak, oktattak, vagy jelenleg is ebben dolgoznak, többnyire arra az álláspontra helyezkednek, hogy ez az egyedüli lehetséges modell, amely által sikerült megőrizni a magyar nyelvet az oktatásban. Úgy, hogy a többség nyelvét is elég magas szinten megtanulják a gyerekek, hogy a továbbtanulás során se legyen gondjuk a felzárkózással. A filmben megszólalnak a Magyarországról érkező diákok és szüleik is, viszont a kétnyelvű modellről nem mond véleményt senki a többség részéről. Ezeket a kérdéseket vetettük fel a rendezővel folytatott beszélgetésünkben.
1: Ugye mindig a film téma az általában az előző filmekből következik, és az előző film, Akik vagyunk muravidéki magyarokban, már volt egy kis 10 perces rész, ami az oktatás témájával foglalkozott, és most így ösztönösen az jött, hogy akkor ebből kellene egy kerek egész filmet csinálni, egy kicsit jobban, részletesebben beszélni, kibontani a kétnyelvű oktatás helyzetét.
2: Tekintete arra, hogy nem volt a tanulója ennek a kétnyelvű oktatási rendszernek, ezeknek az iskoláknak, nem itt képezte magát, milyen forgatókönyv alapján látott neki, vagy kik voltak azok, akik segítettek ennek a forgatókönyvnek a felállításában. Itt kerestem a címlistán, de nem találtam.
1: Én általában úgy szoktam dolgozni, hogyha van egy téma, akkor ugye gondosan előkészítem, arra nagyon sok időt, figyelmet fordítok, nagyon sok emberrel beszélgetek előzetesen, illetve mindig valakit felkérek, aki szakmai tanácsadásban segít, és most ebben az esetben a Vida Törnár Judit volt, akit megkértem, hogy gondolkodjunk együtt, hogy hogyan mutassuk be a kétnyelvű oktatást, és aztán több alkalommal találkoztunk, és gyakorlatilag

0: úgy alakult ki egy vázlatos forgatókönyv, hogy kiket érdemes megkérdezni, milyen témában kérdezzük meg, nagyjából hogyan épüljön fel a film dramaturgiailag, de ez ugye mindig úgy működik, hogy akkor, amikor eljön a forgatás ideje, akkor vannak változások, helyzethez, körülményekhez kell igazodni, vagy sikerül, vagy nem sikerül fölvenni, és aztán akkor van a kész nyersanyag, és akkor a vágó asztalnál meg, akkor újra tiszta lappal kell indulni, hogy hogyan fog abból összeállni egy film. És nyilván ebben a filmben is vannak olyanok, akik esetleg kimaradtak, mert csináltunk több emberrel felvételt, interjút, akik nem kerültek be, mert valahogy nem illeszkedett a témába, illetve hát az 55 perc az szűkös keret volt. Ha mindenkit betettünk volna, akkor lehet, hogy 90 percre jön ki az, meg azt gondolom, hogy már így hosszú lett volna.
1: Ez az 55 perc, ez egy ilyen keretet jelentett? Tehát meg volt határozva, hogy milyen hosszú lehet ez a film, vagy ez azt jelenti, hogy 55 perc az azért jó, mert hogy akkor elég dinamikus lesz egy tempója, ritmusa.
0: Mind a kettő igaz, de a fő szempont az, hogy ugye a pályázathoz be kell adni egy sugárzási szándéknyilatkozatot, amit az MTVA-val kötöttem, és ugye a műsoridő korlátoz, mert a magyarországi televízióknál ilyen 50-55 perc közötti műsoridőt fogadnak el dokumentumfilmnél. Itt más a helyzet, itt 2x26 perc, tehát hogyha itt majd levetítésre kerül, akkor itt még lehet esetleg bővíteni, illetve két részre kell venni. Ez az egyik fő szempont. A másik az is igaz, hogy a film ritmusa, a dinamikája az úgy körülbelül 55 perc, meg az embereknek a figyelő képessége, vagy tűrő képessége, mert ma már egy 90 perces filmet végignézni még talán a játékfilmnél is sok.
1: Mi volt a cél, az elsődleges cél? Kinek készül ez a film? Mi az üzenete? Kit szólít meg? A muravidéki magyarokhoz szól, vagy a többségi nemzethez szól? Kihez?
0: Ezt ugye mindig figyelembe kell venni a készítés során, hogy kinek szól, mert hogy úgy kell fölépíteni egyrészt a filmet, hogy aki nem ismeri a két nyelvű oktatást, például a magyarországi, a kis képben legyenek, így sokszor elhangzanak olyan alapinformációk, amik az itteni muravidékiek számára egyértelmű. Ugyanakkor mindig igyekszem olyan információkat is becsempészni, meg olyan megszólalásokat is, amik itteni helyi problémákat vetnek fel, illetve gondolkodásra sarkalanak, és talán azoknak is mond valamit, üzen valamit, elgondolkodtat, akik képben vannak, úgymond a kétnyelvű oktatásban.
1: Ha jól számolom, 59 óta már ugye eltelt 60 év, és a muravidéki magyarok számára szinte egyértelmű, hogy kétnyelvű oktatásban vesznek részt, viszont több kritika is elhangzott ebben a dokumentumfilmben. Mennyire voltak bátrak az ön reflexióra?
0: Ez mindenkinek a saját személyiségétől függ, hogy ugye mennyire bátran, mennyire őszintén mondja ki azokat a dolgokat, amiket ő tapasztal, megél a kétnyelvű oktatás kapcsán, mert ugye mindenkinek van valamilyen tapasztalata szülőként, gyerekként, ahogy említette, vagy aztán szakmájából kifolyólag. Én örültem azért, hogy sikerült olyan nyilatkozókat találnom, akik tényleg őszintén és kritikus véleménnyel voltak, illetve önreflexíven is, közösségi szempontból, hogy mit lehet tenni, hogyan kéne gondolkodni, vagy ő hogyan gondolkodik, és azt felvállalta.
1: Többnyire itt elmondták a pro és a kontra véleményt is, tehát azt jelenti, hogy nagyon tisztán látják a helyzetet a politikai szférában is, azok is, akik a gyakorlatból jönnek. Többben szólaltak meg olyanok, akik Magyarországról érkeznek ide, illetve hogy a gyerekeiket itt tanítatják. Ők szívesen vállalták, úgy látszik, hogy elégedettek, vagy jól érzik magukat, vagy látnak ebben perspektívát.
0: Ők szívesen vállalták, hogy megszólalnak. szerintem ők egészen máshogy látják a kétnyelvű oktatást, mint itt a muravidékiek. Ők a pozitívumot látják, hogy megtanulják a szlovén nyelvet, hogy egy új közegben vannak, egy olyan közegben, ami talán otthon számukra nem elérhető, olyan oktatást kapnak, ahol talán gyermekbarátibb az oktatás, kicsi létszámú osztályok vannak, barátokat szereznek, kulturális tevékenységekben vesznek részt, igyekeznek beilleszkedni a muravidéki közösségben, tehát ők abszolút a pozitív részét élvezik, és azt gondolom, hogy ez, ha ez kontrasztként így megjelenik a film, akkor örülök, mint ahogy annak is, hogy ha valaki a mély rétegekre fogékony, mert azért az is van benne, azt gondolom, bőven.
1: Ha már kétnyelvű oktatásról beszélünk, akkor én egy picit hiányoltam azokat, akik a szlovén oldalról világítanák meg ezt a témát.
0: Hát olyat meg aztán végképp nem találtam, akik ugye a szlovén nyelvűek, anyanyelvűek, és aztán ide járnak a kétnyelvű iskolába. Érdekes lett volna, igen, meghallgatni, vagy bevenni a filmbe szlovén ajkúakat is, egynyelvűeket, hogy ők hogyan vélekednek a kétnyelvű iskolákról, hogy számukra valóban megterhelő-e, vagy ők csak a negatívumot látják-e a kétnyelvű oktatásban, mint ahogy sok esetben azt a muravidéki magyarok közül sokan gondolják.
1: A filmet technikai szempontból mennyire volt nehéz összeállítani?
0: Hát ez elsősorban attól függ, ugye, hogy minél több felvételt kell készíteni, minél több eseményen ott kell lenni, minél több helyszínen ott kell lenni, az meg ugye költségvetési korlátok vannak, mert hogy nem lehet, nem tudom, 20 napot forgatni, meg nem is megvalósítható, hiszen a főstáb, akik nekem szoktak segíteni, ők mind Budapestről érkeznek. Ennek legfőképpen az az oka, hogy itt helyben kevés szakember van, akik elfoglaltak, akik másodállásban végzik a filmes tevékenységeiket, tehát ők nem elérhetők, nem diszponálhatók akkor, amikor éppen van valami esemény, tehát ez nagyon nagy korlátot jelent mindig a filmkészítésnél, de ugye szerencsére a Lendvai TV stúdió mindig kisegít archív felvételekkel, azzal is mindig igyekszek színesíteni, mozgásos vagy dinamikussá tenni a filmet. Szóval ez fontos, meg hát a film koncepciója is az volt, hogy ne csak a kétnyelvű oktatásról szóljon, hanem minden azt támogató kulturális és egyéb tevékenységről.
1: Mekkora költségvetéssel készült ez a film?
0: Ez körülbelül 10 millió forintból készült, de hát ennek a tetemes része azt tudjuk, hogy elmegy a minden olyan költségre, ami ugye nem a filmre foglalkozik. Tehát könyvelőt kell alkalmazni, könyvvizsgálót kell alkalmazni, különböző adminisztrációs díjak vannak, ami a költségvetésemnek mondjuk az a eleve húzzák a 30%-át körülbelül. És akkor marad a fennmaradó rész.
1: Kinek a támogatásával?
0: A Nemzeti Filmintézet támogatásával. Két helyről kell igényelni a támogatást. Ugye a közvetett támogatás az, amit nekem meg kell előlegezni, és ez a magyar filmszakmai támogatás, és a másik meg a közvetlen támogatás az NFI-től. Mind a kettő onnan jön.
1: Igen. Mi lesz a filmnek a, tehát az utóélete, merre mutatják be?
0: Hát ez a szokásos, ugye, a kiadta a sugárzási szándéknyilatkozatot az MTVA-val, amelyik csatornáján általában az M5-ön vagy a Dunán szokták bemutatni, vagy most ott kerül sor a bemutatóra, aztán a Lendvai TV stúdió is valószínűleg be fogja mutatni, ahogy korábban is, illetve ezt követően, hogyha már a szerződések engedik, akkor meg fölteszem a YouTube csatornára, mint ahogy a korábbi filmek is elérhetőek, és ott bárki meg tudja nézni.

0: Dr. Gróf Anna Mária, a Moravidéki Pedagógusok Egyesületének szakmunkatársa, az anyanyelv megőrzésének lehetőségét boncolgatta a filmben.
1: Azt hiszem, hogy már ismerik azt, hogy az én veszőparipám a nyelvát örökítés. És úgy gondolom, hogy anélkül nem létezik semmi a Moravidéken, hogyha nincs olyan ember, aki beszéli a magyar és a szlovén nyelvet is párhuzamosan. Tehát a magyar nyelv átörökítése, hogy ne féljenek tőle a szülők, beszéljék otthon, beszéljék a nyelvjárást, hiszen az ő anyanyelvük a nyelvjárási nyelvváltozat. Az iskolának a feladata az, hogy mellé tegye majd a standard nyelvváltozatot. Nagyon fontos lenne, hogy természetes közegben sajátítsák el, tanulják meg a gyerekek a nyelvet, és ne valami kényszer legyen aztán az iskolában. Különösen azt gondolom, hogy a vegyes házasságokban kell erre figyelni, és azért néha előfordul sajnos az is, hogy két magyar ajkú kezd szlovénul beszélni a gyerekhez azért, hogy ne legyen hátránya majd az iskolában, vagy később a tanulmányai folyamán, de én azt hiszem, hogy mindenki, aki első osztályba beiratkozik ide a kétnyelvű oktatásba, a kétnyelvű iskolákba, megtanul 9. osztályra annyira szlovénul, hogy nem lesz gond. Nyilvánvalóan ez függ a gyerek képességeitől, stb., de a nyelvi inputot azt nem tudjuk később megadni. Tehát azt, hogy a gyerekhez magyarul szólunk, magyarul mondókázunk, magyarul énekelünk, és a mindennapi nyelvhasználatban jelen van a magyar nyelv. Nem azt mondom, hogy ne legyen jelen a szlovén, de a magyar is legyen ott, vegyes házasságban is. Azt nem lehet pótolni később. Tehát gondoljuk bele, hogyha mondjuk egy nyelvjárási változatot beszél valaki, amellé hozzátenni a standardot, az mondjuk egy lépcsőfok vagy kettő. De hogyha semmit sem beszél, a nulláról kell följutni a 10-esig. Ezt nem lehet, azt nagyon nehéz. És sokkal jobb a gyereknek is, hogy kétnyelvű. Azt mondják a tudósok, hogy másképp strukturálódik sok minden az agyban, más idegi kapcsolatok alakulnak ki. Csak és kizárólag előny lehet.
0: Dr. Kovács Attila, a Moravidéki Magyar Tudományos Társaság elnöke is foglalkozott a kétnyelvű oktatással, mégpedig a Magyarországról érkező gyerekek érdeklődése szemszögéből.
2: Én nagyon jó, dinamikus filmről van szó, és engem is nagyon megfogott a film, hogy így mondjam, tehát tényleg úgy végültük azt az egyórás filmet, hogy észre se vettük. Különböző szempontból próbálta a szerző, illetve próbálja a film bemutatni a kétnyelvű oktatásnak a mindennapjait. Sokan felszólaltak, abban azt is meg tudtuk, hogy sokan nem szólaltak fel, vagy nem merték, vagy nem akarták vállalni a szereplést a filmben. Arra is próbáltunk választani, hogy miért történt ez. Ami pedig az én szereplésemet illeti a filmen, én elsősorban a magyarországi tanulókkal foglalkoztam kutatás szempontjából is, és ugye ez 2015-16-os iskolajövőben időt el ezeknek a magyarországi diákoknak, vagy gyereknek a Moravidéki iskola látogatása, akkor heten kezdték el. A 2024-25-ös évben, a filmben mondtam, már 85-en voltak itt. Elsősorban a Pártos Alvi és a Güntérházi iskolában vannak főleg magyarországi tanulók, de vannak a Lendve iskolában is. Amit a kétnyelvű oktatás után még el szeretnénk mondani, tehát egy pont most beszélgettünk, hogy a politikának is szeretnénk valamilyen szempontból üzenni a moravidéki magyar politikának, hogy mindenképpen felmérésre szorulna az, hogy egyáltalán merre kell, hogy menjen tovább az iskola oktatása. Tehát én nem tantervekben gondolkodom, nem én ebben, hanem egyáltalán azt kéne föltérképezni, hogy mennyi gyerek lesz még a jövőben valamilyen szempontból, hogy állunk most ezzel, hogy hányan tanulnak magyar egyet az iskolában, hányan fognak tanulni, tehát valami térképezést kell felvérni. Tehát egy kutatás ilyen abban a szempontból végrehajtani esetleg, hogy mi várható itt a jövőben, és akkor ehhez alkalmazkodni különböző tervekkel, pont itt erről most beszélgettünk itt a kollégákkal a film után, úgyhogy talán még annyit még az egészhez, hogy azt is figyelembe kell vennünk, ugye, hogy egy kis közösségről van szó, amelynek és a szülőknek az elhatározása, hogy egyrészt, hogy milyen nyelven tanul a gyerek, másrészt, hogy a gyerek maga milyen nyelven tanul már a mindennapokban, mert most azt is azért figyelembe kell vennünk, hogy az angol nyelv dominancia nagyon erős. Én ezt látom a saját lányomon is, meg hát veszem észre. Kongatják a harangot, főleg a szlovén kollégák is, hogy a szlovén nyelv kezd háttérbe szorulni az olvasás terén. Tehát egy rengeteg olyan kihívás vár a közösségre, a közösségünkre, a jövőben, amire majd a választ kell találni. A politika döntést tud hozni talán, de ezt tulajdonképpen jó lenne, hogyha egy szakpolitika pedig azt megelőzni, és akkor ezek a szakpolitikák esetleg valami irányt mutatnának, vagy nem is irányt, hanem helyzetképet adnának, és ez alapján a helyzetképek alapján akkor lehetne esetleg jó vagy jobb döntéseket hozni, vagy ne, ha más nem is, akkor nem nagyon rosszokat.
0: Gál Anasztázia kétnyelvű oktatás a Muravidéken című dokumentumfilmjét mutattuk be mai adásunkban. A műsor hangtechnikusa Király Tomi volt. Szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

0: Horizont. A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Kedves hallgatóink, így a Horizont ismétlése után Szabó Rudolf munkatársunk már ismételten, hát vonalban van velünk a NAFTA Trigla meccsről, és ha minden igaz, akkor fejleményekkel szolgálhat nekünk. Rudi, mi újság odakint?
2: Szia Tamara, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Jelenleg a 90. perc fejeződik be itt a Lendvai Sportparkban. Most kezdődik a hosszabbítás és az állás 1-1. Ami azt jelenti, hogy a NAFTA nem jutott fel, hiszen a Brinje közben a második félidőben vezetés szerzett Billén. Közben nézem a telefonomon, ha változott esetleg az eredmény ott, de nem. Ott még egy bő 3 perc van a végig. A NAFTA második félidőben sokkal jobban kezdett, és Stankovic révén a kapufát találta el. Szinte egy időben szerzett a második mérkőzésen a Brinje vezetés, tehát nagyon közel állt itt a szerencse és a pech, úgymond. De aztán a NAFTA csak kiharcolta a vezetést, Kambics lőtte be a kapuba a labdát, miután Marosa lövését a Triglav kapusa csak ki tudta pöckölni, és pont Kambicshoz pattant a labda, viszont az öröm a Lendvai Sportparkban csak bő 2 percet tartott, hiszen a Triglav azonnal egyenlített, tehát egy kicsit pehes módon alakulnak itt a dolgok. Most a Triglav játékosánál volt a labda, Erjausik megfogta, és most már tényleg csak néhány másodperc maradt hátra, talán még 1-2 percet ad a játékvezető hosszabbításnak, hiszen volt itt sérülés miatt megszakítás. A NAFTA hajt, sokkal jobban kezdte a második félidőt, és Marosa is dönthette volna a mérkőzést 1-1-nél, hiszen maga futotta a kapus elé, viszont lövése csak a felső létszen pattant, tehát nagyon sok pehje van a NAFTA-nak a második fél időben elnézve ezeket a helyzeteket, amik kimaradtak, és a Brinje, hogy így szokott, hát igen, kis szerencsével megszerezte ott a vezetést, tehát nagyon kevesen múlik. A mérkőzés továbbra is még zajlik, a szurkolók buzdítják előre a csapatot. Most Maros esett a 16-osban, viszont a játékvezető nem fújt büntetőt. Most viszont szabadrugás fog következni 20 méterrel a kapu előtt, a Triglav kapuja előtt, tehát ezt a helyzetet mindenképpen megvárhatjuk. Ha ez a labda bemegy, akkor a NAFTA a bajnok és a NAFTA feljut, viszont ha marad a döntetlennél, akkor hiába futott ilyen nagyszerű szezont rekordpontszámmal, visszacsúszik a második helyre, és ha persze közben a Billie nem egyenlít a másik mérkőzésen, de nem úgy néz ki egyelőre, ott is már a hosszabbítás zajlik, tehát tényleg egy gól, egyetlen egy gól, egy helyzet, egy kapufa, ilyen apróságokon múlik. Most Luka Pichlernél van a labda, és kíváncsian várom, hogy rárugja, vagy be fogja adni a labdát. Szerintem ez lesz így az utolsó helyzet a mérkőzésen, mert a játékvezető ezután valószínűleg lefújja, tehát most nagyon sokon múlik ez a lövés. Luka Pichler fölé előtte a labdát, sajnos nem is kellett beavatkozni a Triglav kapusának. Ha így maradt, tehát akkor a NAFTA visszacsúszik a második helyre, és osztályozó várja a Primorje ellen. Most mondhatni, hogy ilyen szezon után ez mennyire szerencsétlen, de hát tudjuk, a foci az sajnos ilyen. És a játékvezető még nem fújt el a mérkőzést. Tényleg 2 percen múlott, 2 helyzeten múlott az, hogy itt bajnoki címnek örülhettünk volna, vagy sem. A nézők közben kezdik lassan elhagyni a Lendvai Sportparkot, eléggé elégedetlenül is. Ezt még hozzáteszem, tehát nem ezt várták, senki sem nem ezt várta. Úgyhogy igen, még tart a mérkőzés, tehát még próbálkozik a NAFTA. Most Erjausik kapus is előre fut az ellenkező télfélre. Egy hosszú beadás lesz ez Pichlertől, tehát esetleg tényleg egy utolsó esély arra, hogy itt gól szülessen még a Lendvai Sportparkban. Még egy egyszer dicséret a szurkolóknak, akik tényleg támogatták a csapatot, a lelátó is szépen megtelt. Megérdemelnék ezt a győzelmet, hogy hozzátehetem. Most a labda a 16-osba került, ott nem tudták kontroll alá hozni, ismét a labda előre. Gori Stankic fejjel, de viszont a labda a Triglav játékosánál van, és ebben a pillanatban a játékvezető lefújta a mérkőzést itt a Lendva Sportparkban, ami azt jelenti, hogy egyel végződik a találkozó, közben megnézem a telefonom, hogy áll a másik mérkőzés, ott továbbra is a Brinje vezet a ráadás harmadik percében, tehát nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy még két meccs vár a naftára, két mérkőzés osztályozó Primorjeval. Szerintem akkor ebben a pillanatban én akkor át is adom vissza a szót, Tamara, neked. Kicsit fúj a szél, közben a papíromakat fújja itt, a nézők is most hagyják el a stadiont, tehát igen, nem lett bajnoki címünneplés ellen van. Ennyi.
1: Köszönjük szépen, Rudi, a tudósítást a meccs folyamán. Hát, ahogy hallhatták, nem szolgálhatunk így a délutáni műsor végére jó hírekkel, viszont abban még talán lehet reménykedni, hogy a másik meccsen ugye kicsit jobban alakul a helyzet. No, az majd kiderül a következő percekben. Mi viszont búcsúzunk Önöktől, ugyanis 6 óra 54 perc lesz már hamarosan, ami pedig azt jelenti, hogy a délutáni csapat munkája is a végéhez ér lassacskán. Természetesen 7 órakor várja majd Önöket az esti mese, aztán a kisebbségben ismétlése, 8-tól a telepjárót ismételjük, 8:30-tól az arénát, na meg lesz az esti műsor folyamán szintiszta rock zenei összeállítás is, úgyhogy érdemes lesz az esti órákban is MMR-t hallgatni. Mi pedig megköszönjük a figyelmüket, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav, a délutáni hírszerkesztő Farics Doris, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. További kellemes délután, tehát most már estét, és természetesen további kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Játszottunk.
4: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folyt ott?
3: Nagy kocka.
4: Mi az a nagy kocka?
3: Ekkora nagy kockák.
4: Mit csináltatok?
3: Építettünk belőle házat. Dominó kockákból építettünk aszfaltot, és ott járkáltunk be meg ki. Hagytunk egy lyukat, és úgy bementünk.
4: Hányan fértek el ebben a házikóban?
3: Hárman. Meg nagyobbra is lehet csinálni.
5: De mit van most, mikor futunk, Zoli?
4: Szeretek futni?
5: Igen. Akkor mikor mindenkünk kell kapni.
4: Nem fáradtok el?
3: Állja! Leülünk, aztán megbeszéljük. A Izák meg a Domán külön asztalnál vagyunk, én meg a Zala is külön asztalnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
6: A gyerekek összefogtak, és saját kezüleg építettek fel egy kis házikot a csoportban. De a móka nem ért véget, hiszen kint folytatódott a bujócskázás és a játszás az udvaron. A lendvai óvodásokkal szombaton reggel 8:30-tól várunk benneteket, számítunk figyelmetekre.
7: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Benedekelek, Szent Péter atyafiai. Szent Péter, mikor Krisztus urunkkal a földön járt, mindig elkéreckedett tőle, valahányszor abba a faluba ért, ahol az ő atyafiai laktak, hogy meglátogassa őket. Egyszer mielőtt az atyafiaihoz ment volna, megkérdezte Krisztust. Uram, milyen időjárás lesz a jövő nyáron? Mondta Krisztus. Jó, jövő nyáron nagy szárazság lesz, Péter. Elment Péter az atyafiaihoz, és mondta nekik. Halljátok, nehogy búzát vessetek, mert azt hallottam Krisztus urunktól, hogy a jövő nyáron nagyon nagy szárazság lesz. Hát az atyafiak megfogadták a tanácsot, hát hogy ne fogadták volna meg. A többi gazda mind vetett búzát, csak ők nem. De világért meg nem mondták volna senkinek, hogy miért nem vetnek. Hát elkövetkezett a nyár, és csak ugyan rettentő nagy szárazság lett. De azoknak, akik vetettek, annyi búzájuk lett, hogy alig győzték learatni. Azon a nyáron megint arra járt Krisztus és Szent Péter. Látván Péter, hogy mit tenger búza termet, ilyetten csapta össze a kezét. Hát, uram, hát te azt mondtad, hogy nagy szárazság lesz. S lásd, most az én atyám fiainak nem termet búzája, mert én azt tanácsoltam, hogy ne vessenek. Mondotta Jézus. És én azt tanácsoltam, hogy ne vessenek? Én csak azt mondtam, hogy nagy szárazság lesz. És csak ugyan nagy szárazság volt. Na erenj, menj az atyád fiaidhoz, s mondd meg nekik, hogy gerebjézzék össze a tarlón, ami búzaszálatot hagytak mások. Abból is elédegélhetnek egy kis esztendeik. Péter megmondta az atya fiainak, hogy mit üzent Krisztus. Fel is gerebjézték a hulladékot, s azóta a szegény emberek mindig felszedegetik, felgerebjézik a hulladék búzaszálakat, ami a búzaföldeken ott maradt. Hanem még egyéb is történt Szent Péter atya fiaival. Egy esztendő, kettő múlva megint jól ment a soruk, s a Szent Péter meglátogatta, Krisztus urunk alig győzte visszavárni, hát kérdé egyszer. Te Péter, hát miért maradsz olyan sokáig az atyád fiainál? Hely, uram, dicsekedett Péter, hát nehéz azoktól megszabadulni, olyan nagy dínom, dánomot csinálnak az én tiszteletemre. De Istennek hála van is miből, mert annyi a búzájuk, hogy majd leszakad a padlás. Annyi a boruk, hogy majd kifolyik a pincéből. Hát aztán Istennek nevét emlegetik-e? Bizony, uram, mondotta Péter. Mi tűrés tagadás, minek is tagadnám, hát mert te úgy is tudsz mindent. Istenről megfeledkeztek, az ő szent nevét nem emlegetik. Ez így ennyiben maradt. Krisztus nem szólt semmit, szép csendesen tovább ments, utána Péter. Egy esztendő múlva megint visszakerültek abba a faluba, ahol Péter atyafiai laktak, s Péter kérte Krisztus urunkat. Uram, engedd meg, hogy meglátogassam az atyám fiait. Eredj, Péter, nem bánom, csak soká ne maradj. Elment Péter, de még egy fél óra sem telt belé, jött vissza szomorú ábrázattal. Ó, uram, nagy a baj! Az atyám fiai leszegényedtek, sem kenyerük, sem boruk, sem semmiük a világon, csak sírnak, keseregnek. Hát Istennek a nevét emlegetik-e? Ó, uram, de még mennyit emlegetik? Mindig ajkukon van Isten meg az ő szent felségének a neve. Na lásd, Péter, csak azt akartam, hogy emlegessék.
1: Itt a vége, most jövőn le.
2: Csipámokat!
3: MMR

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! A Közigazgatási Minisztérium 11. alkalommal szervezett tanácskozást a szlovéniai 9 nemzetiségileg vegyesen lakott községben megvalósuló kétnyelvűségről. A konferencia ezúttal a Muravidéken zajlott. Házigazdája Hodos község volt, amely a résztvevőket az ifjúsági központban fogadta. A tanácskozáson bemutatták a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének, valamint a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozását szabályozó rendelet módosításának hatékonyságáról szóló elemzést és a tengermelléki kétnyelvű községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet. A beszámolók utáni vitában néhány kritikus vélemény is elhangzott, amelyek a községek és a nemzeti közösségek státuszának egyenlőtlenségére, továbbá a nemzetiségileg vegyesen lakott községek társfinanszírozásának aránytalanságára vonatkoztak. A tanácskozáson elhangzottakról lesz szó mai nemzetiségi műsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk! A kétnyelvűség megvalósításáról szóló értekezlet megszervezése a Közigazgatási Minisztérium azon tevékenységei közé tartozik, amelyek a községek törvényes kötelezettségei és a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása közötti eltérés csökkentését szorgalmazza. Az évről évre felváltva egyik évben a tengermelléken, másik évben pedig a Muravidéken megtartott konferencián a jól bevált gyakorlatok továbbadásának és a tapasztalatcserének ad teret. Jure Törbics, a Közigazgatási Minisztérium államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy a szlovén köztársaság alkotmánya a magyar és az olasz nemzeti közösséggel szembeni pozitív diszkrimináció betartása kötelezi a községi szerveket. A kétnyelvűség napi szintű következetes használata alapvető fontosságú a két közösség különjogainak hatékony megvalósítása terén. A nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a többség és a nemzetiség nyelvének együttélése nem csupán törvényes kötelezettség, hanem jelentős társadalmi gazdagságot és előnyt jelent a többségi nemzet és a kisebbség tagjainak egyaránt. Román Lautár, a Közigazgatási Minisztérium helyi önkormányzatokért felelős osztályvezetője a tanácskozásról így nyilatkozott.
2: Ez már a 11. tanácskozás. A Közigazgatási Minisztérium igen kitartó, ami ezt illeti. Véleményünk szerint ez egy igen jelentős hozzáadott érték, mert ezeken a tanácskozásokon nem valami nagy törvényhozási megoldásokat keresünk, hanem bemutatjuk egymásnak az egy-egy községben elért apró eredményeket és a jó gyakorlatot, amelyek megfelelőek lehetnek más községekben való megvalósításra is.
1: Nyilatkozta Román Lautár. Andrea Bartole, a tengermelléki olasz közösség szakszolgálatának vezetője is kifejtette véleményét a tanácskozás fontosságáról.
3: Fontosnak tartjuk a tanácskozások megszervezését, mert a Közigazgatási Minisztérium együttműködésével valósul meg, amely egy időben népszerűsíti az ilyen jellegű konferenciákat. Ez egy jó lehetőség arra, hogy a két nemzeti közösség találkozik, véleményt cserél és tudomást szerez a jó gyakorlatokról. Ezért üdvözöljük a rendezvényt és reméljük, hogy a következő években is találkozunk.
1: A tanácskozáson Román Lautár, a Közigazgatási Minisztérium munkatársa mutatta be a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló rendelet hatékonyságáról szóló elemzést. Az ellenőrzés során rendellenességet nem észleltek.
4: Na pobudo ene od občin smo v lanskem letu opravili analizo učinkov
2: Az egyik község kezdeményezésére tavaly a kétnyelvűség szempontjából elemeztük a községek finanszírozásáról szóló kormányrendelet hatásait. 2017-ben módosították, illetve kiegészítették a községek finanszírozásáról szóló törvényt, amely egyebek közt rendelkezik arról is, hogy azon községeknek, amelyekben magyar, illetve olasz nemzetiségi közösség él, kiegészítő forrásként céleszközöket kell biztosítani. Ennek alapján a kormány külön rendeletet fogadott el, amellyel meghatározta, hogy az erre a célra elkülönített pénzeszközöket milyen módon fogja felosztani a községek között. Mi az esetleges rendellenességeket ellenőriztük, illetve azt, hogy a rendelet a tervekkel összhangban valósul-e meg. Az elemzés során nem észleltünk olyan jellegű jelenséget, amely alapján a rendeletet módosítani kellene.
4: De nem tudjuk, nekih pojavov, na podlagi katerih bi bilo potrebno uredbo spreminjati.
1: A nemzetiségileg vegyesen lakott községek a saját részükre fenntartott állami támogatást a kétnyelvűség megvalósítására fordíthatják. A községi nemzeti közösségek az összeget a hivatal működésére és programjaik megvalósítására használhatják fel. A nemzeti közösségek kérésére néhány éve a támogatási összeg 30%-át saját tulajdonukban levő ingatlanokon végzett beruházásokra, felújításokra fordíthatják. Az elemzés bemutatása során kiderült, hogy a 2019 és 2025 közötti időszakban a 9 nemzetiségileg vegyesen lakott község finanszírozási összege különbözően emelkedett. A legalacsonyabb emelkedés 13, a legmagasabb 95%-ot tett ki. Az eltérések nagyok.
4: Do teh odstopanj prihaja, kadar so občine bolj ali manj aktivne.
2: Az eltérésekre akkor kerül sor, amikor a községek többé-kevésbé aktívak az önrésznél, tehát milyen módon és mely további programokat finanszíroznak. Erre a rendeletnek nincs kihatása. Amikor a községek kimutatnak bizonyos kiadásokat, azokat érvényesíthetik a következő évi támogatások összegének meghatározásánál.
1: Magyarázta Roman Lautár, a közigazgatási minisztérium szakmunkatársa. A 9 község állami támogatása az elmúlt 7 évben összesen 34%-ot emelkedett. A községek közötti eltérések aránya valóban nagy. Legtöbbet Moravszke-Toplice község finanszírozása emelkedett 96%-ot, és már majdnem elérte Lendva község támogatási összegét, amely az elmúlt években mindössze 17%-kal lett magasabb. A második legmagasabb emelkedést Sálovci község élte meg 79%-kal. Dobrona község támogatása 56, Hodos község támogatása pedig 26%-ot emelkedett az elmúlt 7 évben. A tengermelléki községek finanszírozásának emelkedése 13 és 25% között mozog. Roman Lautár magyarázata szerint a támogatások különböző arányú emelkedésének ellenőrzése során rendellenességet nem találtak. Lendva község esetében egy korábbi évben megejtett ügyetlenség okozza az alacsonyabb arányú emelkedést, amikor a község nem használta fel a teljes támogatást. Magyar János Lendva község polgármestere tiltakozott és nem értett egyet a magyarázattal. Ugyanakkor követeli, hogy a kormány, illetve a nemzetiségi hivatal módosítsa a társfinanszírozás összegének kiszámításához szükséges egyenleget. Ebben vegye figyelembe egy-egy község nemzetiségi választólistáján szereplő jogosultak számát. A minisztériumban ezt a javaslatot elutasítják, mondván, hogy a választók létszáma a finanszírozáshoz nem ad valódi képet. A rendszer pedig objektív minden község esetében. De amennyiben a 9 polgármester megegyezik abban, hogy változzon a finanszírozási rendszer, akkor a minisztérium módosítja azt. Egyelőre rendellenességet nem észlelnek, hangsúlyozta még egyszer Lautár.

A tanácskozás másik előadásának témája a tengermelléki nemzetiségileg vegyes alakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló egységes szabályrendelet bemutatása volt. A tengermelléki olasz önkormányzati nemzeti közösség 2021-ben kezdte el készíteni a szabályrendeletet, amelyet 2025-ben fogadott el mind a négy, a Pirani, a Koperi, az Izolai és az Ankarani községi tanács. Számos egyeztetésre, tanácskozásra, kompromisszumra volt szükség ahhoz, hogy a dokumentum szövege elfogadható legyen mindenki számára. A kétnyelvűségről szóló szabályrendelet egységes szabályokat határoz meg. A kétnyelvűségről szóló szabályrendelet egységes szabályokat határoz meg a községek és a közintézet

0: Ez a látható kétnyelvűséget jelenti a gyakorlatban, tehát ugyanaz a betűtípus, ugyanaz a forma. Ezt most figyelembe veszik. Nagyon meg vagyunk elégedve, mert nagyon nagy összefogásra, akaratra volt szükség, sokat egyeztettünk, tárgyaltunk minisztériumokkal, a polgármesterekkel, a községi tanácsokkal. Nagy előrelépést jelent az emberek tudatosítása terén és az olasz nyelv helyzetét illetően a négy tenger melléki községben.
1: Mondta Andrea Bartolé. Az egységes szabályrendelet elfogadása előtt minden községnek saját előírásai voltak a kétnyelvűségre vonatkozóan, amelynek megvalósítását nehéz volt felügyelet alatt tartani. Ezt a közös dokumentumot az alkotmány előírásai és különböző törvényekre, mint a szlovén nyelv használatáról szóló és a községekről szóló törvényre alapozták. A kétnyelvűségről szóló szabályrendelet hatékonysága az ellenőrzésben, az olasz nyelv nagyobb jelenlétében, az intézetek és községek esetében az egységes előírásokban nyilvánul meg. Andrea Bartolé hangsúlyozta, hogy az egyeztetések során nem merült fel sok probléma, hiszen a tengermelléken az olasz nyelvnek van tekintélye. A dokumentum erősíti a kulturális együttélést és rendezi a fogalom meghatározásokat, a hivatalos ügyek rendezését, a kétnyelvű rendezvények lebonyolítását és a kétnyelvű űrlapok kérdését. A szabályrendelet gyakorlati megvalósítását a községi szervek ellenőrzik. A kivitelezésről az olasz nemzeti közösség éves szinten beszámol a községi tanácsnak. Amennyiben hiányosságok mutatkoznak, azokat folyamatosan ki fogják küszöbölni. A Hodoson megtartott tanácskozás valamennyi résztvevője üdvözölte a szabályrendelet életbelépését, hiszen a nemzetiségileg vegyesen lakott területen megkönnyíti a látható kétnyelvűség jelenlétét. Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa elnökének következő a véleménye a dokumentumról.
2: Mi nagyon-nagyon szeretnénk egy ilyen hasonlót a Muravidéken, de tudjuk azt, hogy nálunk a különböző szereplők nem hajlandóak egy asztalnál leülni, már egy községen belül sem hajlandóak konszenzusra jutni, úgyhogy még nehezebb út áll előttünk ezt az öt községgel összehangolni, de én nagyon reméltem, hogy ennek a mai tanácskozásnak lesz egy olyan utórezgése, hogy a közigazgatási minisztérium úgy véli, hogy mivel hogy ez egy nagyon jó példa, hogy ezt kiadja egyfajta parancsba muravidéki kétnyelvű községeknek, hogy indítsák el a folyamatot, és kezdjék meg ennek a hibának, ami most már lassacskán 40 éve húzódik a Muravidéken, hogy orvosoljuk.
1: Mondta Orbán Dusán, a csúcsszervezet elnöke. A szabályrendelet 4-5 évig készült, rengeteg munkát igényelt. Sok egyeztetésre volt szükség, minden apróságot megbeszéltek. Mint hallottuk, a magyar nemzeti közösségek vezetői és a nemzetiségileg vegyesen lakott községek polgármesterei is azon a véleményen vannak, hogy egy ilyen közös dokumentumra itt is szükség lenne. Amennyiben átültetésre kerül a szabályrendelet, tudnak segítséget nyújtani? Tettük fel a kérdést az olasz közösség képviselőjének, Andrea Bartolénak.
3: Myslím, že za primer dobré praxe, kdyby se lako tudi tukaj uveljavilo tukaj u Pomorju.
0: Úgy gondolom, hogy ez a jó gyakorlat példája, amit itt a Muravidéken is jó lenne érvényesíteni. Véleményünk szerint ez esetben nagyon fontos a polgármesterekkel való egyeztetés. A szabályrendelet elfogadása előtt politikai szinten is nagyon sok munkát befektettünk, együttműködtünk. Erre azért volt szükség, hogy mindenki előtt világos legyen a dokumentum jelentősége és a kétnyelvűség megvalósítása a gyakorlatban.
1: Mondta Andrea Bartolé, az olasz nemzeti közösség képviselője. Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő is üdvözölte a tanácskozást, de ugyanakkor kritikus meglátásának is hangot adott, ami vonatkozott az állami szervekre és a polgármesterekre egyaránt.
4: A mai tanácskozásnak alapvetően három pontja volt, amely valamilyen formában érintette a nemzeti közösséget. Mégis az embernek sokszor ilyenkor olyan érzése van, hogy a nemzeti közösségek

0: Ről beszélünk, meg mi is itt jelen vagyunk, de sem a minisztériumban, sem a polgármesterek részéről nem mindig tapasztaljuk meg azt a partnerséget, amire mi vágyunk, amit szeretnénk, és ami szerintem megjár nekünk. Felszólalásomban is valahol erre próbáltam reflektálni, hogy a nemzeti közösségekről szóló törvény értelmében az a határozat, amely el lett fogadva a kétnyelvűség finanszírozására, tulajdonképpen a közigazgatási minisztérium nem a nemzeti közösségeket tekinti partnernek, hanem a polgármestereket. Tehát a polgármesterek beleegyezése nélkül, lehet azt mondani, és ezt megtapasztaltuk a múltban, a nemzeti közösségek nem kaphatják meg a nekik járó pénzeket. És itt a minisztériummal az előző mandátumban több levelet váltottunk, a minisztérium egyértelműen mondhatni azt, hogy a polgármesterek oldaláról állt, és a polgármesterek sajnos ezzel a kérdéssel előfordul, hogy visszaélnek, hogy finoman fogalmazzak. A másik egy hasonló helyzet a kétnyelvű rendeletnél is ez mutatkozik meg, ahol az olasz közösség elkészített egy alapot, és a polgármesterek beleegyezésével ezt elfogadták. Tehát mind a négy olasz községben sikerült elfogadni egy közös rendeletet a kétnyelvűség használatáról. Én nem tudom, hogy az országban más törvények vonatkoznak ránk, vagy az olaszokra, vagy ennyire mások a mi polgármestereink és az olasz térségben a polgármesterek. Akinek úgy látszik, egy nagyon nyitottsága van arra, hogy az olasz nyelvre, a nemzetiség nyelvre úgymond egyfajta értékként tekintenek, és megpróbálják ezt őrizni, és láttunk itt olyan feliratokat, amit nálunk soha nem látunk, hogy egy üzleti láncnak a reklámja két nyelven van, mert ha nem, akkor az inspekció, az ellenőrző szerv szankcionálja. Természetesen nem az lenne a cél, hogy bárkit itt büntessünk, de az, hogy miközben mi itt a napokban pont arról hadakozunk, hogy a nemzetiségi jogokat egy községnek az alapító okiratából ki akarják húzni, és tulajdonképpen a magyar közösség beleegyezése nélkül elfogadni, ez szöges ellentéte annak, amitől itt ma beszélgettünk, és olyan példát az olaszok mutatnak. Én sajnálom azt, és azt tapasztalom ebben a sok évben, hogy a polgármesterek nem partnerként, hanem sokszor riválisként tekintenek a magyar közösség vezetőire, és szerintem ez nem a helyes út.
1: Adott hangot kritikus meglátásainak Horváth Ferenc nemzetiségi országgyűlési képviselő Hodoson a kétnyelvűségről szóló tanácskozáson. Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották. Az adást Fehér Ilona szerkesztette. A hangtechnikus Györkös Gorán volt. A fordítást Horváth Dávid és Sós Péter olvasta. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt az adást pénteken este 7:45-tól megismételjük, de honlapunkon is visszahallgatható. Viszont hallásra egy hét múlva.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Akkor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne. Ha van anya a családban, azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban, és akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk nekik, addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni, azt a méhhez sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek. És hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport.
3: Május 20-a a méhek világnapja, amely a beporzók kulcsfontosságú szerepére és fenyegetettségére hívja fel a figyelmet. Ezúttal a dobronaki kétnyelvű általános iskolában működő méhészakkör munkájában nyerhetünk betekintést, valamint arról is hallhatnak, hogy a Lendvai Vár alsó udvarán egy állandó méhészeti kiállítást és egy oktató kaptárt hoztak létre. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A Salauci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa második olvasatban vitatta meg és fogadta el a közösség 2026-os évi költségvetését. A bevételeket 168 ezer euróra tervezték. Ennek 30%-át beruházásokra fordítják. Az ülésen szóltak a nyári rendezvényekről, és néhány aktuális témában fogadtak el határozatot. Az ülésről Fehér Ilona számol be.
3: A Salauci Községi Magyar Önkormányzat idén 168 ezer euróval gazdálkodik. A közösség idén is élt a közvetlen finanszírozás lehetőségével, ami azt jelenti, hogy az állami támogatást az önkormányzat működésére és programjainak megvalósítására 167 ezer eurós összegben saját számlájára kapta. A költségvetés második olvasatát a tanács egyhangulag fogadta el. A dokumentum az elfogadott első olvasathoz képest nem változott. Orbán Dusán, a Domonkosfehér Magyar Önkormányzat tanácsának elnöke a költségvetés legjelentősebb tételeiről így nyilatkozott.
4: A három alapbetű pillér az épületnek a karbantartása és továbbfejlesztése, ami majdnem 40 ezer euróra rúg. Utána van benne egy olyan, hogy az egyetemistáink díjazása abban az esetben, amikor elvégezik az egyetemi főiskolai tanulmányait és a diplomával rendelkeznek. Ezt még nem tudjuk előre, hogy hogyan, mennyibe fog mozogni, de előre láthatólag 2-3 egyetemistával fogunk bővülni az idén ismét. Azon kívül támogatjuk az egyesületeinket, mint minden évben. Itt is egy bizonyos összeget láttunk előre, de természetesen tudjuk azt is, hogy a költségvetésünk az egy élő dolog, ami alkalmazkodik ahhoz, hogy milyen mennyiségű, meg minőségű programokat fogunk kivitelezni. Ennek a tükrébe is tervezzük körülbelül a költségvetést. Amennyiben valami nagyobb változást, ez természetesen ire balanszol, azt az évvégig, választásokig fogjuk orvosolni.
3: A Domonkosfehér Nemzeti Közösség legnagyobb rendezvénye idén is az aratás, a dal és a tánc ünnepe lesz, amit július 25-én szombaton szerveznek meg.
4: Egy egésznapos rendezvényt szeretnénk a ide látogatóknak ajánlani, amikor is a tradicionális mezőgazdasági munkálatok mellett a kultúra is helyet kap, a szórakozás is helyet kap, és természetesen a gasztronómia idén is úgy lesz, hogy egy meglepetéssel, hanem kettővel kedveskedni fogunk mindenkinek, aki ide látogat a Domonkosfehér Porta udvarára.
3: A hagyományos aratási rendezvény előtt, május 30-án megszervezik a májusfa kitáncolást, június 19-én pénteken pedig az államiság napját ünneplik meg egy néptánc koncerttel. Az ülésen döntöttek arról is, hogy a Salauci Községi Nyugdíjas Egyesület tevékenységét 300 euróval, a Muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesület éves programját ugyancsak 300 euróval, az összetartozás napja alkalmából Lendván szervezett filmbemutatót pedig 150 euróval támogatják. Az ülésen egy szolidaritási határozatot is elfogadtak, amellyel támogatják a Dobronaki Magyar Önkormányzatot az alkotmányossági felülvizsgálat kezdeményezésének benyújtásában, mivel a Dobronaki Községi Tanács az alapszabályzat elfogadása során nem kérte ki a nemzeti közösség jóváhagyását.
4: A szolidaritási határozat azért fontos, mert tudjuk azt, hogy ma ők vannak ebben a tutajban, holnap lehet, hogy mi vagyunk ebben a cipőben. Úgyhogy szerintünk nagyon fontos az, hogy a közösségek egyik a másikat megtámogassák, különben legfőképpen ilyen nehéz helyzetben, amiben ők is vannak, és tudjuk, hogy nem pont kellemes a saját községedet az alkotmánybíróság elé invitálni, de sajnos ez a lépés elkerülhetetlen annak érdekében, hogy az alkotmányban lefektetett jogaink érvényesüljenek, és nagyon reméljük, hogy mihamarabb az ellentétek Dobronak község és az önkormányzat között jobb helyzetre térnek.
3: Nyilatkozta Orbán Dusán, tanácselnök az ülés után.
2: A szlovén statisztikai hivatal adatai szerint az átlagbérek februárban ugyan alacsonyabbak voltak, mint januárban, de éves szinten meghaladták a 2025-ös értékeket. Ama közzétett márciusi információk alapján Cigán Szilvia gyűjtötte csokorba a legfontosabb számadatokat, amelyek a bérek emelkedésére utalnak.
5: A regisztrált egyéni vállalkozóknál alkalmazott dolgozók fizetése 2026. februárjában kissé alacsonyabb volt, mint egy hónappal korábban, közölte a szlovén statisztikai hivatal egy hónappal ezelőtt, amikor a bruttó fizetés 0,5%-kal, a nettó pedig 0,6%-kal mérséklődött. Ennek ellenére a bérek továbbra is jelentősen magasabbak voltak, mint egy évvel korábban. A friss márciusi adatokat a statisztikai hivatal ma tette közzé. Ezek szerint 2026 márciusában tovább emelkedtek a fizetések Szlovéniában. Az átlagos bruttó bér 2678 euró, míg a nettó átlagbér 1679 euró volt. Februárhoz képest a bruttó fizetés 2,8, a nettó pedig 2,3%-kal nőtt. Az idei első negyedév átlagbérei éves összevetésben is emelkedtek, a bruttó bérek 7,1%-kal haladták meg a tavalyi év azonos időszakát. A legjobban fizetett ágazat továbbra is az informatikai és telekommunikációs szektor. A számítógépes programozással, tanácsadással, informatikai infrastruktúrával és más digitális szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatoknál az átlagos bruttó fizetés közel 3700 eurót tett ki. Jelentős béremelkedést mértek a bányászatban is, ahol a fizetések egyetlen hónap alatt közel 5%-kal nőttek. A közepesen fizető ágazatok közé tartozik az ipar, a kereskedelem és számos műszaki szolgáltatás, ahol a bérek nagyjából az országos átlag körül mozognak. Ezek a szektorok biztosítják a legtöbb munkahelyet és a szlovén gazdaság stabil működését. A legalacsonyabb fizetések továbbra is a szálláshelyszolgáltatásban és a vendéglátásban vannak, ahol a pótlékok és a teljesítmény alapú kifizetések aránya is a legalacsonyabb, mindössze 15,5%, ami szintén az ágazat korlátozott bérlehetőségeit tükrözi. A régió közti különbségek nemigen változtak. A legmagasabb közepes bruttó bért Ljubljana térségében mérték, ahol a közepes fizetés valamivel kevesebb, mint 2500 euró volt. A legalacsonyabb médián bért a tengermellék és karsztvidéki régióban csak néhány euróval haladta meg a 2000-est. Az adatok szerint a dolgozók közel kétharmada az országos átlag alatti fizetést kapja, miközben a legjobban kereső 1% havi bruttó bére meghaladja a 8284 eurót. A legmagasabb bérek kifizetése továbbra is Ljubljanára és környékére jellemző. Itt koncentrálódnak a pénzügyi, informatikai és szakmai szolgáltató vállalatok, amelyek jóval az országos átlag feletti béreket szavatolják. A pénzügyi és biztosítási szektorban az átlagos bruttó bér már februárban meghaladta a 3590 eurót, s ez így maradt márciusban is, közölte a statisztikai hivatal. A nyugat-szlovéniai területek, például Gorenska, valamint a tengermelléki és karsztvidéki régió szintén az átlag felett teljesítenek, elsősorban az exportorientált vállalatok, a turizmus és a fejlett szolgáltatási szektor miatt. Az ország keleti részén, tehát a Muravidéken az átlagbérek alacsonyabbak, míg Szlovéniában a márciusi közepes fizetések bruttó összege 2281 euró volt, a keleti régiókban több száz euróval alacsonyabb bért kaptak a fizetési létre közepén lévő alkalmazottak.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona és Cigán Szilvia összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
6: Ilyen. Igen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
5: A hasmenés a szervezet egyik leggyakoribb jele annak, hogy valami nincs rendben az emésztéssel. Ilyenkor a széklet higabbá válik, és a megszokottnál gyakrabban jelentkezik. Kialakulhat fertőzés, romlott étel, stressz, ételérzékenység, vagy akár gyógyszerek hatására is. Bár többnyire néhány nap alatt elmúlik, fontos a megfelelő folyadék és ásványi anyagpótlás, mert a szervezet gyorsan kiszáradhat. Tartós vagy súlyos tünetek, például láz, erős hasi fájdalom vagy véres széklet esetén érdemes orvoshoz fordulni. Nos, mindenről bővebben hallanak az e-heti rádiórendelőben. A témáról dr. Vas Vilmos családorvossal beszélgetünk. Szombaton 10 óra 15 perckor.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai adásunk első felében a ZNK Mura ifjú tehetségével, a lendvai kétnyelvű középiskolát látogató beltinci diáklánnyal, Lana Kavassal beszélgetünk. A folytatásban a régió alacsonyabb futballligáit vesszük nagyító alá, elkalauzoljuk önöket Zala megyébe is. Tartsanak velünk!
2: Odlično je Primorje, saj smo postali državne prvakinje in pokalne prvakinje. To smo si tudi zaslužili, ker smo zadnjo tekmo proti Radonu izgubili 3 napadalke in sredino in smo jim tudi pokazali, da brez 3 igralk lahko tudi dobimo pokal.
1: Kiváló a hangulat a Muránál, hiszen megnyertük az országos bajnokságot az U17-tel és a felnőtt csapattal. Ez utóbbival pedig még a kupa sorozatot is. Tavaly nem sikerült a bravúr a kupában. Az idén dupla az öröm. Teljesen megérdemelten, hiszen a Radomlje elleni bajnoki mérkőzésen elveszítettük 3 csatárt, ennek ellenére a következő fordulóban Ajdovscsinán bebiztosítottuk a címet, és a kupa döntőt is megnyertük a Radomlje ellen. Lana Kavass 2 fronton érdekelt, az U17-ben és a felnőtt csapat pontgyűjtésében. Megtiszteltetés számára, hogy a szlovén korosztályos válogatottban is szerepelhet. Ez utóbbiról elmondta.
2: Zastopati Slovenijo je bila moja želja že od kar sem začela igrati nogomet. Seveda to ne more vsak in pa zdaj smo tudi prišli še dalje, namesto v U17 smo zdaj prišli še v U19 in ja, zelo sem ponosna na sebe, da lahko to vse delam.
1: Miután pályára léptem és kezdtem rugni a bőrt, nagy kívánságom volt magamra venni a címeres mezt. Sikerült. Nem mindenki mondhatja el magáról. Nekem sikerült. Megdolgoztam érte. Most az U17-es korosztályos válogatottból átléptem az U19-be. Büszke vagyok magamra, hogy idáig eljutottam. A 2009-ben született diáklány a lendvai kétnyelvű középiskolát látogatja. Másodikos. Nem egyszerű dolog összehozni az iskolát a futballal, a napi edzésekkel, a válogatott táborokkal, szereplésekkel. Jegyezte meg a beltinci labdarúgó, majd így folytatta.
2: Ja, to je zelo težko, moramo saj 1 uro

0: ročanja, tem trening, potem pridem domov, spet eno ročanja in ja. Moram pa povedati, da bom po koncu 4-letne šole tudi šla na študij 2 leti in potem bom, ja, in hočem tudi zaigrati v tujini.
1: Nagyon nehéz. Az iskola után 1 óra tanulás, aztán edzés. A tréning után ismét 1 óra tanulás. Hozzáfűzhetem, hogy fontosnak tartom az iskolát. A középiskola befejezését követően tovább tanulni akarok. És van még egy célom. Külföldön szeretném megmutatni futballtudásomat. A szlovén női labdarúgásban az U17 számára befejeződött a bajnokság, a felnőtt csapatokra még egy forduló vár, de a 13. cím már biztos helyen. Lana Kavas június 1-től 6-áig válogatott tehetségfejlesztési tornán vesz részt. Rövid lesz az iskolai szünet is, hiszen júliusban kezdődik a felkészülés a Bajnokok Ligája selejtezőre. A szlovén harmadosztály keleti csoportban eldőlt a Videma bajnok, mely a hétvégi utolsó fordulóban a Ljutomer vendége lesz. A Csárda Martjánci holnap a Rogáska ellen zárja a pontvadászatot, ez utóbbi nem kért versenyengedélyt az új idényre. A Muraszombati Labdarúgó Szövetség vezette Muravidéki Ligában, még 2 forduló maradt hátra, az Odránci 1 pontra áll a bajnoki címszerzéstől. A listavezető a turniscsét fogadja a hétvégén. A 2. Polana a Cserenysóci vendége lesz. Ez utóbbi a 3. helyért harcol, amelyről az Izsákóci sem mondott le, mely jelenleg a 3. A Muraszombati körzeti ligában a Bákóczi már bebiztosította a címet. Hodos felérhet még a 2. helyre, jelenleg a 3. Ápácsével azonos pontszámmal, de rosszabb gólarányjal. Vasárnap számítanak a hodosi szurkolók buzdítására. Érkezik a Radenska Slatina. A lendvai körzeti labdarúgó ligában a Kobilia a bajnok, mely 2 fordulóval a vége előtt veretlen. A Pannonia GK pedig ezüstérmes. Éles harcot folytat a 3. helyért a Nedelica és a Dobronak. Ez utóbbi a Csentével meccsel ezen a hétvégén, míg a Nedelica a bajnok Kobiliét fogadja. Nézzünk át Zala megyébe. Az FC Nagykanizsa NB3-as labdarúgó csapata 1 mérkőzésre van attól, hogy újra bajnoki címet szerezzen a délnyugati csoportban. Május 24-én vasárnap az MTK 2 látogat Nagykanizsára. A Zala vármegyei első osztályban szoros a harc a dobogóért. Az András Hida, a Hévíz és a Zala Szent Grót is esélyes még az érmekre. Előbbi 2 csapat a zárófordulóban még találkozik egymással András Hidán. A Zala vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályban már korábban eldőlt, hogy a Letenye zárja az élen a szezont. A 2. hely sorsa is eldőlt, miután a Böde nyerni tudott a Teskánt 2 ellen. A 3. hely még kiadó, 3 csapat van még versenyben, a Keszthely, a Bocfölde és a Páter Domb. A szlovén labdarúgó másodosztály utolsó fordulója előtt is a legfontosabb kérdés maradt, ki ünnepelheti a Telemach első ligába való feljutást, és ki játszik osztályozót. Az Élovas Nafta 1903 hazai pályán a Krányi Triglav elleni győzelemmel kíván búcsúzni a versenyszezontól, a lelkes szurkolóktól, míg a Grosszuplje a Bilje otthonában akarja megszerezni a 3 pontot, számítva a Nafta botlására. A lendvaiaknak a múlt vasárnapi vendégségben elég lett volna a döntetlen az első hely megerősítéséhez, ezt azonban nem tudták kihasználni. A Brinje elleni összecsapásról üres kézzel távoztak, a versenyidény első bajnoki verességüket szenvedték el. A pénteki recept egyértelmű. A sportklub kamerái mai egyazon időpontban Bíliében és Lendván lesznek. Az aréna legközelebb hétfőn jelentkezik, mára megköszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
2: A Muravidék hullámhosszán MMR

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra, és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat, és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

sincs sok pénzed, ne gyászruhára költsd, a jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs.

0: és ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Muravidéki Magyar Rádióban.

Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobból, de mégis jóval többet beszélsz a rosszról. Most ledobok mindent, ami gátol, lelépek, hogy többet lássak a világból. Sok a gond, fogok pár titkot, mint egy csomagot, és ott hagyom valahol, hogy robbanjon egy jó.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A 20. Magyar Rádióban.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

és a vonatok megjöttek sorra. Néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rettenet.

Nem se jó, hát veszek neked egy gyönyörű szép fiút. Majd gazdag lesz, vagy nem lesz gazdag, valamint neki is jut. Én elfáradtam, feladom már, azt hiszem hazamegyek. Csak mosolyog, mosolyog.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.